0: hozzá kapcsolódnak ehhez a reményünkhöz, a boldogság kereséséhez, amelyet a házasságban szeretnénk feltalálni. Melyek azok a szerepek, amelyet nekünk be kell töltenünk. És hiszem, hogy még ennél sokkal több kérdésre is sikerül majd az elkövetkezendő néhány hét műsorában megtalálni a választ. Mit is jelent a házasságra való felkészülés a mai társadalomban, a mai fiatal számára?
1: Nagyon sokan elvárnak valamit a házasságtól, és legtöbben azt mondják, hogy szeretném, hogyha az életemet meg tudnám osztani valakivel. Mások pedig azt válaszolják, amikor az elvárásokról van szó, hogy szeretnék, hogy valaki segíteni az életben, valaki boldoggá tenni az életet. Mások pedig azt mondják, hogy nagyon szeretném, hogyha az életet eltölteném olyan valakivel, akit szeretek, és aki szeret engem. Ó, még olyan választ is lehet hallani, nem szeretném, hogy egyedül éljem le az életem. Szeretném, ha az, ami hiányzott mostanig az én hajlékomból, legyen meg az én hajlékomban. Érdekes, mi az elvárás a házasságtól. Mások pedig azt mondják, szeretném, hogy Istenhez hűséges legyek, szeretni valakit, aki ő is szereti Istent. Nem szeretnék egyedül lenni, jön egy másik válasz, különösen az idős korra gondolok. Persze, akár milyen választ adnunk, egy dolog biztos, hogy ezek nem a valódi választ képezik, ami azt illeti a házasságot. A házasság, ez egy ajándék, a házasság Istennek ajándéka, és az a lehetőség, amikor megtanuljuk, hogy kell szeretni. A házasság egy olyan utazás, amikor minden lépés egy határozatot jelent, minden lépés egy felelősségvállalást jelent. A házasság befolyásolva van tényezőktől, és különösen arra gondolok most, amikor belső vagy külső megnyilvánulásokról van szó. A házasság nagyon sokszor befolyásolva van azoktól a megoldatlan helyzetektől, amelyek lehet a múltunkhoz fűződnek, és legtöbbször nem is mértük fel, hogy ezek még nincsenek megoldva, és ott lappangnak valahol a mi belsőnkben. De a valóság az, hogy a házasság több, mint mindaz, amiről beszéltünk mostanig. Istennek ajándéka, ugyanakkor a házasság szolgálat, a házasság barátságot jelent, és miért nem mondanunk el ezt is, hogy a házasság sokszor szenvedés jelent. A házasság egy olyan folyamat, amely állandó változásban van. Isten az, aki megváltoztathatja életemet, hogyha én engedek neki, Isten megváltoztathatja a házastársamnak életét, és együttesen, haladva ezen az úton, átformálhatódunk a krisztusi képre. A házasság nem egy véletlen, hanem egy életmód. A házasság magába foglalja az intim életet, és a szeretet fejlődését képezi.
0: Nagyon fontosnak tartom mindazt, amit megemlített, hogy a házasságban mennyire fontos, hogy szüntelen milyen döntéseket is hozunk, és milyen nagy szükségünk van itten egy segítségre. És ez a segítség jöhet Isten részéről, a Szentírásból, vagy lehet, hogy egy megfelelő személy részéről. De mégis a legfontosabb döntés az a házasságkötés előtt születik meg. Akkor, amikor rádöbbenek arra, hogy most már nem elég a szüntelen udvarlás, keresés, hanem szeretném megtalálni, és szeretnék együtt élni azzal a személlyel, akit nagyon szeretek. Honnan tudhatja egy fiatal, hogy kész ezt a döntést meghozni?
1: Azt mondanám, hogyha barátod vagy barátnőd melletted van, fogd meg az ő kezét, tekints szemébe, és próbálj válaszolni erre a kérdésre. Kész vagy elkötelezni magad, hogy a következő 50 évre hűséges leszel iránta? Gondolkozz el a kérdés felett. Nagyon fontos meggondolni kétszer, vagy nem tudom hányszor azelőtt, amielőtt házasságra lépnél, hogy kész vagy 50 évig is hűséges lenni ehhez a személyhez. Máskülönben nem létezik az, hogy abszolút szabadságod legyen, és ugyanakkor hűséges is légy a te házastársadhoz. A házastársi élet lehet egy hosszú szenvedésnek ideje, nehézségeknek viselése. A házassági élet magába foglalhatja a munkahely elveszítését. A házassági élet magába foglalhatja a nyomorék gyermekek megszületését, vagy akármilyen más meglepetést, az életnek meglepetését. Te, ha megházasodsz, gondolkozz el komolyan, azért házasodsz meg, hogy hűséges légy a te élettársadhoz. A házasságot nem lehet feltételhez kötni. Ez nem csak egy szerződés. Nagyon sokan tanácsosok, házassági tanácsosok, még sokszor lelki pásztorok is úgy vélekednek, hogy a házasság ez egy szerződés. Nem helyes ez a kifejezés, mivel egy szerződést fel lehet bontani.
0: Ezen a tényezőn kívül, hogy a szerződést fel lehet bontani, miért nem érthetünk egyet ezzel a meghatározással, vagy hogy ezzel a hasonlattal, amit sajnos egyre több fiatal önmagának tulajdonít, hogy a házasság egy szerződés, megvannak a különböző feltételek, szabályok, ha esetleg valaki nem tartja be ezeket, akkor tényleg megszakítható ez a szerződés?
1: Amikor egy szerződésről van szó, mindenki figyelmesen elolvassa a pontokat, és csak azután kész aláírni. Azt is próbálja megtekinteni, hogyha nincs valami rejtett dolog ebben a szerződésben. Ugyan, hogyha így tekintjük a házasságot, amelyet két személy köt, mint egy szerződés, akkor elég téves az egész. Máskülönben, amikor szerződésekről van szó, akkor itten feltételek is léteznek. Hogyha te betartod a feltételeket, teljesíted a feltételeket, és a másik fél is betartja a feltételeket, akkor minden jó, a szerződés helyes. De a házasságban egy kicsi másképp állnak a dolgok. Amikor a házassági szerződésről van szó, ha szeretnük ezt így kifejezni, akkor el kell mondjuk azt, hogy ez a szerződés nem foglalhat magában feltételeket. Például, ha a férj szereti a feleségét, akkor ő figyelembe tartja ezt a szerződést. Vagy, ha a feleség nem engedelmeskedik az ő férjének, akkor ő akármikor felbonthatja a szerződést. A házasság hűséget, feltétel nélkül hűséget jelent, és ezt így kell elképzelni az első lépéstől.
0: Minden szerződés tartalmaz olyan pontokat, amelyeknek a nem figyelembe tartása megszünteti a szerződés valódiságát. A család az egy isteni intézmény, isteni ajándék, amelyel szeretne Isten bennünket boldogabbá tenni, hogy az isteni tervet be tudjuk tölteni. Mégis ennek a szerződésnek, ennek az ajándéknak vannak-e olyan feltételei, amelyek alapján felbontható-e, melyek lennének ezek, és hogyan is kellene nekünk ehhez viszonyulnunk?
1: Tehát, hogyha valaki elvár valamit, és vannak elvárások, amikor egy házasságról van szó, akkor nem helyes ebben így indulni. Például nem emelkedik azokra az elvárásokra, amelyek az én elvárásaim, mint férj, akkor én szépen felbonthatom a szerződést. A házasságban nincs egy ilyen feltétel. Sajnos nagyon sokan megházasodnak, és ezzel a feltétellel indulnak, hogy hogyha nem fognak értekezni, akkor megszakítják a házassági kapcsolatot. És újra előről kezdhetik egymás személlyel. Eszembe jut, beszélgettem valakivel, akinek életében megszakadt az ő első házassága, és most a második házasság előtt állt. És kérdeztem tőle, hogy most hogy látod a második házasságot? És ő így válaszolt nagyon egyszerűen. Nem mondhatok semmit. Nem tudom, mi következik ezután. Nekem nincs tervem, hogy lemondjak erről a házasságról, de ha az élet úgy fogja vezetni a dolgokat, nekem nincs semmi garanciám erre. Úgy álltam és elgondolkoztam. A hűségnek gondolata hiányzott ebből az elbeszélgetésből. Az ember, ez a férfi nem fejezte ki egyáltalán azt, hogy ő elhatározta, hogy hűséges marad az ő feleségéhez élete végéig. Akkor, amikor a hűségről van szó, ez nagyon sokat jelent. Például olvastam egy hölgyről, aki egy tanácsos irodájában megállt, és ezt mondta, amikor megházasodtam, egy ideált, egy eszményt kerestem, de ehelyett boldogtalanságot találtam. Most pedig szeretnék egy új kezdetet. Higgyétek el, kedves hallgatók, hogy a házastársak megváltoztatása, ez nem egy ideál, nem egy lehetőség. A mi kötelességünk az, hogy hűségesek maradjunk mindvégig.
0: Nagyon érdekes, hogy minden fiatal tudja, érzi, hogy a család biztonsága ezen a hűségen áll. Mégis sajnos annyira másképp értelmezzük a hűség szónak a jelentését, a szerepét a család életében. Mit is mondhatnánk erről a fogalomról egy keresztény család életében?
1: Ez egy olyan összekötő elem a házasságban, amit egy ígéret által mérünk fel, és majd ennek beteljesítése által. Egy olyan fogadalom, amelyet ismertetsz, amelyet nyilvánossá teszel, és akármilyen akadály állna utadban, házassági életedben, kész vagy hűséges maradni mindvégig. Máskülönben azt jelenti, hogy feltétel nélkül átadtad magad annak a személynek, akit szeretsz. Ez egy elég rizikó helyzet, de ez a szeretet. Akkor, amikor az udvarlásról van szó, ez a választásnak folyamata. Ugyan, amikor a hűségről van szó, nem más, mint a hűség nyilvános kifejezése. És ami nagyon fontos, nap mint nap meg kell újítsd hűséged a te élettársad iránt. Persze a hűség megtarthatja azt az élő kapcsolatot, még akkor is, amikor a romantikus érzések lehet eltűntek, vagy sokkal csökkentebbek. Egyszer egy barát így szólt, így vélekedett. Amikor a romantizmusról van szó, nem vagyok mindig romantikus az én feleségemmel. De egy dolgot tudok. Mindig hűséges vagyok, és hűséges fogok maradni hozzá egy életen keresztül. A hűség egy tett. Nagyon sokan, amikor az oltár előtt vannak, ígéretet tesznek, de ami azt illeti a tetteiket, a házas életi tetteket, ezekben nem nyilvánul meg az a hűség, amit fogadtak az oltár előtt. Akkor, amikor szóba áll személyekkel, fiatalokkal, rájössz, hogy nagyon sokan szerelmesek, és pillanatnyilag azt mondanák, hogy a csillagokat is lehoznák az égről a másiknak, azért, mert annyira szeretik őt, de amikor befejezték a liceumot, vagy befejezték az egyetemet, abszolút minden szertefoszlott. Valami hiányzott ebből. A hűség és ennek fogadalma hiányzott ebből a barátságból. Nagyon fontos, hogy meggondold, hogy amielőtt házasságra lépnél, ezt a kérdést old meg a te életedben. Nagyon fontos, hogy amiután megoldottad ezt a kérdést a te életedben, légy kész minden ellenére. Boldogtalanság, nehéz pillanatok, fájdalom, szenvedés, akármi jönne az életben, te mindig meg tud újítani a hűség fogadalmat. Istenek ígéje nagyon szépen kifejezi azt, hogy Isten az ő kapcsolatát az egyházzal, pontosan a házassággal és ennek fogadalmával hasonlítja össze. Ő annyira szereti az egyházat, a mennyasszonyt, hogy kész volt életét adni, áldozni érette. Erre hívja fel figyelmünket nekünk, azoknak, akik már beléptünk a házasságban, és azoknak is figyelmét, akik készülnek belépni a házassági kapcsolatban. A házassági hűség három személyt foglal magában. A férj, a feleség és Jézus Krisztus. Akkor, amikor mind a kettő közel áll az Úr Jézus Krisztushoz, itt van a garancia, itt van az a biztonság, amire szüksége van minden családnak. Hogyha egy változékony személy vagy, hogyha hűségedet olyan könnyen megváltoztatják események vagy érzések, íme néhány tanács ezzel kapcsolatosan. Hogyha szeretnéd, hogy a te hűséged egy életre való legyen, akkor nap mint nap újítsd meg hűségedet házasságod iránt. Egy következő tanács. Engedd meg Istennek, hogy segítsen rajtad, hogy te hűséges maradj mindvégig. Egy következő tanács. Ne engedd, hogy házasságod tönkre menjen. Frissítsd fel nap mint nap. Válasz olyan lépéseket, amelyek segítsenek, hogy álmaid beteljesedjenek, és hogy eljuss azokhoz a célokhoz, amelyeket kitűztél akkor, amikor házassági kapcsolatra léptél.
0: Nagyon fontosnak tartom én is, hogy tényleg úgy tudjunk elindulni a házasság útján, hogy ezekkel az elvekkel, meggyőződésekkel felfegyverkeztünk. Nem szeretnék pessimistának tűnni, hiszen én hiszek a boldog házasságban, de ugyanakkor tudom, hogy mennyi nehézséggel találjuk szembe nap mint nap magunkat. Talán leginkább egy utazáshoz lehetne hasonlítani. Ha szeretnék valahová megérkezni, úgyhogy közben ne kapjak szívinfarktust a sok idegesség miatt, ehhez bizonyos feltételeket figyelembe kell tartanom. Mennyire forgalmas időszakba haladok, milyen az időjárás, vannak-e az útszakaszon dugók, hogyan lehet ezt az alapelvet alkalmazni a házasságra?
1: Igen, az élet utazása egy kezdettel kezdődik, és van egy befejezője. És itt e két pont között a változásnak idejét éljük. Akkor, amikor elejétől, úgy, mint amikor egy utazásra készülünk, megfigyeljük és lássuk azt, hogy milyen lehet az út, milyen akadályok léteznének, akkor egyszerűen tudunk utazni. Ugyanezt kellene történjen, ami azt illeti a házassági utazást is. Nagyon komplex ez az utazás, majdnem majdnem azt mondhatnunk, hogy nem talál az összehasonlítás. Mert nem létezik az életben egy ilyen komplex utazás, mint a házasság utazása. De egy dolog biztos, hogyha el akarsz érni a célhoz, akkor minden akadályon túlteszed magad. Egy olyan utazás, amelyben különleges periódusokban találkozunk, különleges dolgokat oldunk meg, nehéz helyzeteken megyünk keresztül. Másképp kifejezve, a házasság az az iskola, amelyet Isten felhasználhat, hogy minket megváltoztasson az ő képére és az ő hasonlatosságára. Itt ebben az iskolában, a házasságnak iskolájában a férnek jelleme, a feleségnek jelleme csíszolva lehet, hogy mind jobban és mind jobban hasonlítson a krisztusi jellemmel. Gyertek, ne féljünk ettől az iskolától. Egy szép iskola, és legyünk biztosak abban, hogy nem vagyunk egyedül, hanem Krisztus, Isten velünk van.
0: Köszönöm szépen, köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ma is velünk tartottak. Kívánunk továbbra is egy kellemes délutánt, és azért imádkozunk, hogy ezekkel a gondolatokkal, kellő komolysággal tudjunk elindulni a házasság útján, hogy így Isten áldása kísérjen majd mindvégig. Viszont hallásra!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járók elő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is a reménység hullámhosszán vannak. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai műsorunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogunk meghallgatni egy újabb fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Juhász Gyula írta Jegenye lelkem című vers, amelyet Egri Tibor fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma, 4. fejezet. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőjtölt, végre megéhezik. És hozzámenvén a kísértő, mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén monda, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Akkor vivé őt az ördög a szent városba, és oda helyezé a templom tetejére. És mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondanéki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor mondanéki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög, és angyalok jövének hozzá, és szolgálnak néki. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába. És ott hagyva Názáretet, elment és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár Jézus, látott két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve látott más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik, és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követik őt. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzávivék mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngősöket, holtkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyítja őket. És nagy sokaság követi őt Galileából, és a 10 városból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról.

Juhász Gyula, jegenye lelkem. A sors megrázta lelkemet, mint a vihar a jegenyét, és lelkem mindig énekelt, s csókolta a viharegét. Letörték legszebb ágamat, hajtottam újat, s csöndesen megülték, mint a madarak, a vágy, a jóság s szerelem. S ha őket is elűzte mind a végzet, mégis megmaradt egy álom, fájó és szelid, mint csíra tiszta hó alatt. Hogy nem hiába nyílt az ág, madár hiába nem dalolt, hogy mindig lesz nekünk hazánk, ó jegenyék, ó csillagok!

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

Dávid Zsoltár, a fia Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak az ellenségeim. Sokan vannak a rám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatott engem az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. Az, hogy mit jelentett Dávidnak, hogy minden a feje tetejére állt, az egészen megdöbbentő végig gondolni. Rögtön mondja az elején, hogy sokan támadnak ellenem. Szinte mindenki ellenem van. Azt olvassuk az első versben, hogy az ő saját fia, az ő édesfia Absalon volt az, aki lázadásba, egyfajta belső forradalomba vitte az országot apja ellen. Azért, amikor az ember ezt megtapasztalja, hogy mindenki ellene támad, Dávid Izrael egy híres és szeretett, kedves uralkodója volt. Szóval a királyként megalázott Dávid. Az a megaláztatása, hogyan össze kell pakolni a cókmókját a királyi palotában, és sürgetik a hadvezére, a vele maradt szűk baráti kör, hogy igyekezzen, mert menekülni kell. Szóval ez az élmény, mint királynak nem lehetett egyszerű. Sokan támadtak ellene. Mikor már harmadik ember szól be nekünk aznap reggel az indulásnál, a munkahelyen vagy valahol, akkor már azt érezzük, hogy sokan támadtak ellenünk. De mikor Dávidnak királyként azt kellett látnia, hogy a megvezetett nép,

éppen a következő pont, egy családtag támadt ellene, az édesfia, akinek ő az életét még egyébként éppen ennek a lázadásnak a folyamán is menteni igyekszik, sajnos nem sikerült, de hogy egy ennyire közeli személy okozzon neki fájdalmat. Szóval Dávidnak nem csak királyként fájt itt sok minden, hanem édesapaként is. Hogy egy országot lázít fel ellenem a fiam, hogy most már látom, hogy az elmúlt évek miről szóltak, amikor ez a fiú olyan ügyesen, olyan tehetségesen kezdte el kivenni a részét az ország kormányzásából, és felépítette magának azt az árnyék bizalmat a nép szívében. Szóval a megalázott király, a fájdalmas szívű édesapa. Aztán, Dávidnek volt itt azért egy másik nagy fájdalma is. Mert arról, hogy az ő fia ezt tette, Absalom ezt tette, ő bizony vastagon tehetett. A családi mintái, a házassági, a gyereknevelési, szóval hozzá nem értése, mert hogy Dávid erre nem fordított elég gondot. És amikor beértek a gyümölcsök, akkor nem csak az fáj, ami királyként vagy apaként fáj neki, hanem azért ne felejtsük el, amikor a feje tetejére áll minden, és abban nekünk részünk volt, mulasztásunk, akkor ez az ördög nevű ellenség is, akit a Biblia így emleget, bizony az ember nyakára ül, és elkezdi mondani, hogy ugye tehetsz róla, ugye te ennek az oka voltál, na látod, az a sok minden, amit annak idején elmulasztottál, és ne felejtsük el, hogy Dávid apaként, férként, az, hogy a fiai, a gyermekei, ahogy látjuk is, hogy egymást mészárolják a családon belül, tele van konfliktusokkal, majd a trónutódlás kérdésénél lesz ez igazán fájdalmas egyébként Dávid családja számára. Szóval Dávid bűnösként is menekült, és tudta, hogy ő azért jócskán tehet arról, hogy ilyen viszonyok és ilyen helyzetek kialakultak az országban. És amikor már-már azért kezdjük azt érezni, hogy akármilyen nehéz is a ma reggeli indulásunk, de azért ezt nem érhetjük el, ezt a szintet, ami Dávidnak volt. Persze rögtön tenném hozzá, hogy a mai nap személyes nehézségei neked vagy nekem, szóval ezeket a nehézségeket nem érdekli, hogy milyen volt Dávidnak. Neked ez most a legnehezebb, te most ebbe belehalsz, úgy érzed. Szóval azért ezek a történetek talán egy kicsit tágítják a perspektívánkat, hogy ne szűküljünk rá a saját bajunkra, hanem lássunk egy embert, aki aztán azt is átéli, hogy tudjátok, a bajban mutatkozik meg igazán, hogy kik a barátok. Szóval Dávid hirtelen körülnéz, és azt látja, hogy hopp, itt mint a buborékok illantak el tegnap még hajbókoló emberek, akik a csalódásban bizony kiderült, hogy nem is igazi barátok. És Dávidnak azért ez a kudarc is, ez a bizalomvesztés, hogy egyáltalán akkor ezek után ki az, aki körülöttem lévő közül még megbízható. És a szélesebb tömegek. Absalom bevonul Jeruzsálembe, és sokan és a nép nagy része ünnepli őt. Tegnap még engem éljeneztek, ma már fújoznak. Tegnap még én voltam a király, és ma hirtelen ugyanezek az emberek, ugyanezekkel a szájukkal, egészen mást mondanak, és egészen mást énekelnek. Szóval ez az érthetetlen változás, ami ilyenkor körülveszi az embert, a megalázott király, a fájdalmas apa, a következményekben a saját hibáit is látó bűnös Dávid az ő mulasztásaival, a barátaiban csalódott király, aztán az változások érthetetlenség, valljuk be őszintén, a változások néha annyira drámaiak tudnak lenni, hirtelenek, vagy nagyságrendileg annyira meglepőek, hogy bizony ilyenkor a feje tetejére áll minden. Az ember lelkében is ilyenkor a feje tetejére áll minden. És csak az utolsó, a hetedik pontot én úgy tenném hozzá ez a változás sorozathoz, ezekhez a csalódásokhoz és fájdalmakhoz, amiket át kellett élnie, és azután majd megírja ezt a Zsoltárját, hogy és Dávid sem az a fiatal ember, aki még annak idején pásztorfiúként, vagy Góliát ellen, így lepöckölte magáról a feladatokat, még azért más volt a lelki teherbíró képessége, még azért kevesebb hiba volt mögötte, ami miatt vádolhatta őt az a belső hang a szívében. Szóval nem az a fiatal Dávid kell, hogy ezt átélje, hanem bizony a javakorabeli, sok-sok nyomorúságon és rossz döntésen túllévő Dávid kell, hogy megkapaszkodjon. És miben kapaszkodsz meg, amikor minden a feje tetejére állt? Érzelmileg, kapcsolatilag, barátilag, a tervekben, mindent a feje tetejére állt. Dávid hoz egy döntést, és azt mondja, de te, ó Uram, pajzson vagy nekem. Fennszóval kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatott engem.
Oda néz, ahol a biztos pont van, az egyetlen biztos pont. Te, ó Uram, pajzsom vagy nekem. Én tudom, hogy még mindig van számomra védelem, szabadulás és reménység. És tudom, hogy igen, most az következik, hogy most téged keresselek kitartóan, téged keresselek hittel és bizalommal, mert ilyenkor a hinni a legnehezebb. Nem is abban hisz az ember, hogy jaj, ez minden szépen rendbe jön, ehhez már nem vagyunk azért naivak, hanem abban bízik, hogy az Isten még mindig tud. Mit tud? Azt mondja a 4. versben, te még mindig meg tudsz védeni engem. Te meg tudsz védeni. Egyébként nagyon érdekes, mert Dávid nem azt mondja, hogy én biztos vagyok benne, hogy te ezt ma délre, ma estére, holnap reggelre kijavítod, én benned vagyok biztos. Az Istenben való hitünk nem azt jelenti, hogy és akkor ő megcsinál mindent, ahogy mi akarunk, hanem az, hogy tudjuk, hogy ő tud, meg tud védeni. A 4. versben azt is mondja, hogy igazságot tudsz tenni, tehát fel tudod emelni még az én fejemet, helyre tudod állítani még itt a viszonyokat. Meg tud védeni, igazságot tud tenni. Tehát az Isten képes arra, a pajzsom és védelmem nekem most is van. De azután nagyon érdekes, mert ezeknél a szempontoknál sokkal fontosabb, amiben Dávid aztán elmélyül a gondolataiban, és megerősödik. Azt mondja, hogy elveszi az én félelmemet. Lefekszem, és elalszom. Na most, amikor minden a feje tetejére áll, ez a legnehezebb, hogy csak úgy édesen elszenderedjen az ember. Nem, én tudom, hogy az Istenben, mivel ő meg tud védeni, igazságot tud tenni, ezért el tudja venni az én félelmemet. Nem félek, mondja a 7. versben. Azt mondja a 6. versben, hozzáteszi, hogy és ő békét tud nekem adni. Helyre tudja állítani az én lelki nyugalmamat. Ez a lefekszem és elalszom, ez gyönyörűen fejezi ki ezt. Nincsen semmi okom arra, hogy nyugalmam legyen, de az a hitem, ami az Isten szeretetében, jóságában, védelmében és helyreállításában van, az engem már most olyan lelki állapotba tud hozni, mintha már túl lennénk a szabaduláson, mintha már megtörtént volna a szabadítás, és az Isten helyreállította volna a viszonyokat. Elveszi a félelmemet, békét ad, nyugalmas pihenést ad. És olyan szép, ahogy nem utolsó sorban, olyan kicsit, mintha már csak egy minta lenne itt a végén a 9. vers, az Úri a szabadítás legyen a te népeden a te áldásod. Dávid, olyan érdekes az, hogy nem szűkül rá maga személyes problémáira, hiszen ez a tragédia és az ő bűnei és hibás döntései, amik ezt részben előidézték, ez egy egész népet, ez gyerekeket, asszonyokat, egy ártatlan népet sodor egy polgárháború küszöbére. Szóval Dávid úgy érzi, hogy ha leteszek, akkor mindent le akarok tenni az Isten előtt. És hogyha nekem gondjaim vannak, akkor a gondjaim következményeit is, másokra való hatását is. Ha én őszinte vagyok, akkor szeretem annyira az embertársaimat, akik isszák a levét annak, ami nekem most fáj. Szóval azt is eléhozom. Istenem, erre a népre is te vigyázz. Én most király vagyok, egy elűzött király, de már nem tudok rájuk vigyázni. Nincs a hatalmamban. Ezt a terhet is vedd el a szívemről. Köszönöm, hogy elvetted. Te majd a következményekre is odafigyelsz, hogy méltányosak, hogy talán kíméletesebbek legyenek azok a dolgok, amik erre a népre következnek. Hát, van az az ének, ami a feje tetejére állt embert is megbékíti. Ezt fogjuk énekelni mi is a 40-et. És van természetesen az az ima, van az a hit, ami egy embert akár ilyen fokú, ilyen nagyságú kétségbeesésében is meg tudja békíteni, és az ő félelmeit elvenni a szívéből. Nem csodálatos? Mondanám most azt, de ne vegyétek bántásnak vagy gúnynak, hogy hát akkor most már jöjjön, aminek jönnie kell. Nem, reméljük, hogy az Isten megtart bennünket, és nehézségek nélkül is megtanuljuk a leckéket, amiket meg kell. Legyen egy szép napunk, imádkozzunk, és aztán énekeljünk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ahogy Dávid mondta, vannak olyan pillanatok, amikor nem egyszerűen imádkozgatunk, hanem kiáltunk az Úrhoz. Segíts, hogy jusson ez eszünkbe, és amikor ránk jönnek riadalmak vagy rettenetek, akkor mi is tudjunk te hozzád jönni, és megragadni téged úgy hitben, mint ahogy Dávid. Pajzsunk vagy, védelmünk, meg tud szabadítani, az igazságot felszínre hozni, a következményeket elhárítani, és hogy ezeket milyen mértékben teszed, ezt rád bízzuk, hiszen ezt nem az a dolgunk, hogy számon kérjük tőled. De azt, hogy békét és
félelemmentes reményt tudsz adni a szívünkbe, köszönjük. Ezért is dicsőítünk téged, és ezért is hálát adunk neked az énekben is Jézus nevében. Amen.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dícsérjem.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ma este, szerda este, úgy, ahogy megszokhatták, a szombatiskolai tanulmány gondolatait próbáljuk meg átbeszélni, kérdéseket fogalmazunk meg, és válaszokat adunk arra. Ezzel az alkalommal az Egyre mélyülő kapcsolatunk a Jóistennel című tanulmány egy újabb beszélgetése következik, melynek címe Megtérés és bűnbocsánat. Várom önöket erre a beszélgetésre, hiszen talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit fel kell ismerjünk az életünkbe, hogy szükségünk van a megtérésre. És ennek következtében a bűnbocsánat is ott van az életünkben, hiszen a Jóisten az, aki szerető kezével, fia által megbocsátott nekünk. Ha az alapigét olvasom, amely a János apostol első levele első fejezet 9. versében így hangzik: ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, Verebi László lelkipásztort, Isten hozott a keresztút adásába.
2: Köszönöm, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket, Jóisten tegye áldotta ezen alkalmat mindannyiunk számára.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Mezei Áron evangélista testvérünket, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy ezen a beszélgetésen.
3: Én is örülök, hogy részt vehetek ezen a beszélgetésen, és ugyancsak Isten áldását kívánom minden néző számára.
1: Messziről érkeztetek, Nagyváradról, környékéről, és örvendek annak, hogy az utáni régió is képviselteti magát egy évben több alkalommal is a különböző magyar nyelvű adásainkban, és hozzátok az üzenetet, a lelki üzenetet. Ezzel az alkalommal az egyre mélyülő kapcsolatunk a Jóistennel tanulmány első kérdése az, hogy véleményetek szerint hogyan lehet a kapcsolatunkat a Jóistennel megerősíteni, és egyre inkább mélyíteni?
2: Hát, ha az alapszövegben is bennem volt, hogy ha megvalljuk bűneinket, tehát a bűnbánat, ez egy nagyon fontos dolog, de talán úgy közelíteném meg, hogy mint ahogy a tanulmányban is ott van Mária, ahogy Jézus lábainál volt, tehát ha minél több időt töltünk Jézus lábainál, és hát ezt nem csak mennyiségileg mérjük az időt, hanem minőségileg, akkor ugyebár Krisztusra tekintve az emberben a bűnbánat, az ő tisztasága, a bűnbánatot készített bennünk, és szeretnénk, hogy ez a szakadék, amit a bűnök hoz, Isten és közöttünk, ez elmúljon, és hogyha erre törekszünk, akkor így mélyülhet az embernek a kapcsolata Jóistennel.
3: Az emberi kapcsolatok sajátossága is az, hogy akkor maradnak fenn, akkor mélyülnek, hogyha ápoljuk őket, hogyha minél aktívabban benne vagyunk ebben a kapcsolatban. És hát házastársal, gyerekkel, baráttal minél gyakrabban beszélgetünk, megosztjuk a bensőséges gondolatainkat, érzéseiket velük, illetve ők is velünk egymással, akkor ez mélyebbre szövi a kapcsolatokat, ugyanígy Istennel is. És hát ki kell, hogy alakuljon egy őszinte kommunikáció az Istennel, amikor tényleg nem egy felszínes, imádságos életet folytatunk, ami kötelességszerűen nap mint nap rutinná válik és szokássá, hanem egy szükségletté, egy igényé, hogy az Istennek elmondjam, hogy mi van velem, mit érzek, hogy szükségem van rá, és ugyanakkor várjon meg az ő válaszát, hogy ő mit üzen számomra a Szent Lelkén keresztül, a Biblián keresztül, az ő igényén keresztül. Én azt gondolom, hogy minél személyesebbé tesszük ezt a kapcsolatot, annál inkább elmélyül.
1: Említésre került az a gondolat, hogy nem a mennyiség számít, habár a rutin, a mennyiség az is fontos, megvan a maga értéke, a minőség. És már ezt hangsúlyoztat, hogy mit jelent ez a minőség, egy kicsit mégis, hogyha ezt kiéleznénk, ezt a gondolatot, hogy meg tudnánk magyarázni annak a fontosságát, hogy azért a rutinra is, miért van szükség a rutinra, a szokásra, és miért van annál is inkább fontosabb a minőségre, és hogy mit jelent ez a minőség?
2: Hát a rutin az, ugye, ahogy mondtad, hogy hát szokássá válik az ember életében, talán egy kicsit közömbössé válhat az ember, hogyha nem figyel oda a rutinban a minőségre is. A minőség az egy, ezért, mint hogy említetted is a családban is, vagy pedig a barátainkkal, ezért fontos az, hogy minőségi időt töltsünk, tehát amikor valóban odafigyelsz a másikra, amikor a szemébe nézel, amikor nem csak hallod, amit mond, hanem vissza is kérdezel, amikor érdekel, a másik érzi azt, hogy érdekli az, amit te mondasz neki. Na most ugyanígy ez a Jóistennel is, mint hogyha leülnénk, mint egy baráttal elbeszélgetnénk, és így mélyülne a kapcsolat. Tehát valóban egy igazi odafigyelés. Fontos nekem a másik. Fontos nekem a másik, és ez oda-vissza érzelmileg is ez a töltet benne van abban, hogy így nap mint nap, hogyha megvan a rutin is, de viszont annak ott legyen ez a mélység ennek a kapcsolatnak.
1: Megtérés és bűnbocsánat a tanulmányunknak a címe. Ebből az következik, hogy ugye nekünk szükségünk van a megtérésre, hogy bocsánatot nyerjünk, de van valaki, akinek erre hatalma van, ereje van, tekintéllyel teszi meg, és teljes jogában azt, hogy megbocsásson. Miért akar nekünk a Jóisten megbocsátani? Miért nem hagyja azt, hogy maradjunk úgy, amilyenek, leépülésünkben múljunk el egészen? Honnan van az Istentől ez a hozzáállás, amiben fel akar emelni bennünket?
3: Az igében van egy számomra nagyon figyelemre méltó megállapítás, hogy Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Tehát ő neki ez tetszik, számára ez kedves, hogy velünk kapcsolatban legyen, és ez a kapcsolat pedig úgy jöhet létre, alapfeltétel ennek a kapcsolatnak a megtérés az Istenhez. Mert ugye a bűnbeeséskor elszakadtunk tőle. Egy szakadék keletkezett, az ember függetlenítette magát az Istentől, fellázadt gyakorlatilag az Isten ellen, de az Isten nem hagyta ezt annyiba, hanem ő helyre akarta állítani, és helyre állította a kereszten az emberiséggel és az egyes emberrel való kapcsolatát, ami az ő részét illeti, azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen újra hozzá visszafordulni, újra hozzá térni, és visszakapni azt a minőséget, amit a teremtéskor kaptunk az Istentől, amit úgy fogalmazott meg, hogy teremti Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára. Tehát ettől nagyon eltért és eltorzult az ember, ezt helyre akarja állítani az Isten, ugyanakkor az ember boldogságát is helyre akarja állítani az Isten, mert boldogságra lett teremtve az ember, és ennek az alapfeltétele a megtérés.
2: Nem még jól, amit kiegészítsem, talán annyit, hogy nem azért bocsátni, nem azért akarja Jóisten megbocsátni nekünk, mert mi ezt megérdemelnénk, egyáltalán nem érdemeljük meg, hanem hogy Áron említette, tehát ezek azok az Isten jósága, mint hogy ír a Róma 12-ben is, hogy az Isten jósága indít bennünket a megtérésre. Tehát,
1: és mi az, ami végig bennünket arra késztet, hogy el akarjuk fogadni a megbocsátást? Nagyon sok olyan eset van, amiben azt látjuk, hogy a Jóisten minden embernek szeretne megbocsátani, de olyan kevesen élnek a lehetőséggel. Azok, akik élvezzük a Jóisten jelenlétét, és igényeljük az ő megbocsátását, mi az, ami motivál bennünket, mi az, ami igazán oda vezet hozzá, hogy elfogadjuk ezt a kegyelmet, ezt az ajándékot?
3: Igazából ott szeretném folytatni ezt a gondolatot, mert nekem is ez jutott eszembe ennél a kérdésnél, amit Pál említ, hogy az Isten jósága engem megtérésre indít. Ez egy alapmondat számomra, óriási kijelentés, mert a megtérés csak akkor igazi, hogyha a motivációja helyes. És én úgy gondolom, a Bibliából is, az igéből is ezt értettem meg, hogy az Isten jóságának és kegyelmének a megízlelése, a megtapasztalása, ez az egyetlen helyes motiváció, ami engem egy válaszra késztet. Ahogy máshol említi Pál apostol, hogy az Isten akkor szeretett minket, amikor még bűneinkben voltunk, még bűnösök voltunk, és ennek a szeretetnek a megízlelése, a megtapasztalása, ez egyfajta válaszra kell, hogy késztesse az embert. Egyesek döntenek úgy, hogy ezt olyan természetesnek veszik, hogy nekem ez jár. Az áldások, a nap, mint nap, amit tapasztalunk, ez az életnek egy természetes velejárója, nekem ez alanyi jogon jár. De igazából más emberek pedig ráeszmélnek, hogy ez nem egy alapvető adottság, hanem ez Istennek a kegyelmi ajándéka számunkra. És ez egyfajta tükröt tart elénk, egyfajta választ kíván tőlünk, egy reakciót kíván tőlünk, ami a hálában, a megtérésben, az Istenhez való fordulásban nyilvánul meg.
1: Tehát akkor itt beszélünk tudatosságról is? Miért? Mert azt látjuk, hogy a jólét az pontosan eltávolít a jó Istentől. És nem csak bennünket, a mi generációnkat, hanem ha megvizsgáljuk a Biblia történelmében a különböző egymás után következő generációk életét, azt látjuk, hogy minél inkább áldásban részesültek, annál inkább az a tévedés következett, hogy elfordultak a jó Istentől. Hogyan lehet ezt kikerülni, hogy igen, az Istennek jósága, téged áldásai megtérésre indítanak, de hogy ezt a veszélyt maradjon csak veszélynek, és ne maradjon egy valódi csapdának a mai világban is. Hogy látod ezt?
3: Igen, ez egy hatalmas kísértés, én azt gondolom, mert az Isten amellett, hogy könyörül rajtunk, hogy irgalmaz, nekünk egy nagyfokú szabadságot is ad. Hogy mi ezzel kezdhetünk sok mindent, és erre válaszolhatunk sokféleképpen. És általában az ember a szabadságával nem nagyon tud helyesen élni. És igen, nagy kísértés az, hogy ezzel inkább visszaélünk, és ezt, ha nem is azonnal, de egy idő után természetesnek vesszük, hogy ez az életünk része, hogy egészségesek vagyunk, hogy az Isten kegyelme rajtunk van, megállt különböző dolgokkal, és ahogy említetted, ez egy nagyfokú tudatosságot feltételez, hogy én tudatosítsam minden reggel, hogy az Isten kegyelme megújult fölöttem, és az Isten jelenléte nélkül én ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, ki vagyok szolgáltatva a kárhozatnak, és igazából ma is ugyanolyan szükségem van erre, mint a megtérésemnek az első napján. Ez egy rendkívüli, nem hiába Jézus arra figyelmeztet, hogy legyetek éberek, és vigyázzatok. Mert a test ugyan kész, illetve a lélek kész, de a test erőtelen. Tehát nagyon el tud minket, a figyelmünket el tudja terelni az, ami látható, az, ami rutinossá vált, az, ami megszokott az életünkben és a hétköznapjainkban, de ezt az éberséget fenntartani, ez egy igazi kihívás.
1: Ugye azt látjuk, hogy Jézus Krisztusban valósul meg bűneink bocsánata. Bűneink bocsánata jelenti gyakorlatilag megtisztításunkat, amit Jézus Krisztus végez el. Mit jelent ez a megtisztítás? Hogy csak Jézus Krisztus tudja ezt elvégezni, és milyen módon viszi véghez az életünkben?
2: Hát maga a Jóistennek a jósága a krisztusi áldozatban lesz igazán láthatóvá. Amikor Jézus a Golgotai kereszten meghalt, érettünk. Itten szükség van az embernek egy felismerésre. Hogyha felismeri, hogy mit tett az Isten érte, igaz, akkor mozdul meg az emberben az, hogy tényleg minden bűnöm által én megsebzem az Istent, megszomorítom a jó Istent. Na most maga Jézus Krisztus a Golgotai áldozatán keresztül tud bennünket megtisztítani. Tehát ez lényegében, miután én felismertem, hogy mit tett értem Jézus, az én bűneim meg mit tettek Jézussal, ilyen formában, és hogy Jézus az életét mondjuk ártatlanul adta oda érettem, így úgy is mondhatnánk, hogy a Jézusnak értünk kiontott drága vére egyfajta jogcímünk arra, hogy nekünk már jogunk van a megbocsátáshoz. Tehát Isten már megbocsátott nekünk. De itt meg megint csak akkor kapjuk meg ezt a jogot, hogyha visszatérünk az alapigére, hogyha megvalljuk a mi bűneinket.
1: Tehát, milyen úton, módon lesz a miénk Jézus Krisztusnak ez a megtisztításra végzett áldozata olyan értelemben, hogy mi is tiszták legyünk, hogy a mi bűneink valójában meg legyenek bocsátva. Mi az az a kicsi lépés az életünkbe, ami által az ő cselekedete a mi életünk részévé tud válni? Ha tudnánk beszélni esetleg arról a gondolatról, hogy mit jelent a megigazítva lenni, a tulajdonított igazsága Jézus Krisztusnak az életünkbe, hogyha ezt a gondolatot kifejtenénk, hogyan válik az emberévé az, ami nem az övé, de ezzel él ezen a földön, és ezzel fogadja el a mennyei atya.
3: Igen, hát tulajdonképpen Isten egy hatalmas ajándékot adott nekünk Jézus áldozatán keresztül. Ő megvilágosít minden embert. Ő a János evangéliumában olvassuk a Biblia aranyszövegében, hogy ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez a hitnek a lépése, ez az a megragadni hittel azt, amit ő értünk tett, és igazából elfogadni azt, hogy ő megtette azt, amit mi sosem tehetnénk meg, hogy ő meghalt értünk, és az ő vére által meg tud tisztítani minket minden hamisságtól. Ez egy olyan, tulajdonképpen ez az evangélium, ez egy olyan jó hír, amit először fel kell, hogy ismerjünk, hogy erre nekünk szükségünk van. Mert szennyesek vagyunk, mert a bűn megsebzett minket, mert a bűn beszennyezett minket, és szükségünk van arra, hogy ez a vér megtisztítson bennünket, és elfogadjuk a Jézus Krisztus keresztáldozatát, és elfogadjuk őt személyes megváltónknak.
1: Márta és Mária esete, amelyek azt mutatják be, hogy az ember mennyire el tudja rontani a túlbuzgóságával, nem minden esetben, nem mindenkinél áll ez fent, ezért is van ez a két eset előttünk. Olvasom azt az ígét, ami a történetet egy kicsit bejelenti, és úgy bemutatja. Majd ezt a gondolatsort kérem, hogy beszéljük meg. Lukács evangélium a 10. fejezet 41-42. Versei. Felelvén pedig mondanék Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekszel, de egy a szükséges dolog, és Mária jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Sokszor Mártához hasonlóan cselekszünk, és a szolgálat buzgalma, a munka végzésének a terhe, a felelőssége elveheti, tehát nem szabályszerűen, elveheti a figyelmünket a lelki dolgokról, az Isten figyelésről, őt csodálni Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban. És ez a történet ezt akarja bemutatni. Miben tévedett Márta Máriával ellentétben? Mi a két személy közötti különbség? És jó lehet, nem elítélni akarjuk őket, vagy dicsérni egyiket és elmarasztalni a másikat, hanem tanulni az esetből.
2: Hát van a sürgős és a fontos teendők, amit sokszor összekeverünk. Mert Mária tudta, mi a fontos. Ő fontosnak tartotta, hogy minél több minőségi időt töltsön Jézussal, és sokszor az ember általában úgy gondolja, hogy hát sok időt tölteni imádkozással, ige tanulmányozással, mondjuk úgy Istennel való beszélgetéssel, hát ez elpazarolt idő, olyan, hogy elpazarolt, de hát lemaradok más dolgok. Az is fontos, de hát azért mennyi mindent kell még elvégezni. Márta pont ezt a másik részét tartotta fontosnak, hogy hát azért, ami a látható teljesítmények, amiket el kell végezzünk, azt arra tette a hangsúlyt. Na most és nagyon sokszor ez az embereknek a nagy kísértése, hogy az ember adottságilag, személyiségileg lehet a maga bűn miatt is, jobban, nagyobb hangsúlyt teszünk a láthatóra és a teljesítményre, hogy elvégzünk valamit, akkor érezzük azt, hogy csak vagyunk valakik, fel tudunk valamit mutatni, mint a láthatatlan lelki növekedésre. És amire Mária tette a hangsúlyt, az a láthatatlan lelki növekedés, látszólag csak ült, hallgatott, de közben lelkileg növekedett, és sokszor ezt nem tesszük mi is, mert úgy gondoljuk, hogy ha sok időt így eltöltünk, hát akkor lemaradunk a dolgainkkal, de lehet, hogyha igazi minőségi időt szánnánk a Jóistenre, lehet, mint 2 órát rászánunk, vagy 3-at, vagy még többet, attól, hogy mikor, hogy van. De lehet, hogy utána azt az időt, amit 3-4 óra alatt elvégeznénk, azt a teljesítményi feladatot, azt lehet, hogy 1-1,5 órában elvégeznénk, mert a Jóistennek a bennünk levő békessége úgy alakítja a dolgokat, hogy lényegében nem elpazarolt idő, hanem egy áldás, ami számunkra.
3: Mi általában a tettekben és a cselekedetekben mérjük a hasznosságunkat, a fejlődésünket, és Istennél ez nem így van. Mielőtt Jézus elkezdte volna a szolgálatát, bármit is tett volna, elkezdett volna gyógyítani, meg cselekedni az atyának az akaratát, tanítani, tanítványokat kiválasztani, ő félretett egy huzamos időt, egy 40 napot, amikor tényleg még a testi szükségleteit is háttérbe szorította, csak hogy az atyára figyeljen, és megkapja tőle azt az erőt, amire szüksége lesz a cselekvéshez. De általában a mi erőnkből, lendületből szeretnénk tenni valamit, ami látványos, ami mérhető, amit tulajdonképpen mások is láthatnak és értékelhetnek az alapján, holott a sorrend az, hogy először tanulni Jézustól, a szemlélés által átformálódni, és erőt nyerni az ő jelenlétéből, és vezetést, bölcsességet a szolgálathoz. Később ugye nem nagyon találkozunk Mártával az evangélium leírásában, de Máriával annál inkább, ő mindig ott volt, mindig szolgálatkész volt, és ott volt a sírnál, és ő volt az első, aki odament és cselekedett. Tehát ő a fontossági sorrendet helyesen alkalmazta, úgymond, és előbb meríteni akart az Istenből, az ő erejéből, az ő bölcsességéből, és utána szolgált, és sokszor mi ezt így fölcseréljük helytelenül.
1: Szerintetek miért történik meg velünk szolgálattevőkkel is, akik az Isten ügyébe szolgálunk, hogy sokszor a cselekvésben bízunk, azzal akarunk teljesíteni, de nem csak akik az Úr asztala körül forgolódunk, hanem a mindennapi lelki életünkben legyünk egyháztagok, akik el vagyunk foglalva a mindennapi munkáinkkal, és egy küzdelem reggel találkozni a Jóistennel, hogy miért történhet ez meg az életünkben, hogy azt a részt választjuk, amiről le kéne mondani, de nem tudunk lemondani. És a jobb, a minőségi, az Istenhez való kapcsolódás pedig nem egy olyan mélységeiben, nem egy olyan szinten, vagy talán egyáltalán nem tud megvalósulni. Mi az, amire jobban oda kéne figyeljünk? Tudom, hogy nehéz a kérdés, mert egy konkrét probléma ez mindannyiunk életében, ha őszinték vagyunk.
2: Meg kéne tanuljuk, hogy mi a prioritás. Tehát, hogyha a prioritás az Istennek van odaadásom, akkor, tehát bármit végzek, akkor úgy végzem, mint hogyha Jóistennek végezném. Ez egy nagyon fontos dolog, hogyha, mert mikor Isten nélkül, vagy mit tudom, nem akarom én Isten nélkül végezni, de hát annyira elkap a hév, és megyek, és szaladok, és a teljesítmény vágya, akkor ott mégis nagyon sok az aggódás, nagyon sok a törődés, nagyon sok a nyugtalanság, a békétlenség, és sokszor ez úgy elvisz minket egy irányba, de hogyha reggel, mikor indulunk, és tényleg magunkra öltjük azt az igazság palástját, amiről lehet még, mindjárt majd még lesz szó, tehát, hogy tényleg Krisztusnak adjuk az életünket, te vezessél ma is engemet, akkor nagy esély van, hogy nem veszítjük el egész a folyamán azt a prioritási pontot, hogy én az Úré vagyok, és én úgy kell szolgáljak, és úgy kell tegyek mindent, hogy ő elvárja. És akkor esetleg lehetünk közelebb a máriai példához, hogy igenis a Jóistennek a lelkülete, aztán majd kihat az egész további napomra, és minden tettemre, és áldás, és békesség, és haladás van benne. De én ezt a prioritást láttam, hogy itt eltévesszük. Sokszor a mi önző kis saját teljesítmény vágyunk, ez előrébb kúszik, mint ahogy Istenre bíznánk magunkat.
1: Néhány gondolatban talán itt az ideje, hogy bekapcsoljuk a Szentléleknek munkáját az életünkbe, mert a Szentlélek munkája az, amely tökéletesíti és véghez viszi azt, amit mi emberileg szeretnénk, de nem mindig tudjuk, és nincs hozzá meg a lelki erőnk. János Evangélium a 16. fejezet 8. versétől olvasom az ígéket. Jézus Krisztusnak ígérete a Szentlélek eljöveteléről, és az, mikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Milyen módon járul hozzá a Szentlélek, Isten munkája az én jó döntésemhez, választásomhoz a mindennapjaimban, nem csak ezeknek a gondolatoknak az alapján, amit elolvastunk a Szentlélekről, hanem kiegészíthetjük más gondolatokkal is.
3: A Szentlélek, ő az isteni személy, akiről Jézus kijelentette, hogy tulajdonképpen amiután ő mennybe megy, fölmegy a mennybe, átveszi Jézusnak a szerepét és a helyét. Isten a Szent Lelke által van jelen közöttünk, van jelen az életünkben. És egy kicsit hozzá kapcsolnám a Mária és Márta történetéhez ezt a gondolatot, tovább fűzve az előbbi gondolatmenetet. Sokszor halljuk, és az van bennünk az a szemlélet, hogy Isten megtette a részét, most már mi következünk, hogy mi megtegyük a mi részünket. És ezt abban képzeljük el, hogy most már ideje akkor nekünk cselekedni. És egy kicsit úgy állunk hozzá, hogy ezt most már mi önállóan kell, hogy elvégezzük. Egy kicsit Istentől függetlenül, hiszen ő elvégezte a részét, ő megváltott bennünket, ő életét adta. Most már mi következünk, hogy bebizonyítsuk, hogy igazából mi is vagyunk annyira rátermettek, hogy a mi részünket megtegyük. Holott én azt gondolom, hogy meg kell, hogy változzon a szemléletmódunk, és itt jön a Szentlélek szerepe az életünkben, hogy Szentlélek nélkül Jézus mondja, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, de ugyanúgy érvényes a Szentlélekre, a Szentlélek munkájára, hogy a Szentlélek által adott bölcsesség és erő nélkül mi igazán semmit nem tudunk megcselekedni, hogy az jó legyen és helyes legyen. Pál mondotta azt, hogy Isten az, aki elkezdte a jó munkát, és ő fogja véghez vinni a jó munkát. Tehát nem csak a megtéréskor van jelen az életünkben a Szentlélek. Nem csak a keresztnél ragadható meg, vagy a keresztben, keresztáldozatban az Isten munkája érettünk, hanem a hétköznapi életünkben is ott kell, hogy legyen az Isten munkálkodása az életünkben, és nem függetleníthetjük magunkat tőle. Tehát valóban nem arra van szükség, hogy mi mennyiségileg letegyünk az Isten elé az asztalra sok cselekedetet, sok nagy teljesítményt, hanem arra van szükségünk inkább, hogy amit teszünk, azt a Szentlélek irányítása alatt tegyük.
1: Igaz, a Szentlélek munkája nyomán bűneinket felismerjük, lelkiismeretünkben ő dolgozik, és megítél bennünket, és késztet arra, hogy kapcsolódjunk a Jóistenhez bűnvallomás útján. Cselekedetek 3.19-ben olvassuk, bánjatok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idejei az Úrnak színétől. Ha egy néhány gondolatba be tudnánk mutatni azt, hogy mit is jelent a bűnbánat, a megtérés folyamat az életünkben, mit hoz magával, milyen szakaszokon megyünk át, amelyek azt mondják el, hogy teljes mértékben Isten előtt behódoltunk és átadtuk életünket.
2: Úgy mutatnánk, hogy a megtérés, igaz, a bűnbánatunk által, lényegében ez nem más, mint egy irányváltás. Eddig mentem egy irányba, mondjuk a halál felé megyünk, mert minden ember a halál felé menetel, ezért jött Jóisten, és szeretne megfordítani bennünket, és hogy az élet felé meneteljünk. Tehát egy irányt kell váltsunk. Na most, hogy ez az irányváltás megtörténjen, persze szükséges Jézusra feltekinteni, a Szentlélek munkájára késztett, mint egy iránytű, egy belső hang, igaz, irányít, tudatosítja bennünk, hogy mi a bűn, és hogy ki által tudjuk rendezni. Na, de amikor eljutunk ezekhez a felismerésekhez, tehát ez az első fontos lépés, hogy felismerjük egyáltalán az, hogy mi nem jó irányba megyünk. Miután felismertük, utána az ember elgondolkozik, és kezdi bánni azt, hogy eddig is ebben a rossz irányba mentünk. Miért nem mentünk hamarabb már? Miért nem ismertük fel a dolgokat? Miután bánjuk, utána az ember még jobban tudatosítsa, és akkor, hogyha akar változtatni, akkor meg kell vallja a bűnt. Na de hogyha én nem tudok eljutni ezzel a bűnbánatig, a bűn megvallásig, hogyha az elsőt kihagyom. Tehát felismerés nélkül mit bánok, hogyha fel se ismertem? Mit vallok meg, hogyha nem bánom? Tehát ezek egymásra felépülő dolgok. Felismerem, hogy bűnös vagyok, bánom a bűnömet, ezért ott van a vágy, hogy készített a Szentlélek, hagyjam el, tehát

0: napi
1: ez
0: harc.
1: Ez megismétlődik naponta lehet többször?
0: Többször is
1: megismétlődik. Még ez is megtörténhet. Igen, nem 7-szer, hanem 77-szer és 7-szer 77-szer, mondja az Úr Jézus.
0: Igen.
1: Ennek a lelki tapasztalatnak a nyomán a Jóisten az ő kegyelmében részesít. Erről olvasunk az Ézsaiás próféta 61. fejezet 10. versében, hogyha visszalépünk egy kicsit a tanulmány gondolataihoz, és ott úgy szól az ige, örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint vőlegényt, aki pap módon ékíti fel magát, és mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit. Mit árul el ez az igevers a megváltott emberről?
2: Amikor az ember rádöbben arra, hogy az Isten mit tett érte, hogy megváltotta őt, és hogy az Isten egy szeretett kapcsolatra hívja őt, akkor, és az ember elfogadja ezt a szeretett kapcsolatot, válaszol erre, mint a tékozló fiú hazatérés, és megvallja a bűnét az atyának, és egymás nyakába borulnak. Abban a példázatban is az atya egy ruhát ad a fiúra, hogy elfedezze az ő mezítelenségét, hogy befedezze a bűneit annak jelképeként, hogy eltörlik, kész az Isten eltörölni, elfelejteni, kész az atya eltörölni és elfelejteni a tékozló fiú múltját és ellene irányuló tetteit. Ez egy öröm, ez a találkozás. Ez egy ünnep. Az ember életében a menny számára, és az Isten olyannak tekinti az embert, mint ha sosem vétkezett volna. Itt ugye a mennyasszony vőlegény jelképét és az esküvő mennyegző jelképét alkalmazza az ige, és ami a legnagyobb örömünnep egy házaspár számára, hogy egymásra találtak, egymásnak szánják az életüket, egymással számára elköteleződnek, és egymást kölcsönösen szeretni fogják. Ez egy nagyon gyönyörű jelenet és szimbólum, és ez valóban egy valódi öröm költözik az ember szívébe a megtéréskor.
1: Ha tovább visszük ezt az igeverset egy másik új szövetség igevershez társítva, amely a Máté 22, 11, 12 és 13, 14. verseiben csendülnek fel, ahol meglepő módon ugye arról van szó, hogy nincs a résztvevőnek megfelelő ruhája, hogy mit is jelent ez. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Azt pedig hallgata. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ez az ige vers egy kicsit másképpen mutatja be az igazság palástja, a fehér ruha fontosságát, illetve azt, hogy ha nincs, akkor hova jut az ember. Mit akar egy rövid gondolatsorban ez a két ige vers, tehát az Ószövetség és az Újszövetségi igei szakaszok bemutatni, mit akarnak bemutatni nekünk, milyen üzenetük van?
0: Hát itt arról van szó, hogy tehát maga a király, a példázatban igaz, maga az Istent jelképezi, és az ő fia, maga Jézus Krisztusnak a mennyegzőjére vagyunk mi hivatalosak. Na és itt mindenki meg van hívva, tehát nincs kivétel, jók és rosszak egyaránt, mindenki meg van hívva erre a mennyegzőre, és hát ott a csúcspont, hogy akkor a király jön, és akkor átvizsgálja vendégeket. Tehát egyfajta vizsgálati ítélet, ahogy van-e ruha, vagy pedig nincs ruha. Van-e fehér ruha, amivel alkalmasak vagyunk a mennyegzőre, vagy pedig nem. Tehát ez az üdvnek ruhája, amit Jézus Krisztus adhat. Na most kell tudni, hogy abban a keleti időben is ott igaz az ilyen alkalmakkor, tehát felajánlottak nekik egy ilyen mennyegzői ruhát. Na most a lényeg az, hogy most elfogadja az ember ezt, vagy nem fogadja el ezt.

0: mert ott is a példázatban az van, hogy hát mikor számon kérték, hogy hát neked miért nincs ruhád, akkor az illető hallgatott. Miért hallgatott? Ez egy nagyon súlyos gondolat, mert egyszerűen nem volt mentség rá. Tehát amikor ingyen felajánlok neked valamit, és te elutasítod, tudta, hogy van ruha, tudta, hogy ingyen van, fel lehetett volna menni, de én elutasítottam, tehát visszautasítom azt a tiszta jellemet, vagyis a krisztusi jellemet, amit Krisztus által, az ő Golgota áldozata által az ingyen ad a Jóisten, ami számunkra, nekünk csak ezt el kéne fogadni. Jézus ezzel akar beborítani bennünket, ezzel akar megvédeni bennünket, ez a ruha, hogyha ez a ruha nincs rajtunk, nem vagyunk alkalmasak a menny számára, hogy a mennyegzőre eljussunk, és lényegében, mikor az ember ezt elutasítja, akkor az Isten szeretetét utasítja vissza, és ami nélkül viszont nem lehet odajutni. Tehát lényegében nagyon komoly dolgokat mond el ez a példázat, ami számunkra, hogy a döntés végül is a miénk. Nem az Istenen múlik, hanem rajtunk.
1: Egy-két perc maradt az adásidőnkből, egy igeverset olvasok, és egy-egy rövid mondatban, ha összefoglalnánk a gondolatokat, illetve hogy mi a mi részünk. Jelenés 19.7.8.9. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondta nekem, ezek az Istennek igaz beszédei.
2: Felfigyeltem, és szerintem hangsúlyos ez a szó ebben az igében, hogy adatott ez a ruha a mennyasszonynak. Ez a ruha, ami a szentek igazságos cselekedeteit jelképezi, ez nem a mi érdemünk, ez nem a szentek érdeme, hanem ezt Istentől kapjuk. Úgy, ahogy ő megigazít, és amikor megbocsát nekünk, felöltözhet egy tiszta ruhába, úgy az igaz és jó cselekedetek is az Isten segítségével történhetnek meg általunk tulajdonképpen az életünkben. Úgyhogy én azt emelném ki, hogy a cselekedeteink is Isten ereje által valósulhatnak meg, hogyha azok igaz és jó cselekedetek.
0: Tehát a Krisztus igaz palástja és ez a szentek igazságos cselekedetei, tehát úgy tűnik, hogy mintha ellentétben lenne egymással, most akkor mi kell, amit Krisztus tett, vagy pedig amik a szenteknek a cselekedetei. De ez a szentek cselekedetei nem más, mint mikor Krisztus ránk adta az ő palástját, vagyis beengedtük a szívünkbe, és utána már ő végzi el bennünk azt, hogy és mint éljünk igazán a Jóistennek. Tehát nem a mi magunk okossága miatt engedelmeskedünk, hanem Krisztus bennünk van, és ő segít nekünk ezeket a jó cselekedeteket, az Istennek való tetsző életet, és mert saját magunk engedjük, hogy a Jóisten ezt elvégezze bennünk. És mikor Isten reánk tekint, akkor lényegében nem minket lát, nem a mi saját szennyes fügefalevelke eltakart életünket mutatjuk, hanem ő Krisztus látja. Mert a Krisztusra tekintve az ő élete visszatükröződik bennünk, és Isten pedig Krisztus látja, és nem a mi cselekedeteinket, mert az meg van bocsátva, meg van valva, el van törölve, de viszont már élünk Krisztusnak örömmel és boldogan, és én ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy fogadjuk el ezt a fehér ruhát, és tekintsünk Krisztusra, hogy tényleg ez a változás, ez megtörténhessen a mi életünkben.
1: Köszönöm a válaszokat. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, az Úr áldjon benneteket. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ezzel az alkalommal. Megtérés, bűnbocsánat, hogyan jövünk az Istenhez, és mit tesz Isten értünk, és mivé válik a mi életünk. Igazságos cselekedet Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban fehér ruha, megtisztított élet. Isten ennek örvend. Erre segítsen meg az Úr bennünket. Várom önöket a továbbiakban is, hallgassunk meg együtt egy énekszámot, majd azt követően Jankó Kristóf lelkipásztor a rendszeres bibliaolvasás kérdéseit a tanulmányból fogja felolvasni és megválaszolni. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, időzzenek és maradjanak az ige mellett.

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Újból a naponkénti tanulmányozás résznél tartunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 36. fejezetét vettük át, valamint az Ezsás könyvéből az első 6 fejezetét, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyv 16. fejezetét. Így szól az első kérdésünk a mai alkalmon. Uralkodása hányadik évében engedte meg Círus a zsidóknak a hazatérést? Ezsás könyvében az első fejezet első versében találjuk a választ, amely így hangzik. Círus, Perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedik az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde. Itt meg is állnék, mivel a válasz megvan, tehát az uralkodásnak az első évében. Hogyha az engedte a zsidókat, beteljesedett a Jeremiás prófét által mondott a profécia is. Izrael 70 évig lesz fogságban Babilonban, utána Isten visszahozza őket, és pontosan így történt. Sokszor az idő telik, eltelt 70 év, de az Úr nem késik, és a megfelelő időben a megadott szavát azt beteljesíti, úgy a mi életünkben, hogy beteljesítette Izrael életében is. A második kérdésünk így hangzik. Mit kellett adniuk a helybélieknek Isten népe maradékának? Ezsás könyvén az első fejezetnél maradva, a negyedik vers azt mondja, és mindenkit, ki megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítség azon helynek férfiai, ezüste aranyjal, jószánggal és barommal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. Valamint a hatodik vers azt mondja, és minden körülöttük lakók segíték őket ezüst, edények, aranyjal, jószánggal, barommal, drágaságokkal, mindazon kívül, amit önkéntesen adának. Tehát arra voltak indítva a helybéliek, hogy segítsék a népet ezüste, aranyjal, jószánggal, bármivel, ami rá szükségük lehetett volna, ami az élet, a lét kérdését adta volna meg. Isten éppen nem saját erejéből építkezett, hanem Isten indította meg mások szívét, és adakoztak, segítkeztek. A harmadik kérdésünk így hangzik. Mit énekeltek a papok, amikor dicsérték az Urat? Esdrás könyvében a harmadik fejezetnél maradva, és oda menve a 11. verset olvasnám. És énekelének dicsérjön az Urat, és hálát adván néki, mert jó, mert mindörökké való, mindörökké van az ő irgalmasság Izraelen. És mint az egész nép nagy felszóval kiállt vala, dicsérjön az Urat, hogy az Úr házának alapköve immáron letétetett. Ezt énekelték, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme Izrael iránt. Ez nem egy új ének volt, ez egy ősi hitvallás, hiszen az Úr mindig hűséges volt az ő népéhez. Nem mindig új dolgokra van szükség, hanem ahhoz, hogy visszatérjünk arra az alaphoz, ami az Isten, aki jó. Ehhez tért vissza a nép, és letették az Úr házának ugye, alapját. A negyedik kérdésünk így hangzik. Zorobábel és Jésua révén kik támogatták még Isten házának építését? Az ötödik fejezethez fordítanám az igét, és ott az első két verset olvasnám, amely így hangzik. És profétálának a proféták Aggeus profét és Zakariás, az Idó fia, a zsidóknak, kik valának Júdában és Jeruzsálemben szólván nékik az Izrael Istennek nevében. Akkor fölkeljenek Zorobábel, Sealtiel fia és Jésua, a Jósádák fia, és hozzá kezdének Isten háza építéséhez, mely Jeruzsálemben van, és velük valának Isten profétái, támogatván őket. Tehát ez a két a szolgáló ember, Zorobábel és Jésua tették, és ott voltak mellettük a proféták, Aggeus és Zakariás proféták, akik támogatták az építést. Ők nem téglát hordtak, hanem lelket öntöttek a népben. Ebből látszik azt, hogy nem mindig a fizikai munka segít, hanem az is, amikor bátorítunk másokat, amikor lelket öntünk másokba. Mindenki valamilyen módon szolgálhat, ugye? Az utolsó kérdésünk, miért nem a legjobb módszer a világ kívánságainak élő betegeket hirtelen szigorú étrendre fogni? Ellen White így fogalmaz. Nem bős dolog hirtelen szigorú reformot követelni. 16. fejezetből olvastam az idézett gondolatot. Ellen White világosan tanítja, hogy nem bős dolog hirtelen radikális változást erőltetni, követelni másoktól. Hiszen Isten arra tanít, hogy türelemmel, és fokozatosan fejlődjön az ember.
ha egyből nyomást gyakorolunk az ellenállást, vált ki, visszataszítóvá válhat, és könnyen feladás lesz a vége, ezért türelemmel és szépen fokozatosan vezessük be a változást, a test és a lélek együtt változik. Kedves tévénézők, ez lett volna az 5 kérdése a válasz. A következő alkalommal a 11. tanulmányban az Ezsrás könyvében a 7. fejezetét vesszük át, valamint Nehémiás első 3 fejezetét. Az Ellen White-ból az Étrend és táplálkozás című könyv 17. és 18. fejezetével fogunk foglalkozni. Addig is a viszontlátásra, az Úr áldjon bennünket!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm ismét Önöket, itt van a stúdióban Timis Balázsi Sándor is, ami állandó vendégünk. Isten hozta, kedves lelkész úr.
2: Üdvözöllek szeretettel, és nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatót.
1: Ma este az emberi akarat és az isteni kegyelem világáról beszélünk, egy ősrégi építmény szimbólumában. A beszélgetés igei alapját pedig Mózes első könyvében, a 11. fejezet első 9 versében találjuk. Beszélgetésünk bevezetőjében hallgassuk meg tehát ezt az ige szakaszt. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És lőn, mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földjén egy síkságot találának, és ott letelepedének. És mondának egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És lőnékik a tégla kőgyanánt, a szurok pedig ragasztógyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És mondta az Úr, ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete, és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondoltak magukban. Nósza, szálljunk alá, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És elszéleszti őket onnan az Úr az egész földnek színére, és megszűnének építeni a várost. Ezért nevezik annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélezti el őket az Úr az egész földnek színére. Mózes első könyve 11. fejezetének első 9 versét hallották. Immár köztudott dolog, sőt, archeológiai régészettani tény az egykori Sineár-síksági történet. Objektíven tudakozódó, sőt, a kutató ember számára távolról sem hat mondaként az ősrégi Bábel-torony története. Mint keresztény rádióhallgatók, vagy éppen az igazság útján járók számára milyen léleképítő tanítást nyújthat ez az ősrégi történet?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Kedves hallgatóink! Úgy, amiként a szerkesztő Istennek ígéjét idézte, és előjáróban megjegyzendő, hogy ehhez az ígéhez, ehhez a könyvhöz, amely nem emberi létesítmény, nem íromány, nincs mit elvegyünk belőle, és ehhez a könyvhöz nincs mit adnunk. Hogy vannak filozófusok, akik próbálják elemezni ezt a szövegrészt is, hogy mi az, hogy leszállt az Isten, hát nem látta onnan fentről. Mi az, hogy szálljunk alá, hogy zavarjuk össze a nyelvünket, hát más módja nem lett volna. És ilyen emberi bölcselkedést, mert nem bölcselet, ez bölcselkedés csupán, semmit le nem számít Isten ígéjének örök érvényű értékéről. Így hát örömmel ajánlom ezt az ősrégi történelmi képet. Gyertek, nézzük meg közelebbről, és vonjuk le itt és most számunkra a következtetéseket. Eligazításunk érdekében, és nem utolsó sorban, az üdvösségre való felkészülésünk érdekében. Kezdjük talán egy hozzánk közelebb álló létesítménnyel. Több esetben is jártam Rómában, a Vatikánban. Csodálatosan szép a Vatikán, monumentális, lenyűgöző, a Sixtusi kápolna, és egyebek. De számomra, mint ahogy sokan mások is állítják, a legmélyebb benyomást a Kolosseum tette. Ez az óriási omladék, a világ egyik legnagyobb kőalkotmánya. Méretei és vonalai még mindig azt mutatják, milyen nagy lehetett valaha. Aki elmegy mellette, elkomolyodik. Rávetődik lelkére a nagy múlt árnyéka, és megérzi egy letűnt világ óriási akaratát, amely élet és öröm után esengett. Ez az épület volt a kenyeret és játékot, vért és örömet habzsoló világbirodalom szimbolikus képe. Az örök, élvezett hajhászat, év ezredekig élő palotája ez. És a belsejében, a középen, mélyen lent, egy egyszerű fakereszt jelzi azt a helyet, ahol az első keresztény mártírok vére a vadállatok körmei között kibudjant. Itt két világ érintkezik egymással. Az egyik, amint címszavunkban is összefoglaltuk, jeleztük, az egyik az emberi akarat, a másik az isteni kegyelem világa. Az egyik az élet örömé, a másik a megváltó szenvedésé. Amaz egy óriási kőpalota, emez egy fa kereszt képében áll előttünk. És kérdezzük, mégis melyik nagyobb? Így hát, kedves hallgatóink, gyertek, lássuk ennek a két világnak egymás ellen feszülő erejét, és annak boldog kiegyenlítődését.
1: Mindez a bevezetőben elmondott rövid elemzés immár történelmi bizonyíték gyanánt áll előttünk. Most talán megérthetnénk az ősi történetnek a teológiai következtetéseit is, amint azok vetületei reá hullanak az egyetemes emberi kultúra örök tragikumára, a nyelv és ágazat szerinti darabokra tört emberiség sorsára. Melyek tehát ezek a különböző vetületek?
2: Hát először a Bábel tornyának a képében képzeljük el, hogy sivár keleti pusztaságon évezredekkel ezelőtt áll egy óriási épület, a Bábel ősi tornya. Aki elmegy mellette, megérzi a történelemnek és az emberi életnek tragikus bánatát. Íme az ember és az ő műve. Talán százezer kéz századokig dolgozott rajta. Milyen egyetemes cél, milyen óriás ügy lehetett valaha, s hogy eltűnt az a világ, s milyen néma emlék utána ez a rom. Íme oda lett az ember, mielőtt művét befejezné, utána semmivé lesz az is, amit alkotott. Elképzeljük azt is, hogy abban a korban, amelyből szent leckénk származik, mármint a felolvasott ige szakasz, látta az a kor ezt a monumentális romot. Egy vallásos, de igazi kijelentéstől még nem világosított lélek, akkor annak a léleknek ilyesmi juthatott eszébe. Íme az ember, amikor istenné akar lenni. Saját műve révén akarja meghódítani a boldogok lakhelyét, az eget. De nem sikerült, mondaná a másik, és okot próbál keresni rejá. Azért, mert Isten féltékeny lett az emberre. Megrémült a hozzá feltörő teremtménytől, s leszállt, hogy megvédje önön felségét. Micsoda mese! Eddig és ne tovább! Íme ezt hirdeti a legnagyobb vállalkozás és a legnagyobb csőd, kőbe épített emléke. Ha azután oda került egy teológus, aki mítosszal tényeket magyaráz, innen vezette le az egyetemes emberi kultúra örök tragikumát, a nyelv és az ágazat szerint a darabokra tört emberiség sorsát, a tükörcserepek kultúráját. Ott vagyunk tehát az élet legnagyobb kérdésénél, az egyetlen örök emberi tragikumnál. Az ember Isten akar lenni, mert Isten vonza, parancsolja magához, s mikor már-már közelednék hozzá, megtorpan a palló lába alatt. Eddig és ne tovább. Egy sikoltás, és a mélység elnyeli az égre törő embert. Kedveseim, ez a gondolat végighúzódik az egész óvilágon. Ikarus például a napba akar szállni, de amint közeledik a naphoz, megolvad, viaszárnya tönkre megy, s ő alázuhan. Prometeusnak még több sikerült. Ő már az égi tüzet is ellopja, és szétosztja a fázó, fél állat emberek között. De bűnéért szörnyen vezekel a sziklán. Eddig és ne tovább. Hát most érezzük meg, miért volt sátáni a kígyó tanácsa. Egyetek a tiltott fa gyümölcséből, s olyanok lesztek, mint az Isten.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg egy énekszámot, közben maradjanak a készülékek mellett, adásunk rövidesen folytatódik.

0: Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor lelkésszel állandó meghívottunkkal beszélgetünk. Ma esti beszélgetésünk címe Az emberi akarat és az isteni kegyelem világa egy ősrégi építmény szimbólumában. Megnézhetnénk-e ezek után azt, hogy a bábeli vonás hogyan jelentkezik az emberi kultúra mindenkori építésében? Milyen az őskígyó magasba törése tapasztalható végig az embervilág történelmében? S végül, de nem utolsó sorban, az emberi kultúra milyen alegységeit öleli magába az ősi és a jelenkori kultúrtörténet?
1: Ez a tragikus vonás, amiről eddig beszéltünk, és amelyről ezután is szólni fogunk, a Bábel tornyánál sokkal nagyobb alkotásban, az emberi kultúra építésében is jelentkezik. Az ember az a lény, aki Isten akar lenni. E törekvésében Bábel tornyot épít. Megteremti a maga kultúráját. Nincs időnk minden vonalon kimutatni a kultúrának ezt az alapvonását és állandó csődjét. De, kedveseim, néhány vonalon mégis próbáljuk megmutatni azt. Talán legjellemzőbb a kultúrának az az ága, amelyet tudománynak nevezünk. Bámulatos, hogy ma milyen sokat tud az ember. De az is bizonyos, hogy tudása csupán részletismeretekben terjed. Ezt vagy azt a csillagot ismerte meg jobban. Ezt vagy azt az elemet fedezte fel. Ilyen meg olyan új törvény nyitjára jutott rá. De nem adott mélyebb, megnyugtatóbb világmagyarázatot, s ami fő, sem jobbá, sem erősebbé, sem szentebbé nem tette a tudomány az embert. A nagy gyakorlati kérdésekre nézve, honnan jövünk, hová megyünk, miért vagyunk, ki lakik a csillagok felett? Kedveseim, a mai tudomány még annyit sem tud mondani, mint mondott egykor Pláton vagy Augustinus. S ha mond is valamit, már nem a tudomány, hanem inkább a szív mondja benne. Ebben a titáni viaskodásban minden tudós érzi, hogy valami gonosz kéz összezavarta a fogalmakat. Sem egységet, sem mélységet, sem egyszerűséget, sem világosságot nem tud elérni. Hiányzik mind ebből maga az igazság. És most nézzük a második metszetét a kultúrának, a technikát. A levegő, a tenger elemének a meghódítása, a távolságok legyőzése, az emberi hatás sugarának kiterjesztése terén éppen napjainkban szinte végtelen lehetőségeket kell napról napra megcsodáljunk. Az élet legnagyobb tényezője a gép lett, amelyben milliók akarata, ereje, a rabigába fogott természeti erő végzi a maga csodálatos termelését, közvetítését és fogyasztását. Nem sokára egy óriás falanszterré válik a világ, amelynek gép rengetege fölött azonban a disznófejű nagy úr könyörtelen Cézárként parancsol. Sokszor az a benyomásom, hogy egy eszét vesztett nemzedék csákányoz, vakol, robbant és fedelez a szédületes Bábel tornyán. De jaj, a város nem csak hogy nem épül, de az egész kép olyan, mintha déli verőfényben révett szemű, elszánt arcú, őrültek bontanának egy kezük között összeomló óriási templomot. Aztán ki ne látná csodálkozva, hogy mit tett az emberi kultúra az erkölcsi élet terén. Tehát láttuk a tudomány területét, a technika területét, most tekintsünk bele az erkölcsi élet területére. Hasonlítsuk össze a félig állati őst késői unokájával, a mai átlagos emberrel. Micsoda óriási fejlődést mutat a jogrendnek kialakulása, az állami élet, a társadalom bonyolult szervezete. Ha egységnek vesszük a művelt emberi társadalmat, törvényeivel, közigazgatásával, népjóléti és iskolai berendezésével, gazdasági életével, meg kell vallanunk, hogy ez a világnak legnagyobb, legkomplikáltabb, öntudatos, élő egysége. És mégis, hányan voltak, és hányan vannak, akik egy magasra fejlett társadalom csúcspontján visszasírják az ősember egyszerűségét és természetességét. Ha a naív álmodozásnak tartjuk is ezt a gondolatot, kétségtelen dolog, hogy a több ezer esztendős társadalmi fejlődést egy világháború, egy világbéke, egy társadalmi forradalom, egy szóval pénzhatalom, öröm néhány hónap alatt tökéletesen elaljasítja és elállatiasítja. Gondoljunk vissza. A kínai polgárháború, az orosz bolsevizmus, az első és második világháború vegyes érzelmeket hagytak maguk után. Ezeknek a történéseknek egyes vezérei sok tekintetben szégyenkezhetnének az ősember nyers és állatias természete mellett. Végül lehetetlen ezt nem látnunk negyedsorban a vallásos élet terén. Nem termelt ez is kolosszális intézményeket, egyházakat, amelyeknek alapgondolata az, hogy az érdem, a jog, szertartás megszerzi és biztosítja az üdvösséget. Ó, sajnálatos vallási élet. E romladozó Bábel tornya. Ennek felette emelkedik például a 16. századbeli reformáció profétikus alakja. Amint az istenné lett embernek oda kiáltja, eddig és ne tovább. A sötét középkor után, a sok-sok igazságtalanság, mártíromság, inkvizíció és egyéb elrettentő példák után a reformáció néhány szóban ebből állt. Eddig és ne tovább. Hatalom, intézmény, szertartás mind semmit sem ér. Ide más kell, ahhoz, hogy megmentsen. ide a hit és a kegyelem kell.
0: Végezetül milyen megoldást nyújt a szent történelem a mindenkori ember tragikus ösztönére, miszerint az ember Isten akar lenni? Hogyan válaszolt erre a kegyelmes Isten? Mit ismerhetünk fel az omladozó Bábel tornyának árnyékában a romlás és elbomlás szimbóluma megett?
1: Nézzük meg, mindezek után Isten ígéje által nyújtott boldog megoldást, a kérdés megoldását. Ajánlanám kedves hallgatóinknak, hogyha Budapesten járnak, látogassanak el a Rádai könyvtárba, mert ott őriznek egy öreg Bibliát, amely első Rákóczi György kézi Bibliája volt. Ebbe a Bibliába írta bele szálkás írásával az öreg fejedelem élete nagy jeligéjét. Nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Mi hát a megoldása annak az örök, tragikus ösztönnek, hogy az ember Isten akar lenni, és erre az egyetlen törekvésére mindig ugyanaz a felelet, eddig és ne tovább? Hát a megoldás az, erre a tragikus törekvésre, hogy az ember legyen Istenné, a megoldás az, hogy az Isten emberré lett. Ez oldja meg a kérdést. Ez oldotta fel az örök emberi tragédiát, a titáni sorsot, a kereszt pályájával. Feloldotta először azzal, hogy Jézus Krisztusban emberré lett az Isten. Tehát beleköltözött a mi mindennapi életünkbe az örökké való Istennek dicsősége és szentsége. A testélet íge pedig azáltal, hogy áldozatul mutatta be érettünk magát, kibékítette Istent az emberrel, az embert Istennel. A szomorú és szent Isten tűzlényéből megeredtek a kegyelemnek és irgalomnak forró árnyai. Elfogad most minket, az ő népe és gyermeke gyanánt, nemzetiségévé és házanépévé váltunk Jézus Krisztus által. Ezzel igazolta, hogy nem úgy van, mintha mi akarnunk Istent meghódítani erővel, érdemmel, joggal, a vele való lényegegységet, az üdvösséget kierőszakolni, nem, hanem úgy van, hogy Isten hódítja meg a lelkeket. A keresztfa megrázó rábeszélésével, a vőlegény örök szerelmével, a kitárt atyai hajlék hazahívó ígézetével. Isten lett emberré. Ez azt jelenti, hogy benne Isten egészen a miénk. Halleluja! Békéje, öröme, akarása, céla, célja és győzelme. Benne mássá leszünk. Úgy érzünk, úgy ítélünk, úgy áldozunk, úgy tűrünk és úgy győzünk, mint ő, az egyszülött, s a vele való közösségben függetlenné válunk külső sorstól, fájdalomtól és haláltól. Kedveseim, akik lépéseket próbáltok az igazság útján. Tudjátok meg ebből a leckéből, hogy Isten a nagy vég. Vég az, akiben Isten hozzánk érkezik, és átözönlik belénk, mint ahogy a felhő szakadás megtölti a virágkelyheket. De ő a vég, a közös akarás teljessége, akiben mi érkezünk Istenhez, és ömlünk bele fölséges deltával az ő dicsőségének óceánjába. Őt megalkotni, kiábrázolni, az emberiség legnagyobb vállalkozása, legfőbb ügye, egy minden gondolatot, akaratot és életet magába foglaló egyetlen feladat, amely azért lehetséges, mert erre éppen ő az egyetlen és elegendő segítség. Ha el tudod mondani, kedves hallgatom, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor te már Istené vagy, és Isten a tied. Benne alázatosokká, várakozókká és örvendezőkké válunk. A várakozó alázatos örvendezés, ez a hit. A hit pedig nem más, mint szerv arra, hogy éljünk a felénk nyúló és minket kereső kegyelemmel. Kedves hallgatóink, az omló Bábel tornyának árnyékában a romlás és emberi elbukás szimbóluma megett, diadalmasan emelkedik ki a Golgota keresztje. A rettentő tiltás helyett eddig és ne tovább felzendül az örök hívogatás, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És a Kolosseum óriás kő omladéka, alázatos keret és talapzat egy fakereszt számára, amely a mártírok véréből nő, Isten emberré lett, s ezért, csak is ezért

0: nem kevésbé pedig a saját lehetőségeinket is. Ugyanakkor szeretném a kedves lelkész urat meghívni következő adásunkba, hogy tovább haladjunk az igazság útján, még ha apró léptekkel is, de kitartóan, következetesen.
1: Köszönöm a meghívást, ha Isten éltet, és egészségesek leszünk. Jövök válaszolni meghívásodra.
0: Kedves hallgatóink, Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgettünk ma este. Az emberi akarat és az isteni kegyelem világa egy ősrégi építmény szimbólumában címmel.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, ami...

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta

leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és...

0: Családi kör. Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót a Családi kör mai műsorában. Eltelt a nyár, amikor nagyon sok esküvőre került sor, nagyon sok új család kezdte meg az ő közös életét, bár lehet, hogy már most őszre nem marad olyan sok, de lehet, hogy annál többen kezdenek el már készülni a jövő évi esküvő kötésekre, amikor szeretnének házasságra lépni azzal a személlyel, akit nagyon szeretnek. És ebben a készülődésben nagyon sok kérdés fogalmazódik meg bennünk. Ezért úgy döntöttünk Csergezán Bernárd kollégámmal, hogy erről a témáról, ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni. Miért is olyan fontos a házasság? Melyek azok az álmok, amelyek ott vannak a mi lelkünk mélyén, akarva akaratlanul hozzá kapcsolódnak ehhez a reményünkhöz, boldogság kereséséhez, amelyet a házasságban szeretnénk feltalálni. Melyek azok a szerepek, amelyet nekünk be kell töltenünk. És hiszem, hogy még ennél sokkal több kérdésre is sikerül majd az elkövetkezendő néhány hét műsorában megtalálni a választ. Mit is jelent a házasságra való felkészülés a mai társadalomban, a mai fiatal számára?
1: Nagyon sokan elvárnak valamit a házasságtól, és legtöbben azt mondják, hogy szeretném, hogyha az életemet meg tudnám osztani valakivel. Mások pedig azt válaszolják, amikor az elvárásokról van szó, hogy szeretnék, hogy valaki segíteni az életben, valaki boldoggá tenni az életet. Mások pedig azt mondják, hogy nagyon szeretném, hogyha az életet eltölteném olyan valakivel, akit szeretek, és aki szeret engem. Ó, még olyan választ is lehet hallani, nem szeretném, hogy egyedül éljem le az életem. Szeretném, ha az, ami hiányzott mostanig az én hajlékomból, legyen meg az én hajlékomban. Érdekes, mi az elvárás a házasságtól. Mások pedig azt mondják, szeretném, hogy Istenhez hűséges legyek, szeretni valakit, aki ő is szereti Istent. Nem szeretnék egyedül lenni, jön egy másik válasz, különösen az idős korra gondolok. Persze, akár milyen választ adnunk, egy dolog biztos, hogy ezek nem a valódi választ képezik, ami azt illeti a házasságot. A házasság, ez egy ajándék, a házasság Istennek ajándéka, és az a lehetőség, amikor megtanuljuk, hogy kell szeretni. A házasság egy olyan utazás, amikor minden lépés egy határozatot jelent, minden lépés egy felelősségvállalást jelent. A házasság befolyásolva van tényezőktől, és különösen arra gondolok most, amikor belső vagy külső megnyilvánulásokról van szó. A házasság nagyon sokszor befolyásolva van azoktól a megoldatlan helyzetektől, amelyek lehet a múltunkhoz fűződnek, és legtöbbször nem is mértük fel, hogy ezek még nincsenek megoldva, és ott lappangnak valahol a mi belsőnkben. De a valóság az, hogy a házasság több, mint mindaz, amiről beszéltünk mostanig. Istennek ajándéka, ugyanakkor a házasság szolgálat, a házasság barátságot jelent, és miért nem mondanunk el ezt is, hogy a házasság sokszor szenvedés jelent. A házasság egy olyan folyamat, amely állandó változásban van. Isten az, aki megváltoztathatja életemet, hogyha én engedek neki, Isten megváltoztathatja a házastársamnak életét, és együttesen haladva ezen az úton átformálhatódunk a Krisztusi képre. A házasság nem egy véletlen, hanem egy életmód. A házasság magába foglalja az intim életet, és a szeretet fejlődését képezi.
0: Nagyon fontosnak tartom mindazt, amit megemlített, hogy a házasságban mennyire fontos, hogy szüntelen milyen döntéseket is hozunk, és milyen nagy szükségünk van itten egy segítségre. És ez a segítség jöhet Isten részéről, a Szentírásból, vagy lehet, hogy egy megfelelő személy részéről. De mégis a legfontosabb döntés az a házasságkötés előtt születik meg. Akkor, amikor rádöbbenek arra, hogy most már nem elég a szüntelen udvarlás, keresés, hanem szeretném megtalálni, és szeretnék együtt élni azzal a személlyel, akit nagyon szeretek. Honnan tudhatja egy fiatal, hogy kész ezt a döntést meghozni?
1: Azt mondanám, hogyha barátod vagy barátnőd melletted van, fogd meg az ő kezét, tekints szemébe, és próbálj válaszolni erre a kérdésre. Kész vagy elkötelezni magad, hogy a következő 50 évre hűséges leszel iránta? Gondolkozzál egy kérdés felett. Nagyon fontos meggondolni kétszer, vagy nem tudom hányszor azelőtt, amielőtt házasságra lépnél, hogy kész vagy 50 évig is hűséges lenni ehhez a személyhez. Máskülönben nem létezik az, hogy abszolút szabadságod legyen, és ugyanakkor hűséges is légy a te házastársadhoz. A házastársi élet lehet egy hosszú szenvedésnek ideje, nehézségeknek viselése. A házassági élet magába foglalhatja a munkahely elveszítését. A házassági élet magába foglalhatja a nyomorék gyermekek megszületését, vagy akármilyen más meglepetést, az életnek meglepetését. Te, ha megházasodsz, gondolkozz el komolyan, azért házasodsz meg, hogy hűséges légy a te élettársadhoz. A házasságot nem lehet feltételhez kötni. Ez nem csak egy szerződés. Nagyon sokan tanácsosok, házassági tanácsosok, még sokszor lelkipásztorok is úgy vélekednek, hogy a házasság ez egy szerződés. Nem helyes ez a kifejezés, mivel egy szerződést fel lehet bontani.
0: Ezen a tényezőn kívül, hogy a szerződést fel lehet bontani, miért nem érthetünk egyet ezzel a meghatározással, vagy hogy ezzel a hasonlattal, amit sajnos egyre több fiatal önmagának tulajdonít, hogy a házasság egy szerződés, megvannak a különböző feltételek, szabályok, ha esetleg valaki nem tartja be ezeket, akkor tényleg megszakítható ez a szerződés?
1: Amikor egy szerződésről van szó, mindenki figyelmesen elolvassa a pontokat, és csak azután kész aláírni. Azt is próbálja megtekinteni, hogyha nincs valami rejtett dolog ebben a szerződésben. Ugyan, hogyha így tekintjük a házasságot, amelyet két személy köt, mint egy szerződés, akkor elég téves az egész. Máskülönben, amikor szerződésekről van szó, akkor itten feltételek is léteznek. Hogyha te betartod a feltételeket, teljesíted a feltételeket, és a másik fél is betartja a feltételeket, akkor minden jó, a szerződés helyes. De a házasságban egy kicsit másképp állnak a dolgok. Amikor a házassági szerződésről van szó, ha szeretnünk ezt így kifejezni, akkor el kell mondjuk azt, hogy ez a szerződés nem foglalhat magában feltételeket. Például, ha a férj szereti a feleségét, akkor ő figyelembe tartja ezt a szerződést. Vagy, ha a feleség nem engedelmeskedik az ő férjének, akkor ő akármikor felbonthatja a szerződést. A házasság hűséget, feltétel nélkül hűséget jelent, és ezt így kell elképzelni az első lépéstől.
0: Minden szerződés tartalmaz olyan pontokat, amelyeknek a nem figyelembe tartása megszünteti a szerződés valódiságát. A család az egy isteni intézmény, isteni ajándék, amelyel szeretne Isten bennünket boldogabbá tenni, hogy az isteni tervet be tudjuk tölteni. Mégis ennek a szerződésnek, ennek az ajándéknak vannak-e olyan feltételei, amelyek alapján felbontható-e, melyek lennének ezek, és hogyan is kellene nekünk ehhez viszonyulnunk?
1: Tehát, hogyha valaki elvár valamit, és vannak elvárások, amikor egy házasságról van szó, akkor nem helyes ebben így indulni. Például nem emelkedik azokra az elvárásokra, amelyek az én elvárásaim, mint férj, akkor én szépen felbonthatom a szerződést. A házasságban nincs egy ilyen feltétel. Sajnos nagyon sokan megházasodnak, és ezzel a feltétellel indulnak, hogyha nem fognak értekezni, akkor megszakítják a házassági kapcsolatot. És újra előről kezdhetik egymás személlyel. Eszembe jut, beszélgettem valakivel, akinek életében megszakadt az ő első házassága, és most a második házasság előtt állt. És kérdeztem tőle, hogy most hogy látod a második házasságot? És ő így válaszolt nagyon egyszerűen. Nem mondhatok semmit. Nem tudom, mi következik ezután. Nekem nincs tervem, hogy lemondjak erről a házasságról, de ha az élet úgy fogja vezetni a dolgokat, nekem nincs semmi garanciám erre. Úgy álltam és elgondolkoztam. A hűségnek gondolata hiányzott ebből az elbeszélgetésből. Az ember, ez a férfi nem fejezte ki egyáltalán azt, hogy ő elhatározta, hogy hűséges marad az ő feleségéhez élete végéig. Akkor, amikor a hűségről van szó, ez nagyon sokat jelent. Például olvastam egy hölgyről, aki egy tanácsos irodájában megállt, és ezt mondta. Amikor megházasodtam, egy ideált, egy eszményt kerestem, de ehelyett boldogtalanságot találtam. Most pedig szeretnék egy új kezdetet. Higgyétek el, kedves hallgatók, hogy a házastársak megváltoztatása, ez nem egy ideál, nem egy lehetőség. A mi kötelességünk az, hogy hűségesek maradjunk mindvégig.
0: Nagyon érdekes, hogy minden fiatal tudja, érzi, hogy a család biztonsága ezen a hűségen áll. Mégis sajnos annyira másképp értelmezzük a hűség szónak a jelentését, a szerepét a család életében. Mit is mondhatnánk erről a fogalomról egy keresztény család életében?
1: Ez egy olyan összekötő elem a házasságban, amit egy ígéret által mérünk fel, és majd ennek beteljesítése által. Egy olyan fogadalom, amelyet ismertetsz, amelyet nyilvánossá teszel, és akármilyen akadály állna útadban, házassági életedben, kész vagy hűséges maradni mindvégig. Máskülönben azt jelenti, hogy feltétel nélkül átadtad magad annak a személynek, akit szeretsz. Ez egy elég rizikó helyzet, de ez a szeretet. Akkor, amikor az udvarlásról van szó, ez a választásnak folyamata. Ugyan, amikor a hűségről van szó, nem más, mint a hűség nyilvános kifejezése. És ami nagyon fontos, nap mint nap meg kell újítsd hűséged a te élettársad iránt. Persze a hűség megtarthatja azt az élő kapcsolatot, még akkor is, amikor a romantikus érzések lehet eltűntek, vagy sokkal csökkentebbek. Egyszer egy barát így szólt, így vélekedett. Amikor a romantizmusról van szó, nem vagyok mindig romantikus az én feleségemmel. De egy dolgot tudok. Mindig hűséges vagyok, és hűséges fogok maradni hozzá egy életen keresztül. A hűség egy tett. Nagyon sokan, amikor az oltár előtt vannak, ígéretet tesznek, de ami azt illeti a tetteiket, a házas életi tetteket, ezekben nem nyilvánul meg az a hűség, amit fogadtak az oltár előtt. Akkor, amikor szóba áll személyekkel, fiatalokkal, rájössz, hogy nagyon sokan szerelmesek, és pillanatnyilag azt mondanák, hogy a csillagokat is lehoznák az égről a másiknak, azért, mert annyira szeretik őt, de amikor befejezték a liceumot, vagy befejezték az egyetemet, abszolút minden szertefoszlott. Valami hiányzott ebből. A hűség és ennek fogadalma hiányzott ebből a barátságból. Nagyon fontos, hogy meggondold, hogy amielőtt házasságra lépnél, ezt a kérdést old meg a te életedben. Nagyon fontos, hogy amiután megoldottad ezt a kérdést a te életedben, légy kész minden ellenére. Boldogtalanság, nehéz pillanatok, fájdalom, szenvedés, akármi jönne az életben, te mindig meg tud újítani a hűség fogadalmat. Istenek ígéje nagyon szépen kifejezi azt, hogy Isten az ő kapcsolatát az egyházzal, pontosan a házassággal és ennek fogadalmával hasonlítja össze. Ő annyira szereti az egyházat, a mennyasszonyt, hogy kész volt életét adni, áldozni érette. Erre hívja fel figyelmünket nekünk, azoknak, akik már beléptünk a házasságban, és azoknak is figyelmét, akik készülnek belépni a házassági kapcsolatban. A házassági hűség három személyt foglal magában. A férj, a feleség és Jézus Krisztus. Akkor, amikor mind a kettő közel áll az Úr Jézus Krisztushoz, itt van a garancia, itt van az a biztonság, amire szüksége van minden családnak. Hogyha egy változékony személy vagy, hogyha hűségedet olyan könnyen megváltoztatják események vagy érzések, íme néhány tanács ezzel kapcsolatosan. Hogyha szeretnéd, hogy a te hűséged egy életre való legyen, akkor nap mint nap újítsd meg hűségedet házasságod iránt. Egy következő tanács. Engedd meg Istennek, hogy segítsen rajtad, hogy te hűséges maradj mindvégig. Egy következő tanács. Ne engedd, hogy házasságod tönkre menjen. Frissítsd fel nap mint nap. Válasz olyan lépéseket, amelyek segítsenek, hogy álmaid beteljesedjenek, és hogy eljuss azokhoz a célokhoz, amelyeket kitűztél akkor, amikor házassági kapcsolatra léptél.
0: Nagyon fontosnak tartom én is, hogy tényleg úgy tudjunk elindulni a házasság útján, hogy ezekkel az elvekkel, meggyőződésekkel felfegyverkeztünk. Nem szeretnék pessimistának tűnni, hiszen én hiszek a boldog házasságban, de ugyanakkor tudom, hogy mennyi nehézséggel találjuk szembe nap mint nap magunkat. Talán leginkább egy utazáshoz lehetne hasonlítani. Ha szeretnék valahová megérkezni, úgyhogy közben ne kapjak szívinfarktust a sok idegesség miatt, ehhez bizonyos feltételeket figyelembe kell tartanom. mennyire forgalmas időszakba haladok, milyen az időjárás, vannak-e az útszakaszon dugók. Hogyan lehet ezt az alapelvet alkalmazni a házasságra?
1: Igen. Az élet utazása egy kezdettel kezdődik, és van egy befejezője. És itt e két pont között a változásnak idejét éljük. Akkor, amikor elejétől, úgy, mint amikor egy utazásra készülünk, megfigyeljük és lássuk azt, hogy milyen lehet az út, milyen akadályok léteznének, akkor egyszerűen tudunk utazni. Ugyanezt kellene történjen, ami azt illeti a házassági utazást is. Nagyon komplex ez az utazás. Majdnem azt mondhatnunk, hogy nem talál az összehasonlítás. Mert nem létezik az életben egy ilyen komplex utazás, mint a házasság utazása. De egy dolog biztos, hogyha el akarsz érni a célhoz, akkor minden akadályon túlteszed magad. Egy olyan utazás, amelyben különleges periódusokban találkozunk, különleges dolgokat oldunk meg, nehéz helyzeteken megyünk keresztül. Másképp kifejezve, a házasság az az iskola, amelyet Isten felhasználhat, hogy minket megváltoztasson az ő képére és az ő hasonlatosságára. Itt ebben az iskolában, a házasságnak iskolájában a férnek jelleme, a feleségnek jelleme csíszolva lehet, hogy mind jobban és mind jobban hasonlítson a krisztusi jellemmel. Gyertek, ne féljünk ettől az iskolától. Egy szép iskola, és legyünk biztosak abban, hogy nem vagyunk egyedül, hanem Krisztus, Isten velünk van.
0: Köszönöm szépen, köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy ma is velünk tartottak. Kívánunk továbbra is egy kellemes délutánt, és azért imádkozunk, hogy ezekkel a gondolatokkal, kellő komolysággal tudjunk elindulni a házasság útján, hogy így Isten áldása kísérjen majd mindvégig. Viszont hallásra!

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő bennetek.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

24. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is a reménység hullámhosszán vannak. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai műsorunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogunk meghallgatni egy újabb fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Juhász Gyula írta Jegenye lelkem című vers, amelyet Egri Tibor fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: Élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma, 4. fejezet. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezék. És hozzámenvén a kísértő mondanéki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén monda, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Akkor vivé őt az ördög a szent városba, és oda helyezé a templom tetejére. És mondanéki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondanéki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét. És mondanéki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Akkor mondanéki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyá őt az ördög, és angyalok jövének hozzá, és szolgálnak néki. Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába. És ott hagyva Názáretet, elment és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván. Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája. A nép, amely sötétségben ül, lát nagy világosságot, és akik a halálnak földjében és árnyékában ülnek, azoknak világosság támad. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Mikor pedig a galileai tenger mellett jár Jézus, látott két testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és azt mi velem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. És onnan tovább menve látott más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik, és hívá őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követik őt. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzávivék mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngősöket, holtkórosokat és gutaütötteket, és meggyógyítja őket. És nagy sokaság követi őt Galileából, és a 10 városból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról.

Juhász Gyula, jegenye lelkem. A sors megrázta lelkemet, mint a vihar a jegenyét, és lelkem mindig énekelt, s csókolta a viharegét. Letörték legszebb ágamat, hajtottam újat, s csöndesen megülték, mint a madarak, a vágy, a jóság, s szerelem. S ha őket is elűzte mind a végzet, mégis megmaradt egy álom, fájó és szelid, mint csíra tiszta hó alatt. Hogy nem hiába nyílt az ág, madár hiába nem dalolt, hogy mindig lesz nekünk hazánk, ó jegenyék, ó csillagok!

Adásunk végén megköszönöm kedves hallgatóinknak, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Továbbra is minden jót kívánok, a viszont hallásra!

magasztalja az én fejemet. Felszólva kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatott engem az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod. Az, hogy mit jelentett Dávidnak, hogy minden a feje tetejére állt, az egészen megdöbbentő végig gondolni. Rögtön mondja az elején, hogy sokan támadnak ellenem. Szinte mindenki ellenem van. Azt olvassuk az első versben, hogy az ő saját fia, az ő édesfia Absalom volt az, aki lázadásba, egyfajta belső forradalomba vitte az országot apja ellen. Azért, amikor az ember ezt megtapasztalja, hogy mindenki ellene támad, Dávid Izrael egy híres és szeretett, kedves uralkodója volt. Szóval a királyként megalázott Dávid. Az a megaláztatás, ahogyan össze kell pakolni a cokmokját a királyi palotában, és sürgetik a hadvezére, a vele maradt szűk baráti kör, hogy igyekezzen, mert menekülni kell. Szóval ez az élmény, mint királynak nem lehetett egyszerű. Sokan támadtak ellene. Mikor már harmadik ember szól be nekünk aznap reggel az indulásnál, a munkahelyen vagy valahol, akkor már azt érezzük, hogy sokan támadtak ellenünk. De mikor Dávidnak királyként azt kellett látnia, hogy a megvezetett nép, és itt jön a következő pont, egy családtag támadt ellene, az édesfia, akinek ő az életét még egyébként éppen ennek a lázadásnak a folyamán is menteni igyekszik, sajnos nem sikerült, de hogy egy ennyire közeli személy okozzon neki fájdalmat. Szóval Dávidnak nem csak királyként fájt itt sok minden, hanem édesapaként is. Hogy egy országot lázít fel ellenem a fiam, hogy most már látom, hogy az elmúlt évek miről szóltak, amikor ez a fiú olyan ügyesen, olyan tehetségesen kezdte el kivenni a részét az ország kormányzásából, és felépítette magának azt az árnyék bizalmat a nép szívében. Szóval a megalázott király, a fájdalmas szívű édesapa. Aztán, Dávidnek volt itt azért egy másik nagy fájdalma is. Mert arról, hogy az ő fia ezt tette, Absalom ezt tette, ő bizony vastagon tehetett. A családi mintái, a házassági, a gyereknevelési, szóval hozzá nem értése, mert hogy Dávid erre nem fordított elég gondot. És amikor beértek a gyümölcsök, akkor nem csak az fáj, ami királyként vagy apaként fáj neki, hanem azért ne felejtsük el, amikor a feje tetejére áll minden, és abban nekünk részünk volt, mulasztásunk, akkor ez az ördög nevű ellenség is, akit a Biblia így emleget, bizony az ember nyakára ül, és elkezdi mondani, hogy ugye tehetsz róla, ugye te ennek az oka voltál, na látod, az a sok minden, amit annak idején elmulasztottál, és ne felejtsük el, hogy Dávid apaként, férként, az, hogy a fiai, a gyermekei, ahogy látjuk is, hogy egymást mészárolják a családon belül, tele van konfliktusokkal, majd a trónutódlás kérdésénél lesz ez igazán fájdalmas egyébként Dávid családja számára. Szóval Dávid bűnösként is menekült, és tudta, hogy ő azért jócskán tehet arról, hogy ilyen viszonyok és ilyen helyzetek kialakultak az országban. És amikor már-már azért kezdjük azt érezni, hogy akármilyen nehéz is a ma reggeli indulásunk, de azért ezt nem érhetjük el, ezt a szintet, ami Dávidnak volt. Persze rögtön tenném hozzá, hogy a mai nap személyes nehézségei neked vagy nekem, szóval ezeket a nehézségeket nem érdekli, hogy milyen volt Dávidnak. Neked ez most a legnehezebb, te most ebbe belehalsz, úgy érzed. Szóval azért ezek a történetek talán egy kicsit tágítják a perspektívánkat, hogy ne szűküljünk rá a saját bajunkra, hanem lássunk egy embert, aki aztán azt is átéli, hogy tudjátok, a bajban mutatkozik meg igazán, hogy kik a barátok. Szóval Dávid hirtelen körülnéz, és azt látja, hogy hopp, itt mint a buborékok illantak el tegnap még hajbókoló emberek, akik a csalódásban bizony kiderült, hogy nem is igazi barátok. És Dávidnak azért ez a kudarc is, ez a bizalomvesztés, hogy egyáltalán akkor ezek után ki az, aki körülöttem lévő közül még megbízható. És a szélesebb tömegek. Absalom bevonul Jeruzsálembe, és sokan és a nép nagy része ünnepli őt. Tegnap még engem éljeneztek, ma már fújoznak. Tegnap még én voltam a király, és ma hirtelen ugyanezek az emberek, ugyanezekkel a szájukkal, egészen mást mondanak, és egészen mást énekelnek. Szóval ez az érthetetlen változás, ami ilyenkor körülveszi az embert, a megalázott király, a fájdalmas apa, a következményekben a saját hibáit is látó bűnös Dávid az ő mulasztásaival, a

barátaiban csalódott király. Aztán az változások érthetetlenség. Valljuk be őszintén, a változások néha annyira drámaiak tudnak lenni, hirtelenek, vagy nagyságrendileg annyira meglepőek, hogy bizony ilyenkor a feje tetejére áll minden. Az ember lelkében is ilyenkor a feje tetejére áll minden. És csak az utolsó, a hetedik pontot én úgy tenném hozzá ez a változás sorozathoz, ezekhez a csalódásokhoz és fájdalmakhoz, amiket át kellett élnie, és azután majd megírja ezt a Zsoltárját, hogy és Dávid sem az a fiatal ember, aki még annak idején pásztorfiúként, vagy Góliát ellen, hát így lepöckölte magáról a feladatokat, még azért más volt a lelki teherbíró képessége, még azért kevesebb hiba volt mögötte, ami miatt vádolhatta őt az a belső hang a szívében. Szóval nem az a fiatal Dávid kell, hogy ezt átélje, hanem bizony a javakorabeli, sok-sok nyomorúságon és rossz döntésen túllévő Dávid kell, hogy megkapaszkodjon. És miben kapaszkodsz meg, amikor minden a feje tetejére állt? Érzelmileg, kapcsolatilag, barátilag, a tervekben, mindent a feje tetejére állt. Dávid hoz egy döntést, és azt mondja, de te, ó Uram, pajzson vagy nekem. Fennszóval kiáltottam az Úrhoz, és ő meghallgatott engem. Oda néz, ahol a biztos pont van, az egyetlen biztos pont. Te, ó Uram, pajzson vagy nekem. Én tudom, hogy még mindig van számomra védelem, szabadulás és reménység. És tudom, hogy igen, most az következik, hogy most téged keresselek kitartóan, téged keresselek hittel és bizalommal, mert ilyenkor a hinni a legnehezebb. Nem is abban hisz az ember, hogy jaj, ez minden szépen rendbe jön, ehhez már nem vagyunk azért naivak, hanem abban bízik, hogy az Isten még mindig tud. Mit tud? Azt mondja a negyedik versben, te még mindig meg tudsz védeni engem. Te meg tudsz védeni. Egyébként nagyon érdekes, mert Dávid nem azt mondja, hogy én biztos vagyok benne, hogy te ezt ma délre, ma estére, holnap reggelre kijavítod, én benned vagyok biztos. Az Istenben való hitünk nem azt jelenti, hogy és akkor ő megcsinál mindent, ahogy mi akarunk, hanem az, hogy tudjuk, hogy ő tud, meg tud védeni. A negyedik versben azt is mondja, hogy igazságot tudsz tenni, tehát fel tudod emelni még az én fejemet, helyre tudod állítani még itt a viszonyokat. Meg tud védeni, igazságot tud tenni, tehát az Isten képes arra. A pajzsom és védelmem nekem most is van. De azután nagyon érdekes, mert ezeknél a szempontoknál sokkal fontosabb, amiben Dávid aztán elmélyül a gondolataiban, és megerősödik. Azt mondja, hogy elveszi az én félelmemet. Lefekszem, és elalszom. Na most, amikor minden a feje tetejére áll, ez a legnehezebb, hogy csak úgy édesen elszenderedjen az ember. Nem, én tudom, hogy az Istenben, mivel ő meg tud védeni, igazságot tud tenni, ezért el tudja venni az én félelmemet. Nem félek, mondja a hetedik versben. Azt mondja a hatodik versben, hozzáteszi, hogy és ő békét tud nekem adni. Helyre tudja állítani az én lelki nyugalmamat. Ez a lefekszem és elalszom, ez gyönyörűen fejezi ki ezt. Nincsen semmi okom arra, hogy nyugalmam legyen, de az a hitem, ami az Isten szeretetében, jóságában, védelmében és helyreállításában van, az engem már most olyan lelki állapotba tud hozni, mintha már túl lennénk a szabaduláson, mintha már megtörtént volna a szabadítás, és az Isten helyreállította volna a viszonyokat. Elveszi a félelmemet, békét ad, nyugalmas pihenést ad. És olyan szép, ahogy nem utolsó sorban, olyan kicsit, mintha már csak egy minta lenne itt a végén a 9. vers, az Úri a szabadítás legyen a te népeden a te áldásod. Dávid, olyan érdekes az, hogy nem szűkül rá maga személyes problémáira, hiszen ez a tragédia és az ő bűnei és hibás döntései, amik ezt részben előidézték, ez egy egész népet, ez gyerekeket, asszonyokat, egy ártatlan népet sodor egy polgárháború küszöbére. Szóval Dávid úgy érzi, hogy ha leteszek, akkor mindent le akarok tenni az Isten előtt. És hogyha nekem gondjaim vannak, akkor a gondjaim következményeit is, másokra való hatását is. Ha én őszinte vagyok, akkor szeretem annyira az embertársaimat, akik isszák a levét annak, ami nekem most fáj. Szóval azt is eléhozom. Istenem, erre a népre is te vigyázz. Én most király vagyok, egy elűzött király, de már nem tudok rájuk vigyázni. Nincs a hatalmamban. Ezt a terhet is vedd el a szívemről. Köszönöm, hogy elvetted. Te majd a következményekre is odafigyelsz, hogy méltányosak,
hogy talán kíméletesebbek legyenek azok a dolgok, amik erre a népre következnek. Hát, van az az ének, ami a feje tetejére állt embert is megbékíti, ezt fogjuk énekelni mi is a 40-et. És van természetesen az az ima, van az a hit, ami egy embert akár ilyen fokú, ilyen nagyságú kétségbeesésében is meg tudja békíteni, és az ő félelmeit elvenni a szívéből. Nem csodálatos? Mondanám most azt, de ne vegyétek bántásnak vagy gúnynak, hogy hát akkor most már jöjjön, aminek jönnie kell. Nem, reméljük, hogy az Isten megtart bennünket, és nehézségek nélkül is megtanuljuk a leckéket, amiket meg kell. Legyen egy szép napunk, imádkozzunk, és aztán énekeljünk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ahogy Dávid mondta, vannak olyan pillanatok, amikor nem egyszerűen imádkozgatunk, hanem kiáltunk az Úrhoz. Segíts, hogy jusson ez eszünkbe, és amikor ránk jönnek riadalmak vagy rettenetek, akkor mi is tudjunk Te hozzád jönni, és megragadni Téged úgy hitben, mint ahogy Dávid. Pajzsunk vagy, védelmünk, meg tud szabadítani, az igazságot felszínre hozni, a következményeket elhárítani, és hogy ezeket milyen mértékben teszed, ezt rád bízzuk, hiszen ezt nem az a dolgunk, hogy számon kérjük tőled. De azt, hogy békét és félelemmentes reményt tudsz adni a szívünkbe, köszönjük. Ezért is dicsőítünk téged, és ezért is hálát adunk neked az énekben is Jézus nevében. Amen.

imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma este újból a szombatiskolai tanulmány igen értékes gondolataival fogunk foglalkozni. Ebben a negyed évben hétről hétre azt próbáltuk megérteni, hogy milyen jelentősége és fontossága van annak, hogy találkozásunk a Jóistennel a mindennapi életben az egyre mélyüljön, és a kapcsolatunk ővel az erősödjön meg. A mai alkalommal egy olyan kérdéskört fogunk megvizsgálni, hogy hogyan is erősödhet meg kapcsolatunk az Úrral akkor, amikor a próbákat éljük meg, talán kudarcainkat. Fontos kérdés ez, mert sokszor találkozunk a mindennapokban nehéz helyzetekkel, érkezik az életünk olyan szituációba, amiben a megoldást nem igazán találjuk önmagunk, és szükségünk van a Jóisten megoldására. Mai beszélgetésünknek a címe Kudarcaink, és az alapigét olvasom a Római Levél 5. fejezet 3. versétől. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által kiadatott nekünk. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, és a mai alkalommal belföldi és külföldi vendégeket tudok köszönteni. Száz Barna Szilárd lelkipásztor, aki Magyarországról érkezett, mindjárt egy néhány gondolatban elmondott, hogy milyen zónából is érkeztél. Isten hozottal köszöntünk téged.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Erszény Tihamér presbitert, a mezőfelei gyülekezet részéről, akit már jól ismerünk, és többször velünk volt ezeken a beszélgetéseken, Isten hozott körünkbe.
3: Én is köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
1: Barna, honnan érkeztél, mert a szolgálatod az távol történik, de örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
2: Amikor ezt a kérdést szoktam megkapni, akkor mindig azt szoktam vissza kérdezni, hogy röviden vagy hosszan meséljek. Valóban Magyarországon élünk családommal, feleségemmel és két gyermekünkkel, de amúgy nagyon közelről érkeztem, hiszen Erdélyből származom, Fickón születtem, itt nevelkedtem, a Fickói gyülekezetnek voltam a tagja, de az élet úgy hozta, Isten úgy hozta, hogy Magyarországon szolgálok, magyarországi Tiszavidéki Egyházterületnek vagyok a segédlelkésze, és a Magyarország legkeletebbi részén élünk, ott van három gyülekezetem, Máté Szalka, Fehérgyarmat és Nyírmegyes, illetve egy kis csoport Nyírbátorban és Csengerben, és itt szolgálom Istent, és itt szolgálom az embereket családommal együtt.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk, szeretettel üdvözöljük természetesen a testvéreket, ahonnan érkeztél, és örvendünk annak, hogy közösen haladunk minden magyar hallgatóval, nézővel, akik belföldről, külföldről, és nem csak Magyarországról követnek bennünket. A mai alkalommal egy olyan kérdést próbálunk megbeszélni, megérteni, ami kötődik a mindennapi életünkben a kudarcokhoz, de talán nevezzük inkább úgy próbákhoz, mert nem kell azok, hogy kudarccal végződjenek, vagy nem feltétlenül. Hogyan mélyülhet a Jóistennel való kapcsolatunk a próbák idején?
3: Nem csak olyan jó alkalmakat használja fel Isten, ami jellemünk fejlesztésére, hanem a próbákban akar bennünket megerősíteni. Hiszen, hogyha mindig csak jó dolgokban lenne részünk, akkor elbíznánk magunkat. De a Jóisten a nehézségekben akarja megmutatni, hogy mi valóban megváltozott jellemű emberek vagyunk-e, vagy nem. És mi is ott mérhetjük le igazán magunkat. Hiszen, hogyha a nehézségben megtapasztaljuk, hogy elestünk, akkor újból oda vagyunk kényszerülve, hogy Istent keressük még mélyebben, hogy miért estünk el, mi volt az oka annak, hogy nem tartottunk ki mellette és az igazság mellett. és így Isten visszahoz bennünket ő magához és az igazsághoz, és így erősíti a mi hozzáállásunkat, jellemünket.
2: Ahhoz, hogy elmélyüljön a kapcsolat, hogy a mi kapcsolatunk Istennel egy próba, vagy egy megmérettetésnek az alkalmával, az első feltétele az, hogy legyen valamilyen féle kapcsolatunk Istennel. Mert annak az embernek, akinek nincsen kapcsolat Istennel, vagy csak egy felületes kapcsolata van Istennel, annak nincs, ami elmélyüljön. Az jutott eszembe, hogy ugye az aranyat is tűzzel próbálják meg. A vasat is kovácsolással edzik meg. És hogyha nincsenek olykor kihívások, problémák az életünkben, akkor nincs, ami elmélyüljön, nincs, ahogy megérezzük azt, hogy milyen Istenhez menekülni, mert akkor úgy gondoljuk, hogy természetes az a kapcsolat, amiben élünk. Nem teszünk érte semmit. És amikor jön egy megpróbáltatás, egy kísértés, akkor rá tudunk arra eszmélni, hogy mennyire csodálatos Istenünk van, mennyire hatalmas Istenünk van, és mennyire jó hozzá menekülni, és mennyire jó tőle megoldást kérni.
1: Az egyik nagy probléma, amit megfigyeltem, és biztos ti is megfigyeltétek, hogy a próbák azok egyeseket tényleg megerősítenek, tényleg jó Istenhez közelebb kerülnek, tényleg úgy érzik, hogy ez egy jellemfejlesztő folyamata az Úrnak, de vannak olyanok, akiket a próbák elgyengítenek, és még távolabb kerülnek a jó Istentől. Mi határozza meg azt, hogy egyesek megerősödnek az Istenben, mások pedig elgyengülnek a próbák idején?
3: Úgy gondolom, hogy az határozza meg ezt, hogy hogyan tekintünk a nehézségekre. Hogyha levesszük a tekintetünket Istenről, akkor elkezdünk lázadni vele szemben. Hogy miért engedte meg ezt a nehézséget, miért pont velem kell ez történjen. De hogyha úgy gondolkodunk, ahogy a Szentírás tanítja, ugye a Korintusi első levél 10. fejezet 13. verse, amely azt mondja, hogy nem hagyad Isten fennebb kísérteni bennünket, mint ahogy elszenvedhetnénk, sőt a kimenekedés útját is megmutatja nekünk, akkor minden nehézség egy keresztény ember életében legelőször azt a gondolatot kell előtérbe hozza, hogy miért engedte meg Isten ezt a nehézséget, mit kell ebből tanuljak? Mi az, ami ebből a nehézségből az én számomra előnyt tud kovácsolni az életben? És hogyha így állunk hozzá a nehézségekhez, akkor a javunkra fog válni. Hogyha nem így állunk hozzá, akkor a Isten újabb nehézséget kell megengedjen, amivel elgondolkodtad, csak akkor sem vagyunk hajlandóak, akkor még egyet, és ameddig ráeszmélünk arra, hogy vissza kellene forduljunk ő hozzá, vagy nem lázadnunk kellene ellene, hanem elfogadnunk azt, amit megenged az életünkben.
2: Korintusokhoz írt első levél 10. fejezet 12. versében azt mondja az ige, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát én abban a kísértésben, vagy kihívásban biztos megállnék. És elkezdünk követ dobálni a másikra. És mondok egy merészet, én úgy gondolom, hogy egy kísértése, próbára nem igazán lehet felkészülni. Mert úgy gondolod, hogy te megállsz. Te úgy gondolod, hogy neked az nem lesz kihívás, nem lesz probléma. Viszont mindig a jelen mutatja meg azt, hogy te készen álltál, vagy nem álltál készen. Felkészülni nem lehet, de készülni lehet arra. És hogyha ma, a jelenben, én törekszem arra, hogy az Istennel való kapcsolatom az színen legyen, hogy az erős legyen, hogy keressem azt, tegyek azért, hogy legyen kapcsolat, akkor a próbában megvan az az esély, hogy megállsz.
1: Válaszaitokból azt érzem, és azt értettem meg, és nagyon is egyet tudok érteni azzal, hogy egyenlő esélyeink vannak. Tehát a Jóisten nem tesz különbséget egyikünk vagy másikunk között, hanem felelősséget is hagyott, hogy a próbák idején döntést hozzunk, és végül is ez dönti el, hogy a próbában kibekapaszkodunk, és hogy milyen eredménye lesz annak a próbának végül is. Van azért egy olyan kérdés, amit nem tudunk kimeríteni egészen, de fel kell tegyem, és választ kell adjunk erre. Mégis, hogyha tényleg a Jóisten annyira szerette az embert, hogy az ő fiát adta érte, és érezzük a Jóistennek munkáját, értünk, hogyha a Jóisten szereti az emberi családot, miért engedi meg a próbát, a nehézséget, és sokszor azt a fájdalmat, hogy az elválás, a halál megtörténjen. Miért nem alakította másképpen a Jóisten a dolgokat, ha tényleg igazán szeret?
3: Úgy gondolom, hogy a Jóisten soha nem a pillanatnyi helyzetet nézi, hanem a jövőbe tekint. És az, ami most pillanatilag nekünk úgy tűnik, hogy ez lenne a jó, az Isten szempontjából lehet, hogy nem az a jó, hanem valami más. És ő azt a mást engedi meg a mi életünkben. Ezért nekünk is meg kell tanulnunk, hogy ne a pillanatnyi dolgokra tekintsünk, hanem tekintsünk előre az örök életre. Mert a Jóisten nem biztos, hogy minden problémára itt hoz megoldást a jelenben. De az örök életben, hogyha ő benne bízunk, akkor biztos, hogy megoldást szerez a mi számunkra. És még talán gondolkodjunk egy kicsit azon, hogy ugye az a leckénknek a címe, hogy kudarc, vagy a kudarcaink. Mi a kudarc, hogyha egy kitűzött célt nem érünk el? Kitűztünk valamit, és nem értük el. Ezt úgy éljük meg, hogy kudarc. Mikor érhet bennünket kudarc? Vagy akkor, amikor olyan dolgot hiszünk, ami nem igaz, és a végén, mikor kiderül, hogy nem igaz, akkor egy kudarc. Vagy nem hiszünk el olyan dolgot, ami igaz. És bele kellett ma kapaszkodjunk, de nem kapaszkodtunk bele, és ezért kudarc ér bennünket. És lényegében erre a két esetre vissza lehet bontani minden egyes történetet, amelyet a Szentírás elénk tár, amikor emberek kudarcot éltek át, és ide juthatunk, hogy vagy nem fogadták el az igazságot, vagy olyan dolgot fogadtak el, ami nem volt igaz.
1: Ugye a beszélgetésünk során lesznek olyan történetek, amelyekből kiderül az, hogy a Jóisten megengedi a próbát az ember életében, de vannak olyan helyzetek is, amelyeket az ember vált ki, és a Jóistennek nincs hozzá köze. Különbségeket tenni, már abban az értelemben, hogy nem járult hozzá, de az ember az ő életébe előidézett dolgokat. Különbséget kell tegyünk a lelki természetű próbák, kudarcok között, amiket a Jóisten megenged az ember életében, jellemünk csiszolása érdekében, és különbséget kell tegyünk olyan kudarcok, próbák között, amelyek a mindennapi életben, a munkahelyi problémáink, a megélhetőségi problémáinkkal, kapcsolatainkkal kapcsolatosak, mert ott nem járunk el megfelelően, és ezért kudarcot élünk meg. Hogy látjátok ezt a dolgot?
2: Isten az ő tökéletességében is tiszteletben tartja mi döntésünket, a mi szabad akaratunkat. És hiába van egy iránytű, ami az ő igéje. Hogyha én attól eltérek, ő tiszteletben fogja ezt tartani, és érhetnek emiatt kudarcok, érhetnek olyan kihívások, amelyeket ő nem szeretett volna, mert nem biztos, hogy a jellemünk javulására szolgál. Viszont ami ebben is megfigyelhető, és úgy gondolom mindannyiunk életében már megfigyeltük ezt, hogyha ilyen rossz utakra tértünk, és abból is próbálja a legszebbet kihozni. Lehet, hogy lesznek kudarcok, de Isten akkor sem engedi el a kezedet. Hogyha te úgy döntesz a mindennapi életben, hogy te más utakon akarsz menni, te úgy döntesz munkahelyeden, megélhetésed szempontjából, hogy nem kérded ki az ő véleményét, tanácsát, és hozod egy olyan döntést, ami nem biztos, hogy épülésedre vagy javadra szolgál, ő akkor is fogja a kezedet. És mi nagyon sokszor úgy megkövezzük egymást, amiután valaki hozott egy rossz döntést. És elfelejtjük azt, hogy Isten akkor is ott van. Lehet, hogy az ember hozott egy rossz döntést, akár a fizikai életben, akár a lelki életben. De Isten akkor se áll ki mögüled. Isten akkor is a lehető legjobbat akarja kihozni abból a kudarcból is, abból a nehéz helyzetből is, amit talán magadnak idéztél elő.
3: Ez a kérdésnek van még egy oldala, mert nem mindegy, hogy az Isten ott van melletted, de kívülről van melletted, vagy pedig benned tud lenni belülről. Tehát, hogyha hoztál egy rossz döntést, annak ellenére, hogy Isten figyelmeztetett, akkor te kitetted Istent az életedből. Ő nem hagy el, akkor is ott van kint melletted, és akar újból meggyőzni, hogy vigyázz, mert amit akarsz tenni, az rossz. De teljesen más a helyzet, amikor te erre hallgatsz, és azt mondod, igen, Uram, elismerem, hogy rossz volt ez a döntés. Bocsáss meg, újból befogadtad a szívedbe, és akkor újból elindultál azon az úton, amelyből a legjobbat hozza ki, újból visszavezett téged az igazság útjára. Ez olyan csodálatos.
1: Igaz, csak a probléma ebben az, hogy a megtörtént rossz dolgok és döntéseknek is megvannak maga következménye. Sokszor erről felejtkezünk el, mert a Jóisten megbocsájt, kijavítja olyan értelemben, hogy haladunk a valódi cél felé, de ami tévedés történt, annak a következményeit talán egy életen át hordozzuk magunkkal, és sokszor ezt nem tudjuk megérteni, hogy a megbocsájtás miért nem törli el a rossz következményeket. Na hát, van, amit tanuljunk a Jóisten szeretetéből. Az alapigét szeretném, hogyha néhány gondolatban elbeszélnénk, hiszen itt arról olvastunk, hogy Isten szeretete, Isten szent lelkének vezetése, és eljutni a háborúságból egészen a reménységig, ezeket a gondolatokat, ha kiemelnénk, hogy miként van jelen a mi életünkben, és hogyan élhetjük meg.
3: Érdekes, ahogyan az apostol gondolkodik, hiszen azt akarja elültetni a mi fejünkbe, a gondolkodásunkba, hogy ne csak a jó dolgoknak örüljünk. És ezért azt mondja, hogy dicsekedünk a háborúságokban is, örülünk a háborúságokban is. Tehát ez az igazán keresztény gondolkodás, amikor nem csak a jó dolgot tudjuk elfogadni Istentől, hanem a rosszat is. Mert tudjuk azt, hogy Isten nem véletlenül enged meg nehézségeket, próbákat az életünkben, hanem arra szükségünk van. És akkor nem az a feladatunk, hogy azt kérjük Istentől, hogy Uram, vegyél ki ebből a próbából. Tehát Isten akarna csiszolni, hogy tisztuljon az életed, és te azt mondod, hogy Uram, hagyd abba. Hát nem, ezt kérjük, amikor azt mondjuk, hogy vegyél ki a próbából. Tehát ezért meg kell változni a gondolkodásunk, és azt keressük, hogy na most mi az, amit Isten le akar most csiszolni? Mi az, amit ki kell tegyek az életemben? Mire akar Isten rámutatni, hogy helytelen az életemben?
2: Hányan tudnánk dicsekedni egy próbában azzal, hogy milyen jó, hogy próbában vagyok? Ugye itt azt mondja Pál apostol, hogy miért dicsekedni az, hogy megpróbáltatásban vagy, vagy szenvedésben vagy, a másik két fordítás. De ezzel nem szoktunk dicsekedni. El szoktunk vonulni, hogy elgondolkozunk azon, hogy most haragudjunk-e Istenre, vagy ne haragudjunk Istenre, de nem szoktunk ezzel dicsekedni. Dicsekedni mindig azután dicsekszünk, hogy Isten megmutatta azt, hogy van kiút belőle. Emlékszem arra, amikor én is egy ilyen hasonló kudarcon mentem át, úgy láttam, hogy minden sinem van. Istennel is meg volt beszélve, úgy láttam, hogy Istennek is az az akarata, hogy azt az irányt vegye az életem. És 2 perc alatt minden romba dőlt. És nem értettem. Hónapok munkája volt benne. És nem értettem azt, hogy Isten miért nem tudott csak egy kicsit, kicsivel többet. Évek kellett eltérnek ahhoz, hogy elmerjem azt mondani, hogy dicsekszem azzal, hogy Isten akkor próbába tett, de akkor nem dicsekedtem vele.
3: Figyeljük meg tovább, hogy mit mond az apostol, hogy amikor elfogadjuk a nehézségeket, akkor ezzel türelmet szerzünk Istentől. És ebben a világban, ahol a bűn uralkodik, nagy szükség van a türelemre. Nem csak a jó emberek között, ugye, mert még magunk között is szükség van a türelme, türelmesen meghallgassuk egymást, elfogadjuk, hogyha esetleg másképp gondolkodik valaki valamiben, mert más a tapasztalata. De mi van akkor, amikor a jóé rosszat kapsz? És azt is türelemmel el kell viseljed, mert így fogod visszatükrözni azt, hogy megváltozott-e az életed, vagy nem. Mert hogyha rosszra fizetsz, akkor még mindig a Jóisten vissza kell vezessen egy kicsit, hogy még tanulj egy kis türelmet, és utána a türelem mellett kipróbáltság legyen, és a kipróbáltság reménységet adjon, ugye Istenben reménykedni, mert az ő szeretete öntetett ki a mi szívünkbe a Szentlélek által, és lényegében arról szól az egész, hogy mert Isten a szeretet, ezt a tanítja a Szentírás, és hogy kihez hasonlítunk. Mert a bűn miatt elveszítettük az Isten képűségünket, de Isten épp azért akar nevelni bennünket, hogy visszaszerezzük az Isten képűségünket. És az minden egyes próbában ez fog megmutatkozni, hogy milyen mértékben szereztük vissza az Isten képűségünket.
2: Ugye itt Pál apostol említett türelmet. A mai felgyorsult világunkban nincs időnk türelmesnek lenni. Nincs időnk arra, hogy megvárjuk azt, hogy Isten mit miért. Én egy olyan ember vagyok, aki szeretem megérteni a dolgokat. Ha valaminek nem látok értelmet, akkor azt nem csinálom, vagy csak úgy immelámmal csinálom. És nagyon sokszor, vagy a legtöbb próbában emberileg nem látunk értelmet, és nincs türelmünk kivárni azt, hogy vajon Istennek milyen szuper, milyen tökéletes megoldása lesz arra. És ilyenkor jönnek a már említett rossz döntések. Mert úgy gondoljuk, hogy ezt a próbát nekem kell megoldani. Úgy gondoljuk, hogy ezt a helyzetet nekem kell megoldani, és nem várunk türelmesen arról, hogy vajon Isten milyen tökéletes megoldást fog hozni, vajon mit akar lecsiszolni, vajon mennyivel jobban fogok kijönni ebből, mert én kézbe akarom venni a dolgokat. És emiatt van a rengeteg vakvágány, emiatt van az, hogy utána csak nézzünk ki a fejünkbe, hogy de én ezt nem akartam, de igen, te hoztad a te döntésed, de miért? Mert nem voltál türelmes, és ez a folyamat végig kell menjen ahhoz, türelmesen kell várni ahhoz, hogy Isten a legjobbat hozza ki abból a helyzetből.
3: Eszembe jutottál egy igeverset. Jó megadással, jó várni és megadással lenne az Úr szabadításáig.
1: Hát vannak igeversek, amelyek bátorítanak, és vannak történetek, és ezekből a történetekből, amelyek most a tanulmányunkban benne vannak, egy-néhány gondolatban mindegyikre térjünk ki röviden. Az egyik az a Márk evangélium a 4. fejezet 35. versétől, így szól, azután mondta nekik azon a napon, amint este lőn, ugye az Úr Jézusról van itt szó, menjünk át a túlsó partra, elbocsátván azért a sokasságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala hajóba annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejajon aluszik valam. Felkölték őt is, mondának neki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgál a szelet, és mond a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség, és mondta neki, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél és mind a tenger engednek neki. Egy olyan történet, amiben Jézus Krisztus megengedi a próbát a tanítványai életében. Beszélgessünk akkor erről a történetről, milyen gondolatok ragadtak meg benneteket, és beszélhetünk arról a kérdésről, hogy Isten miért engedi meg ilyen módon, amikor ő visz bele egy bizonyos helyzetbe, illetve ugye az a kérdéskör, hogy a hitetlenség is, ami kiderült a tanítványok életébe, kiderült egy olyan komoly gond, komoly probléma, ami megoldásra szorult, és Jézus igazából valószínűleg erre akart rávilágítani. Hogy látjátok ti?
3: Hát igen, ebben a történetben talán először emeljük ki azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol már áthaladtunk nem egyszer, nem kétszer, sokszor, és hajlamosak vagyunk utána úgy gondolkodni, hogy na itt most már ez megy Isten nélkül is. Uh-huh. És a tanítványok egy ilyen helyzetbe kerültek, hiszen tapasztalt halászok voltak, és amikor jött a vihar, akkor azt gondolták, hogy mi megoldjuk ezt a helyzetet. Mert értünk hozzá. És amikor odáig jutottak a dolgok, hogy már rájöttek, hogy nem sokára elsüllyedünk, mert képtelenek vagyunk úrrá lenni a helyzeten, csak akkor jutott eszükbe, hogy hát Jézus is velük van. És nagyon sokszor kerülhetünk ilyen helyzetbe az életben. A napi rutin munkánkkal kapcsolatban nem imádkozunk már Istenhez, hogy Uram, ugyanazt a dolgot teszem, amit már ezredjére teszek, de én elfogadom azt, amit te mondtál, hogy nálad nélkül semmit sem cser, semmi jót nem tehetünk, mert rosszat azt tudunk tenni eleget. És akkor neki indulunk magunktól. És utána megtörténik a kudarc, és akkor csodálkozunk, hogy, hát ezt már sokadjára csináltam. De hát nem kértem ki az Isten segítségét. És ilyenkor mutat rá, itt a tanítványok esetében is Jézus erre akarta ráirányítani a figyelmet, hogy ne utoljára jusson eszetekbe az, hogy én is itt vagyok, hanem legelsőre, ne is induljatok neki, mert emberi erő kevés legyőzni a rosszat ebben a világban. Isteni jelenlét kell, szükséges oda. És az életetekben mindig állandó jelenlét, isteni jelenlétre van szüksége az, hogy győzelmes életet éljünk.
2: Úgy kezdődik ez a rész, hogy ugyanezen a napon. Mi volt ezen a napon? Érdekes, mert Márk és Máté máshova helyezi a történetet. Máténál a történet a hegyi beszéd utáni este. Márknál arról van szó, hogy Jézus egész nap tanított a hajóban, egész nap tanítja a sokaságot, és van egy nagyon érdekes megjegyzés a 34. versben, mikor azt írja, hogy a példázat nélkül nem is szólt hozzájuk már, mint a sokasághoz, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Mustármag példázata, magvetés példázata, ez van Márknál. És a tanítványok lehet, hogy úgy érezték, hogy azért ők, tudjátok, gyülekezetben járó adventisták vagyunk. Mi azért többek vagyunk. És jön az első próba ez az érzés után, és a tanítványok elfeledkeznek arról, hogy mit is tanultunk. De ők úgy érezték, hogy ők nyeregben vannak, mert itt van a messiás, Ugye majd később kijön a jobb és bal keze felől, majd vezető miniszterek leszünk. És jön az első próba, amikor mindennek meg lett volna a felmérője, és a tanítványok elbuknak. Vajon mennyire elegendő a mi hitünk, a mi kapcsolatunk Istennel? A tanítványok ott voltak egész álló nap Jézussal, és hallgatták őt. Mégis, amikor jön a próba, jön a megpróbáltatás, jön a vizsgáztatás, akkor a megoldást elfelejtik. Nem elegendő végighallgatni Istent, nem elegendő gyülekezetbe elmenni. Ha nincsen szoros kapcsolatunk Istennel, ha nem Isten jut elsőre eszünkbe a megpróbáltatásban, akkor engedhessé meg azt mondani, hogy semmi értelme nincs.
1: A próbák idején talán a legérzékenyebben az érint bennünket, amikor fizikai egészségünk gyengül és romlik. Márk evangélium 5. fejezet 28. versétől olvasunk egy ilyen történetet, csak egy részletet ragadunk ki a vérfolyásos asszony életéből, aki azt mondta magában, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És folytatja a történet tovább, és vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokasságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat. Ma is rendelkezésünkre áll ez az isteni erő. Hogyan érhetjük el mi hétköznapi emberek, mulandó emberek, Istennek ezt az életet adó erőforrását, amely meggyógyít bennünket fizikailag is, nem csak lelkileg?
3: Erről az asszonyról azt írja a Szentírás, hogy a teljes vagyonát ráköltötte a gyógyulására, és nem értek el eredményt. Mondhatni azt, hogy gyógyíthatatlannak nyilvánították. És ekkor hallott Jézus gyógyításairól. És elfogadta az ő szívében azt, hogy Jézus a messiás, mert másképp nem kereste volna fel. És a hit érintése volt az, amit ki kell emeljünk. Tehát érdekes a történetben, ahogy Jézus, amikor visszafordul, miután megérintette az asszony, azt kérdezi a tanítványoktól, hogy ki az, aki érintett engem. És a tanítványok is csodálkozva kérdezik, hát itt a tömeg tolon körülötted, löknek ide-oda, hogy kérdezel ilyet, hogy ki érintett téged? Tehát Jézus különbséget tudott tenni a hétköznapi tolakodás érintés között, és a hit érintése között. És ezt várja el Isten mindannyiunktól, hogy hittel forduljunk hozzá. Mert akkor tud válaszolni, és ilyen csodálatos módon közbelépni életünkben, hiszen minden megtérés az egy ugyanilyen isteni csoda. A mindennapi életben egy isteni segítség, mikor megtapasztalunk, az egy ugyanilyen isteni csoda, mint ennek az asszonynak az életében. És még azt engedjétek meg, hogy emeljem ki, hogy Jézus azt szeretné, hogy ismerd el azt, amit emberek előtt, azt, amit Isten veled tett. Mert utána megfordul, és várja, hogy az asszony színre lépjen, tehát kéri, hogy ki volt az, és a nő el akart bújni először, mert megérintette, meggyógyult, és el akart menni. Jézus azt akarja, hogy nem, tegyél bizonyságot arról, amit Isten tett a te életedben. És így fogod végezni azt a munkát, hogy mások életében is vágy keletkezzen egy ilyen isteni beavatkozásra.
2: Hogy van nekem ma is csodálatos gyógyulások? Azt mondom, hogy igen. Akkor mindenki meggyógyult Jézus idejében? Nem. Fel van jegyezve néhány csodálatos történet, de Galilea vidékén nem csak az a tucatnyi, két tucatnyi beteg ember volt. Van itt is egy-két kulcs ebben a történetben. Az egyik az, hogy ez a nő nem törődött bele a sorsába. Mert ha ő otthon maradt volna azon a nap, ő nem vállalja fel azt, hogy mit mondanak a többiek, hiszen ő mózesi törvény szerint tisztátalan volt, akkor nem gyógyult volna meg. Van egyfajta tenni akarás, illetve van egyfajta felvállalna a hitet benne. Mert ő felvállalta azt, hogy ő igenis hisz. Ugye te is mondtad, hogy ez a hitnek az érintése volt. Ő hittel ment oda, és azt mondja, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem, biztos.
3: Tehát nem a ruhában volt valami
2: csodatérő erő. Nem a ruhában volt. Ő nem a ruhában hitt. Benne ott volt az, hogy ő a messiás. Neki hatalma van az én bajomon is, hatalma van az én betegségemen is, és ő így ment oda. Ha ő otthon marad, hogy nem tesz semmit, valószínűleg akkor nem lett volna benne a Bibliában. Ma is vannak csodálatos gyógyulások, de valószínűleg, hogy úgy elmegyünk mellettük, vagy nem is emlékszünk már rájuk, mert a mai felgyorsult világunkban, amit már mondtam, egyszerűen az ilyenekre nincs időnk. A rosszakra emlékezünk, de a jókra valahogy nincs időnk emlékezni.
1: Egy másik hasonló történet az időhiánya miatt, muszáj innen is még egy szeletet vegyünk, ami ugye a Jobb pátriárkának története, és lépünk egyet, hiszen a tanulmányunk ezt is szóba hozza. Jobb, aki elveszített, mondhatni mindent, vagyonát, családját, felesége követeli, hogy tagadja meg az Istent. Hogy látjátok, Jobbnak mi volt az életében a kapaszkodó? Mert ő mégis megmaradt a jó Istenben, és akkor a próbát, amikor a Jobbot érte, ugye betegségben is szenvedett nem kevés ideig, kevés ember közülünk élt meg. Hogy látjátok az ő életét?
3: Itt ugye egy olyan történettel állunk szemben, ahol nyilvánvaló, hogy nem Jobb okozta magának ezt a helyzetet. A Szentírás nagyon szépen leírja róla azt a szép jellemzést, amit gondolom, hogy örömmel olvasunk, hogy voltak ilyen emberek, és hogy lehetnek ilyen emberek, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő volt. És ennek ellenére éri őt ez a nehéz helyzet. És emellé még ugye, amikor jönnek a barátai, akkor olyan gondolatot próbálnak sugallni neki, hogy hát biztos, hogy csak azért kellett ez történjen, mert van az életedben valamilyen bűn. És Jobb kitart amellett, hogy ő igazságos volt, és Isten félő volt, és szerette a jó Istent, és olyan igeverseket olvasunk róla, hogy a sántának a lába volt, az árvának a segítője volt, tehát és ez adott neki egy kapaszkodót, hogy nem fogadta el azt, amit mondtak a barátok, hanem ő Istenben bízott, és el tudta mondani, hogy én tudom, hogy az én megváltom, és utoljára az én porom felett megáll.
2: Hogy mi volt a kapaszkodója? Én úgy gondolom, hogy a helyes Isten ismerete. Mert hogy nem olyannak ismerte volna az ő Istenét, amilyen, hanem elhitte volna az ő barátainak a vágyait, akkor nem tudott volna ennyire szilárdan kiállni amellett, hogy de én nem. Ha nem olyannak ismerjük Istent, amilyen ő valójában, hanem egy büntető Istennek ismerjük meg, aki csak azt akarja, hogy hol tud elgáncsolni, hogy aztán valami legyen belőled. Hanem tényleg egy jobb, egy szerető Istennek, egy kegyelmes Istennek ismerte az ő Istenét, és ő emellett kitartott. És azt mondja, hogy az Úr adta, és az Úrnak jogában van elvenni. Hogyha örültünk annak, amikor adta, akkor most azt is el kell fogadjuk, amikor elvette. És Jobb ilyennek ismerte az Istenét. Ő nem félt az Istentől. Ő nem retteget, ő barátjának tekintette az Istent.
1: Említettétek a helyes Isten ismeretet, hogy Jobbnak ez egy mérföldkő volt és kapaszkodó az életében. Tanítványok, amikor az Emmausi úton haladnak, akkor találkoznak igaz az Úr Jézus Krisztussal, nem tudják ezt az úton haladva, és ők is egy kudarcként élték meg azt, hogy Jézus Krisztus kereszthalállal kellett meghaljon. Mi volt az, ami Jézus tanításában, beszélgetésük során letisztázta a helyzetet, reménységet hozott a kudarcok közepette? Hogyan értékelitek ezt a történetet, tapasztalatot a tanulmányunk szempontjából?
3: Hát éppen az, amit az előbb már említettél, hogy vajon mennyire, milyen mértékben fogadjuk el azt, amit az ige tanít. Mert a tanítványok elfogadták Jézust Mesiásnak, de a Mesiásról volt egy olyan képük, amit a Biblia nem tanít. Vagy tanít, csak beszélnek a proféciák Jézus első eljöveteléről, és beszélnek Jézus második eljöveteléről. Az első eljöveteléről a Biblia leírja, hogy kiirtatik a Mesiás, és senki nem lesz, de erről nem akartak nagyon hallani, mert milyen Mesiás az, amit kiirtanak, és senki nem lesz. És akkor inkább elfogadták azt, amikor vasveszővel legelteti majd a pogány népeket, tehát ez már jobban tetszett nekik, hogy majd ők kerülnek uralomra, és akkor majd mindenkit ők akarnak irányítani Jézus által. És ez a helytelen ismeret járult hozzá ahhoz, hogy ebben a kudarcban lett részük. és nézzük meg, hogy éppen az, ami Istennél a megoldás volt az emberiség számára, az jelentett az ő számukra elkeseredést, kudarcot. És ezt kellett kijavítsa Jézus, és ezért hogyan javítja ki minden kudarcunkat Isten, mivel akarja kijavítani? Vissza akar vezetni bennünket az igéhez. És elkezdte magyarázni a proféciákat, Mózestől közve a profétákon át, mindazokat a dolgokat, amire előre megírattak a messiásról.
2: Jézus azt akarta, hogy kudarcként éljék meg a tanítványok az áldozatát? Nem. A kialakított kép, az évszázados félreértelmezett proféciák voltak azok, amelyek kudarcként csapódtak le a tanítványokban. És hogyha ezt átültetjük a mi életünkbe, nekünk is vannak olyan kudarcaink, olyan megpróbáltatásaink, amiket nem Isten akar. Nem ő akarja azt, hogy te abban a próbában benne legyél, hanem saját magadnak idézed elő. A kérdés az, hogy amikor Isten jön és megpróbálja elmagyarázni, hogy mi a történet, vagy miért van így, meghallod-e vagy nem? Az emmausi tanítványok nem az úton értették meg azt, hogy kivel mennek. 11 kilométer Jeruzsálemből Emmausba az út. Ez azt jelenti, hogy minimum 2-2,5 órát mentek egymás mellett, és a tanítványok nem jöttek rá arra, hogy ki halad mellettük. Elmondta Jézus nekik, de még akkor is csak azon kattogtak és töprengtek, hogy miért így, mi nem ezt vártuk. És amikor megszegi a kenyeret, akkor jönnek rá, hogy kivel is jöttek. Amikor Krisztus az ő kegyelemteljes megjelenésében megmutatja azt, hogy én vagyok az. Vajon kíváncsiak vegyünk-e arra, hogy Istennek mi a megoldása? Felfigyelünk-e, amikor megmagyarázza a dolgokat, vagy még mi is csak nyalogatjuk a sebeinket, és megyünk az emmausi úton?
1: Talán most a beszélgetésünk végén ezt a gondolatot emelném ki, ami az emmausi úton haladó tanítványok életében is valóságá vált, hogy felismerték Jézust. Talán mindegyik történetben a lényeg az, hogy találkozni a jó Istennel a kudarcok idején, és így tud mélyülni a kapcsolatunk. Ugye Lukács evangélium a 24. fejezet 40. versében, aztán amikor a többi tanítványoknak is megjelent az Úr Jézus, úgy olvassuk, és ezeket mondván megmutatá nekik kezeit és lábait. Hogyan találkozhatunk az Úr Jézus Krisztussal a próbák idején, hogy meglássuk őt, és ez erőt adjon nekünk a nehézségekben? Legyen szó arról, hogy mit tévedtünk, és egy olyan helyzetbe kerültünk, amiből szeretnénk Isten segítségével kikerülni. Legyen szó arról, hogy a jó Isten a bűn következtében, a bűn világában megengedte életünkbe a próbát.
3: Látnunk kell talán azt a helyzetet, hogy a jó és a rossz közötti küzdelem az nem csak a mi személyes életünkben folyik, hanem az egy kozmikus küzdelem. És ez egy teljesen más rálátást enged meg innentől kezdve. Hiszen benne vagyunk egy életben itt a Földön, és Istent választjuk. Isten nem teheti meg azt, amikor Sátán azt mondja, hogy igen, de ez az ember nem tiszta szívből imád téged. És azt mondja, Isten, jó, akkor próbáljuk meg. És úgy, ahogyan láttuk a Jób esetében, kiderült, hogy őszintén imádta a Jóisten, nem érdekből, ahogyan Sátán állította. És ez ma is megtörténhet, ma is kerülhetünk ilyen helyzetbe, és én egy igeverset szeretnék idézni, hogy ugye az a kérdés, hogy hogyan találkozhatunk Jézussal. A Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. 6. versét, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, és akkor ő igazgatja a te utaidat. Hogyha meg tudjuk ezt tenni, hogy Istenre hallgatunk, akkor is, hogyha mi értelmünk szerint ez így lenne, én így látom, de Isten másképp mondja, akkor elfogadom azt, ahogyan Isten mondja, és akkor fogok találkozni vele. Akkor be tud lépni az életembe, akkor ő vezeti az én életemet, felismerem az ő vezetését az én életembe, és akkor ő igazgatja az én útjaimat.
2: Nagyon sokszor úgy érezhetjük, hogy egyedül maradtunk a próbában. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy Isten is elhagyott bennünket, és elengedte a kezünket. És visszatérve a tanítványok példázatára, vagy történetére, úgy érezték, hogy elveszettek ott a tengeren. De Jézus akkor is ott volt. Ott volt a hajóban. Ott volt Jób történetében.

0: Isten ne érjen el téged. Nem lehet szóval mélyen, hogy Isten ne tudjon értetlen nyúlni.
1: Látjuk, hogy mindegyik történetben isteni hatalomra volt szükség a megoldáshoz. Az a kérdés, hogy milyen hatalom nyilvánult itt meg. Mert Jézus felteszi a tanítványoknak a kérdést, hogy van, hogy nincsen hitetek. És akkor mi gondolhatnánk, hát könnyű Jézusnak istenként ott van a hajóban, és ilyen kérdést tesz a tanítványoknak, hogy nincs hitetek. Ne felejtsük el azt, hogy Jézus emberként élt ezen a földön. És a Szentírás több ige helyen bizonyságot tesz arról, hogy Jézus nem a saját hatalmával csendesítette le a tengert, nem a saját hatalmával gyógyította meg a vérfolyásos asszonyt, hanem az Isten, az Atya Isten hatalma nyilvánult meg az ő életében, azért, mert ő hitben járt, ugyanúgy, mint mi, ahogy kell járjunk. Tehát Jézus egy példakép a mi számunkra. És őt kell kövessük, és akkor azon az úton fogunk haladni, hogy el fogjuk kerülni a kudarcainkat, vagy ha élünk is meg, azok a javunkra fognak válni.
2: Köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat. Nagy léptekben, de fontos gondolatokat kiemelve tudtuk ezt a beszélgetést megejteni. Az Úr maradjon velünk, és legyen a mi segítőnk. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. A mindennapjainkról beszélgettünk igazából, hiszen a mindennapjainkban ott vannak a próbák, ott vannak a kudarcok, de Isten kegyelméből ott lehetnek, és legyenek ott a megoldások. Mert van kapaszkodunk az Úr Jézus Krisztus által, és ebben az életben nincs más megoldásunk, csak ez a hit, ez a reménység, és milyen jó lenne, hogyha a próbákat, ugye, hogy a tanulmányban elhangzott, úgy élnénk meg, hogy ez egy kiváltságos helyzet, amiben a Jóisten foglalkozik velünk, mellettünk van, nem hagy el, mert akiket a Jóisten szeret, azok tudják, hogy minden javukra van. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Most a következőkben szeretettel várom Önöket egy zeneszám meghallgatása után a rendszeres bibliaolvasás alkalmával felvetődő kérdések megválaszolására Jankó Kristóf lelkipásztorral.

0: Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket, újból a naponkénti tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk szokásosan választ találni. A tanulmányunk az Ezsrás könyve 7. fejezetétől egészen a Néhémiás könyve 3. fejezetéig terjedt, és Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyvéből a 17. és 18. fejezeteket vettük át. Az első kérdésünk így hangzik. Mi nyugodott meg Ezsráson, amikor megérkezett Jeruzsálembe? Ez egy nagyon szép igevers, és Ezsrás könyvében a 7. fejezet 8. és 9. versét szeretném olvasni. És Ezsrás megérkezik velük Jeruzsálembe az 5. hónapban, a király 7. esztendeiben. Ugyanis az első hónap első napján határozál a Babilonba való feljövetelt, és az 5. hó első napján érkezett Jeruzsálembe az ő Istenek rajta nyugvó jó kegyelme szerint. Egy más fordítás szerint az ő Istenének jó keze volt rajta. Ezsrás ezt a megérkezést és az egész utat Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Nem saját erejéből érkezett meg, hanem Isten gondviselése vitte őt előre az ő útján. Ez azt mutatja, hogy Isten jelen van, ott siker, előre menetel van, és Isten vezetése láthatóvá válik. Mi is hasonlóképpen kérjük, bárhova indulunk, Isten kegyelmét és vezetését a mi jutunkra, a mi lépéseinkre. A második kérdés így hangzik. Mennyi ideig volt bánatos Ezsrás azok vétke miatt, akik a fogságból érkeztek? Ezsrás könyvében a 9. fejezet 3. versétől olvasnám. Így hangzik. Mihelyt a dolgot meghallottam, megszagadtam alsó és felső ruhámat, és téptem fejem hajszálat és szakállamat, és vesztegültem. És hozzám gyűlének mindjárt, akik kereszkete gondoltak Izrael Istenének beszédeire, azoknak vétkei miatt, akik fogságba megjöttek vala, és én vesztegülök vala mind az estféli áldozatig. Az estféli áldozatkor pedig felkeltem sanyargatásomból, megszagadtam alsó és felső ruhámat, és térdemre esvén kiterjesztém kezémet az Úrhoz, az én Istenemhez. Ezsrás nagyon szépen itt bemutatja számunkra, hogy mennyire megviselt őt azoknak a bűn, akik a fogságból visszatértek. Ezsrás nem közömbös, nem tekint el a vétektől, hanem szörnyen megragadja őt, szomorúvá teszi ez a vétek, és ez imára vezeti őt, és ahhoz, hogy az Úrhoz fohászkodjon. Egy lelki vezető akár csak Ezsrás nem lehet közömbös, hanem együtt érez a néppel, és azokkal, akik a fogságból visszatértek problémákkal. A harmadik kérdésünk. Ki döntötte el, hogy mikor tér vissza Nehémiás a királyhoz? Nehémiás könyvéhez térve, a 2. fejezetből szeretném olvasni az igét, a 6. versből. És mondta nekem a király, felesége pedig mellette ül vala. Meddig lészen utazásod, és mikorra jössz vissza? És tetszik a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt. Tehát Nehémiás tudatja az időt a királlyal, a pontos távollétét, és a király ennek mértékében megengedi, jóvá hagyja az ő útját. Ez is, ebben is láthatjuk, hogy Nehémiást csak ugyan az Úr vezetés, akár emberi döntések által is, még sokszor az Isten terve halad előre. Isten akkor is munkálkodik, amikor az emberi döntések születnek. 4. kérdés. Mi okozott bosszúságot Szamballatnak és Tóbiásnak? Csak ugyan a 2. fejezetben a 10. verset szeretném olvasni a Nehémiás könyvéből, ami ezt mondja. Mikor pedig horomba való Szamballat és az ammonita Tóbiás a szolga meghallották ezt a nagy bosszúságot, ezt nagy bosszúságot okozott nékik, hogy jött valaki, aki Izrael fiának javukat keresi. Tehát ezek olyan emberek, akik nem Isten táborához, Isten követőknek vallják magukat, és mikor meghallják, hogy jött egy ember, aki Isten javát és az ő névnek javát keres, akkor felbosszannak és próbálnak minden mértékben ellentenni, és ezt láthatjuk a következő versekben is, hogy hogyan tettek, hogyan akartak lázadást vagy ellenállást szítani. Sajnos, mikor Isten emberei munkálkodnak, lesz ellenállás is, mert a rossz erők, az ördög is munkálkodik. 5. egyben utolsó kérdésünk egyszerű és így hangzik, melyek az igazi gyógymódok? Ellen White-tól a 17. és 18. fejezetből az Étrend és táplálkozás című könyvből a következőket találtam. Az igazi gyógymódok nem csupán emberi szerek, hanem Isten által adott természetes eszközök, és sorolhatnánk a tiszta levegő, napfény, víz, helyes táplálkozás, mértékletesség mindenben, mozgás, pihenés, és nem utolsó sorban bizalom Istenben, és tehetnék hozzá az imádságot is. Ezek együtt szolgálják a test és lélek helyreállítását, tehát ezek a természetes gyógymódok. Köszönöm, hogy velem tartottak, ezek voltak a 11. tanulmány kérdései. A következő héten átveszük a következő tanulmány kérdéseit is, ami a Nehémiás könyve 4. fejezetétől egészen a 10. fejezetig terjed, valamint a megszokott Ellen White könyvből a 19. fejezetből válaszolunk a megadott kérdésre. Addig is, hogy Jóisten legyen önökkel, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. A mai alkalommal arról beszélgettünk, hogy mit is tegyünk a kudarcok, próbák idején, és ezek hogyan segítenek bennünket, hogy kapcsolatunk elmélyüljön a Jóistennel. Egy hét múlva szeretettel várom önöket, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy fontos mindezekről beszélgetni. A beszélgetés, vagyis a tanulmány címe, beszéljünk róla. A viszontlátásra!

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Lépések az igazság útján című adásunkban. Amint azt előre beharangoztuk, ma este ismét jelentkezünk. Itt van kedves stúdió vendégünk is, Timis Balázsi Sándor lelkész. Köszöntjük a stúdióban, kedves lelkész úr!
2: Köszönöm szépen a köszöntő szavakat, a legnagyobb szeretettel. Ismét újra köszöntöm a kedves rádió hallgatót egy objektív okokból történt kihagyásos időszak után.
1: Örömünk az, hogy a kihagyásos időszakban sem volt néma a Lépések az igazság útján című adásunk, hiszen kedves vendégünk hangja hallható volt. Ezúttal azonban szeretném a kedves hallgatókkal is közölni azt, hogy mai adásunkkal, Lépések az igazság útján című adásunk keretén belül egy hosszabb elmélkedés sorozatot kezdünk el, amelyiknek átfogó címe Krisztusi jövendőlések fényözönében, és ennek a sorozatnak van egy mindent átölelő mottoja is, amelyet hadd olvassunk el a zsidókhoz írott levél első fejezetének első és második verséből. Minek utána az Isten sokrendben és sokféleképpen szólott hajdan ez atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Annyit a mottóról elmondanék, hogy a kulcs benne talán ez a néhány szó szólott nékünk fia által, hiszen Jézus Krisztus szavain keresztül vizsgáljuk meg, mit mond a Szentírás végső soron maga Isten a jövőről. Ma hallgathatják a Krisztusi jövendőlések fényözönében című beszélgetés sorozatunk első beszélgetését, ennek címe Nagy események árnyékában. Ennek a mai beszélgetésünknek két igei alappillérét olvassuk, ezek közül az egyik írva található Péter második levelében, az első fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. És igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal vírad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy profétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Emellé pedig idézzük az Úr Jézus Krisztus szavait, a Máté Evangélium a 24. fejezet, 44. verséből, ahol ezt találjuk, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kedves lelkész úr, ezen bevezető után már az első kérdést fel is tenném. Amint az üdvjelentőségű, terjedelmes tartalmú alaptextusokból is kitűnik, valóban nagy események árnyékában hangzottak el a profétai szavak. Rávilágíthatnánk esetleg igei megalapozottsággal az egykori Jeruzsálem utolsó napjainak viszonyaira?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól és a Szentlélek Istentől mindörökké. Kedves hallgatóink! Amint a szerkesztő bejelentette, ez alkalommal egy új sorozatot nyitunk meg. Történetesen közvetlenül üdvözítő Jézus Krisztusunk ajkairól mondott proféciákról lesz szó. Mert proféciáról, profétákról, profétálásról nagyon sokszor és sok színben, sok változatban hangzott már előadás, akár itt a rádióban, akár szószékekről. De most különösképpen fókuszolnánk azokra a jövendőlésekre, azokra a profétikus szavakra, amelyek közvetlenül üdvözítő Krisztusunk ajkáról hangzottak el. Az elhangzott és majd az elhangzó beszédek mind maradéktalanul az Úr Jézus ígehirdetési szolgálatának egy-egy töredékét fogja bemutatni, sőt, a tanítványoknak adott nagyszerű válaszából azokat a jelzés értékű szavakat, mondatokat, előadásokat fogjuk majd tolmácsolni, amelyek személy szerint az Úr Jézus szavai voltak az ő tanítványaihoz és tanítványain keresztül minden idők tanítványaihoz. Ezért szeretnénk mondjuk megismertetni, megértetni a kedves hallgatókkal, akik talán még járatlanok az igazság ösvényén, hogy mit is értünk a krisztusi jövendőlések fogalmán. Hát általánosságban a jövendő mondás fogalmán értjük az elkövendő események előre meglátását, vagy előre megmondását, vagy addig rejtett ismeretek feltárását. A régmúlt időkben ez történt az izraeliták számára. Így a jövendő mondás minden fajtája az izraelitának tilos volt. És ez a tilalom legjobban kicsendül az Ésaiási figyelmeztető szavakból. Azt mondja Isten, a jövendőt kérdezzétek meg tőlem. Ezen túlmenően, akár a Mózes könyvében, akár Ézsaiás könyvében, akár a Cselekedetek könyvében tömérdek idézetet találunk arra nézve, hogy emberekhez fordulni, okult személyekhez fordulni, jövendő kérdésében Isten ellen elkövetett bűn, és az Ószövetségben ezt a bűnt nagyon súlyosan kezelték, mert a következménye halál büntetés volt. A jövendőlésnél különböző módszereket és mesterkedéseket alkalmaztak. Előjelekből jövendőltek, álmokat fejtettek, varázsvesszőt és ingát alkalmaztak, a csillagokból olvastak, lásd az asztrológiát, halottak szellemeit idézték, és egyéb dolgokat csináltak. Ezért mondja Isten, és ezért mondja általában Isten ígéje, ez a szent könyv, a Biblia, hogy határozottan tilos ezeknél az eszközöknél keresni választ a jövő eseményeire nézve. A jövendőt kérdezzétek meg tőle. Fiaim és leányaim jövőjét bízzátok csak rám, mondja Isten, Ésaiás proféta által. És ez a figyelmeztetés minden időre érvényes volt. Na most kik voltak a proféták? A proféták Isten szószólói voltak. Az ószövetségi proféták nem magyarázták Isten akaratát, hanem tovább adták a szavakat, amelyeket Isten rejájuk bízott. A profétáknak két fontos feladatuk volt, az ígehirdetés és a jövendőlés. A profétai iskolák is ezekről a tantételekről, ezekről a szabályokról, ezekről a mennyei ajándékokról szóltak. De ezekről általában keveset tudunk, hogy melyek voltak tulajdonképpen a fő tantárgyai, mellék tantárgyai az egykori proféta iskoláknak. Az írás különbséget tesz igazi és hamis proféták között. Lásd Jeremiás 28:1 középső része. Az Ószövetségben kétféle proféta fordult elő. A korai proféták, akiket nézőknek is nevezünk bibliai nyelvezettel, ezek megadták annak a nagy történelmi háttérnek a magyarázatát, amelyben az írás proféták éltek és munkálkodtak. Az írás proféták közé tartoznak Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel és az úgynevezett kis proféták. Na most arról van szó, hogy egész sorozatunkban a krisztusi jövendőlések fényözönében találtatunk. Krisztusi jövendőlések. De nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is volt a jövendőmondónak feladat. Jövendőmondó az a Biblia tanításának fényénél, aki titokzatos hatalom segítségével meg tudja jelenteni a bekövetkező dolgokat, eseményeket. Lásd Józsué 13:22, Jeremiás 27:9. Meg tudja fejteni az álmokat, lásd Dániel 4:6, és nyilvánosságra hozza a titkokat, lásd Dániel 2:36. Na most, kedves hallgatóink, e rövid eszmefuttatás után, amit a jövendőmondásról, jövendőmondókról, profétizmusról, profétákról szóltunk, nézzük, próbáljuk megválaszolni a szerkesztői kérdést. A két új testamentumi szöveg alapján, mind a Péter leveléből, mind pedig a Máté evangéliumából, az tűnik ki, hogy Krisztus a tanítványok rendkívüli csodálkozására, amikor ők nemzeti büszkeséggel beszéltek arról, ami őket éltette, megmutatták üdvözítőjüknek, mesterüknek a világ hét csodája közül az egyiket, a jeruzsálemi templomot. És nagy meglepetésükre Jézus Krisztus mindenre a jeruzsálemi templom pusztulásáról kezdett beszélni. Mester, mondotta egyikük, nézd, milyen kövek, és milyen épület. De a megváltó így válaszolt. Látod ezeket az épületeket? Nem marad itt kőkövön, amely le nem romboltatik. És ezzel elhagyták, úgymond, a templom teret. Mielyt azonban a tanítványok egyedül maradtak Jézussal az olajfák hegyén, ahonnan áttekinthették a várost, a maga szépségében, fenköltségében, azt kérdezték Jézustól. Mester, mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Máté 24:3. Ezen kérdésre adott válaszában a megváltó először Jeruzsálem pusztulásáról beszélt. Azután néhány mondatban előre jelezte gyülekezete szomorú tapasztalatait az üldözések és a sötétség évszázadai alatt. Majd vázolta az utolsó idők eseményeit, melyek eljövetelére mutatnak. Végül pedig elmondta mindazon eseményeket, melyek dicsőséges eljövetelekor végbe mennek. Ezt a prófétai beszédet Máté evangéliumának 24. fejezete terjedelmesen és kimerítően tárgyalja. Kedves hallgatóink! A prófétai kinyilatkozatás első része Máté 24. negyedik versétől 44. verséig általában azokat az állapotokat tárgyalja, melyek egyrészt a zsidó állam utolsó napjaiban, másrészt nagy általánosságban az utolsó napokat megelőzően mennek végbe. Új közeli rokonság áll fenn a két esemény lényege között, hogy Krisztus kinyilatkoztatásában mindkét kérdésre egyszerre felelt. Arra, hogy mikor következnek be a dolgok Jeruzsálemre, és arra, hogy mik lesznek a világ végének előjelei. Ezért találtuk fontosnak, időszerűnek, hogy ezekben a napokban ez a nemzedék, amelyről megvan írva, hogy akihez az időknek vége elérkezett, részesüljön eme prófétai leírásban, amelyben Krisztus szólott hamis prófétákról, szólt háborúkról, éhségről, mint gyakoribb földrengésekről. Na most akkor, ezelőtt 2000 évvel, a Jeruzsálemben élő hívők felismerték, hogy mindezen dolgok a Jeruzsálem pusztulása előtt élő nemzedék napjaiban mennek teljesedésbe. Kedves hallgatóink, mi azonban a jövendőlések olvasásánál fel kell, hogy ismerjük nagyobb horderejű jelentőségüket és az egyre növekvő nyomorúságban nagy arányú beteljesedésüket a világ vége közelettével. Zsidóország pusztulása előtt az üdvösség örömhírét a hívők elterjesztették az akkor ismert világ minden részén. Lásd Kolossé 1.23. Napjainkban azonban az evangélium sokkal nagyobb méretű hirdetését látjuk szemeink előtt teljesedésbe menni. Mit mondott Jézus? És hirdettetik Isten országának ez az evangéliuma az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Na most, kedves hallgatóink, néhány gondolat erejéig térjünk vissza az egykori Jeruzsálem utolsó napjaihoz. Röviden világítsunk rá Jeruzsálem utolsó napjainak viszonyaira. Krisztus előre intette a híveket, vigyázzanak, nehogy félrevezesse valaki őket, mert sokan jönnek majd az ő nevében, már akkor, akik így szólnak, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Midőn a zsidó nép elvetette Krisztust, testvéreim, szabad prédájává vált a különböző álmessiások csábításának. Az apostolok cselekedeteinek feljegyzései szerint is megkezdődött az ígéretek teljesedése. A világtörténelem folyamán azonban még nagyobb mérték. Reitwart, egykori történetíró, azt írja. Sohasem várta oly izgatottan, és oly sóváran egy nép a megváltó megjelenését, aki a régi birodalmat újra felállítja, mint a ma kor elnyomott és ábrándozásra hajló zsidó népe. Az egyik megváltó a másik után jött. Egyik lázadás a másikat követte. És ezt mind az állítólagos proféták és megváltók hozták Jeruzsálemre. Jézus élete és munkássága alatt az isteni kéz nagy erővel tartotta vissza a sötétség hatalmasságait. Azonban minél inkább elvetették az emberek a világosságot, annál korlátlanabbul működhettek a gonosz szellemek. Dr. Mears találó szavakkal jellemzi a később megváltozott viszonyokat. Az evangélisták tudósításai nyugodt jeleneteket tárnak elénk. Bájos képek sorozatát látjuk bennük, melyek merő ellentétet képezik azon véres eseményeknek, amelyek Józsefus történetének lapjain állnak előtt. Mindez csak siettette Jeruzsálem bukását. Az egykori proféták jövendőléseinek beteljesülését. Jézus viszont az ő messiási jövendőlése közepette bizonyos támpontokat is adott népének. Jelt a hívőknek. Mert a tanítványok arra kérték Krisztust, hogy tudassa velük a menekülés idejét. Lukács evangélista részletesen közli velük az Úr Jézus Krisztusnak válaszát. Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet, a hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő pusztulása. Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre, és akik annak közepette vannak, menjenek ki abból, és akik a mezőn, ne menjenek be abba, mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mindazok, amik megírattak. Lásd Lukács 21:20-22. Jeruzsálem és Júdea hitetlen lakói nem is tudták elképzelni, hogy városuk, amelyet az Úr oly hosszú ideig oltalmazott, most elpusztuljon. Vak önbizalmukban még a római sereg közeledése sem tudta őket megingatni. A keresztények azonban az ostromló sereg megpillantására azonnal tudták, hogy menekülésük ideje elérkezett. De hogyan meneküljenek? Mikor a város körül van zárva? Ezen kívül, a városban, az uralmon lévő háborús párt senkinek sem engedte meg, hogy a rómaiak táborába menjen. Az isteni gondviselés azonban gondoskodott arról, hogy szabad útat nyerjenek a meneküléshez. Cestius, római hadvezér, miután a templom falak egy részét aláaknáztatta, hirtelen, minden indok nélkül beszüntette az ostromot. Józsefus azt mondja, hogy minden ok nélkül visszavonult a város alól. A vakbuzgók győzelmi máborban kitörtek a városból. Rátámadtak az ellenségre, és lemészárolták a hátvédeket. Ezek voltak a zélóták. Az éber keresztények ekkor tudták, hogy elérkezett menekülésük ideje. Ahogy az üdvözítő azt számos évvel azelőtt megjövendölte. Elmenekültek tehát a városból és annak környékéről. Számos éven át figyelmeztette őket Krisztus jövendőlése. Könyörögjetek, hogy meneküléstek ne legyen se szombaton, se télen. És imájuk meghallgatásra talált. Mert a feljegyzések szerint, a történelmi dokumentumok szerint a menekülés egy őszi hétköznapon történt. Menekülésüket annak köszönhették, hogy az adott jelre figyeltek. A rómaiak tudnélik később újra megindították az ostromot, és nem hagyták abba addig, míg a város el nem esett. Így teljesedett be a prófétai ige. Krisztus kijelentette, hogy a templom, a nemzet büszkesége teljesen el fog pusztulni. A római parancsnok az utolsó ostrom alkalmával kímélni akarta a híres épületet. Több áhítat volt benne, mint a zsidókban. Midőn a zsidók a templomot fellegvárá alakították, oda menekültek. Titus így szólt hozzájuk. Ha máshol védekeztek, ígérem, egyetlen római sem közeledik a szent helyetekhez. Sőt, magam törekszem arra, hogy szent házatokat megtartsam. Ezt írja Józsefus. Azonban a jövendőléseknek szó szerint be kellett teljesedniük. A nép olyan volt, mintha gonosz szellemek szállták volna meg. Az edzett római pogányok nem győzték bámulni a zsidóknak őrjöngéssel határos vakmerő bátorságát. Hiába valók voltak Titus óirányú fáradozásai, hogy a templomot megmentse. Elpusztult úgy, ahogy Krisztus előre megjövendőlte. A tanítványok annak idején a templom falainak hatalmas köveire irányították Krisztus figyelmét. Urunk, nézd, minő kövek, és minő építmény. Midőn a város eleste után Titus megvizsgálta ezen köveket, ezt mondta. Isten tényleg mellettünk volt, mármint a rómaiak. Mellettünk volt ebben a háborúban. És egyedül Isten űzte ki a zsidókat erősségükből. Apollonius, Titus barátja és tanácsadója, hasonlóképpen feljegyezte Titus azon meggyőződését, hogy természetfeletti erők segítették az ostromló seregeket. Ő ezeket mondja. Midőn Titus Jeruzsálemet bevette, a várost teljesen elborították a hullák. A környékbeli néptörzsek koronát hoztak neki ajándékba. Ám ő, Titus, visszautasította ezt a kitüntetést. Miközben kijelentette, hogy a győzelmet nem ő vívta ki, hanem ő csak a mindenhatónak kölcsönözte csupán oda a karját, aki így módon nyilatkoztatta ki haragját, hitehagyó népe ellen. A Biblia világosságánál azonban elmondhatjuk, hogy a város pusztulása csupán saját vetésüknek volt a termése. Isten oltalmazó karja sokáig védelmezte Dávid városát, miután megvetették a mennyei védelmet, és a nép teljesen kiszolgáltatta magát a gonosznak, Az isteni igazság nem oltalmazhatta tovább a várost azon végzet ellen, amely elmaradhatatlan következménye volt a világosság elvetésének. Ez a tapasztalat egyike azoknak, amelyek példaképül adattak minékünk, hogy intsenek bennünket. Az igazság útján lépéseket próbálgató embereket, akikhez a vég ideje elérkezett. A nagy kiváltságok és a nagy világosság Jeruzsáleme elpusztult, mert nem ismerte fel meglátogatásának idejét. Krisztus fájdalmas panasza még most is minden ember fülébe cseng. Vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon, amik néked a te békességedre valók.
1: Kedves hallgatóink, hallgassunk meg együtt egy énekszámot, utána folytatódik beszélgetésünk, kérjük, maradjanak a készülékek mellett.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban Timis Balázsi Sándor lelkésszel beszélgetünk. Beszélgetésünk címe Nagy események árnyékában. Megtudhatnánk-e, hogy mi volt a tanítványok által feltett kérdés második része? Mennyiben érinti Jézus Krisztus megadott válasza a mai kor emberét, korunk kereszténységét, valamint a Biblia által oly világosan és egyértelműen meghirdetett világ végét? Hogyan ötvözi egybe Krisztus jövendőléseit a régmúlt idő proféciáival, mint egységes kijelentésekkel?
1: Hát miután az üdvözítő megjövendőlte Jeruzsálem pusztulását, és megadta azt a jelt, amelynek alapján a pusztulásból kimenekülhettek, részletesebben felelt tanítványainak második kérdésére. Mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Máté 24:3. Az üdvözítőnk gyorsan rátért az utolsó napok eseményeire. Előbb azonban rövid szavakkal vázolta azt a nyomorúságot, amelyben népének gyülekezetének kell átmennie a közbeeső évszázadok folyamán. Dániel próféta már régen írt arról az időről, mely alatt egy akkori egyházi hatalom a magasságos egek szenteit megrontja. Lásd Dániel 7:25. Erről az időről ezeket mondotta Jézus prófétai kijelentésében. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítettének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítettek majd azok a napok. Máté 24:21-22. Világos, hogy Krisztus Dániel által megjövendőlt nyomorúságos időkre utal, nem pedig azon küzdelmekre, amelyekkel a keresztények Jeruzsálemből való menekülésre volt egybekötve. Hiszen ez a menekülésre kiválasztottak szabadulása volt a nyomorúságból. Ám bár a betegeknek és gyengéknek sokat kellett szenvedniük, midőn házaikból távozniuk kellett. De az igazi baj és pusztulás nem őket, hanem azokat a hiteteleket

0: addig, amíg a reformáció, a 16. század reformációja és Isten igéjének terjedése által végre megrövidült az üldözés keserű időszaka. Dániel további jövendőlése értelmében az üldözésnek a vég idejéig kell tartania. Ezért az utolsó idők jeleinek bekövetkezését az üldözés ideje utánra kell helyeznünk. Ez az oka annak, hogy Krisztus szinte átmenet nélkül eljövetelének tárgyára tért át, és közli azon eseményeket, melyek a korszak végén következnek be. Így beszélünk jelekről az égen és a földön. Az üdvözítő ezután jeleket sorol fel a proféciájában, melyek megjelenése napjának közelettével következnek be, miközben újra utal a Dániel proféta által megjövendőlt nyomorúságra, így folytatja. Mindjárt pedig a ma napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egek erősségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Ellenőrizzék le, kedves hallgatóink, Máté 24-29-30 verseiben. Lukács evangélista egyéb jeleket is közöl a prófétai beszédből, mely tudatja Krisztus eljövetelének közeledtekor e földön uralkodó állapotokat. Tudósítása így hangzik, és lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban, és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, amikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok.
1: Hallgassunk meg egy énekszámot, utána befordulunk beszélgetésünk célegyenesébe. Maradjanak, kérjük, a készülékek mellett a hátra levő időben.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Reménység Hang Rádiót hallgatják a 88,3 MHz-en, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk állandó kedves vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel, Nagy események árnyékában címmel. Mindig voltak természeti katasztrófák, melyeknek az emberek általában, s a szaktudósok különösképpen nem tulajdonítottak bibliai jelentőséget. Az üdvtörténelem foglalkozik egyáltalán természeti katasztrófákkal? És tulajdonít a Biblia üdvtörténeti jelentőséget ezeknek? S ha igen, úgy talán megismerhetnénk a Biblia ide vonatkozó tanításait?
1: Határozottan. Itt van például János próféta. Ez az Úr Jézusnak egyik szeretett tanítványa, aki a Pátmos szigetére száműzve nyerte ezeket a profétikus kijelentéseket. Ő is szól jelentéseiben a napon, holdon és csillagokon feltűnő jelekről, melyeket az utolsó napokról való látomásában szemlélt. Tudósítása azonban arra mutat, hogy a jelek sorozatát egy nagy földrengésnek kell megelőznie. Az egymást követő eseményeket így írja le. Azután láttam, mikor a hetedik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint egy szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a füge hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Hát, kedveseim, ezek a szavak, amelyek megismétlik, aláhúzzák, felhangosítják üdvözítő Krisztusunk jövendőlését az utolsó időket illetően, valóban megrázóak. Ha nem vagyunk olyanok, mint a Krisztus idejét követő időben némely izraeliták, akik megvetették Krisztust és az általa hozott üzenetet, és ráfizettek. Na most ezekben a felolvasott versekben Krisztus eljövetelének négy olyan előjelét látjuk, melyeket közelebbről is szemügyre illendő vennünk. És ezek a következők. Úgy, amint már a kedves hallgatóink, ha figyelemmel kísérték a bibliai lókust, feljegyezhették. A nagy földrengés, a nap és a hold elsötétedése, a csillaghullás, az emberek szorongatott helyzete és egyéb jelek. Krisztus jövendőlésében a legelső jel a nap elsötétedése. Mindjárt a ma napok nyomorúsága után következik be. Azonban János által szemlélt nagy földrengésnek még ezt is meg kellett előznie, és egyáltalán nem mond ellent egymásnak. A 16. század reformációja megrövidítette a nyomorúság idejét. Ám de egyes országok elzárták kapuikat Isten szabadító ígéjének befolyása elől. Ezen országokban folytatódott az üldözés. Még a 17. század végén is, 1685-ben is megtörténhetett, hogy Franciaország visszavonta a vallásszabadságot biztosító Nantes-i türelmi rendeletet, és az üldözések tovább dühöngtek. A gyülekezetet újra a pusztába üldözték. A 18. század első évtizedeiről ezeket mondja a történész Kurz. Franciaországban folytatják a hugenották üldözését. a puszta lelkészei életveszély között teljesítették hivatásukat. Ugyanekkor Ausztriában dühöngött a morva testvérek üldözése. Az üldözöttek közül sokan menekültek Szászországba. Christian Dávid 1722-ben vezette a morva menekültek első csapatát Zitzendorf gróf birtokába, aki megindította közöttük az új kor úttörő misszió mozgalmát. A felvilágosodás hatása annyira áthatotta Európa országait, hogy a vallásüldözések rémes kora elmúlt. Egyetlen kiragadott esemény ezt eléggé bizonyítja, melynek színhelye Franciaország. Ebben az országban nagyobb számmal voltak protestánsok abban az időben. Az 1762-s évben Toulouse városában igazságtalanul megvádoltak egy huganottát, és a régi vakbuzgó szellem hatása alatt halálra gyötörték. Az ország protestáns lakói azt hitték, hogy újra fellángolt a régi türelmetlenség és üldözés. Ezért arra gondoltak, hogy Svájcba menekülnek. Ekkor azonban Voltaire kelt az üldözöttek védelmére. S napnál világosabban bebizonyította a közvélemény előtt, hogy a szerencsétlen embert ártatlanul gyötörték halálra. Úgyhogy maga a király is kész volt kárpotlásul nagy összeget fizetni az áldozat családjának. Ez azt mutatja, kedveseim, hogy a 18. század közepe táján valóban véget ért a nagy üldözések láza. A dolgok természetéből folyik, hogy nem lehet egy évszámot kiragadni és azt mondani, hogy egyik vagy másik helyen ebben vagy abban az évben szűnt meg az üldözés. De mai kérdésünkre a válasz, a lényeg az, hogy a krisztusi jövendőlések fényözönében próbáltunk rávilágítani azokra a megjövendőlt eseményekre, amelyek az Úr Jézus szavai szerint bekövetkeztek, végbe mentek, és a maguk idejében megszűntek. Hogy mi történt ezután, hogy milyen jelek következtek még ezután, ez majd, kedves hallgatóink, a további elmérkedésünknek fogják részét, tárgyát képezni. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon velünk mind örökké. Amen.
0: Kedves lelkész úr, köszönjük ezt az érdekfeszítő bevezetőt, már izgatottan várjuk, hogy milyen konkrét példák által fogjuk majd megismerni a jövendőlések beteljesedését az úgynevezett modern korban. S ha bár már utalt a kedves lelkész úr a 17-18. Századokra, azért hozzátenném, hogy nem állunk meg ott, hanem a beszélgetés sorozat célja elvezetni az igazság útján lépegető hallgatókat a bibliai jövendőlések sorában, a jelenkorba, sőt, a közeljövőbe is. Éppen ezért megkérem kedves hallgatóinkat, hogy jegyezzék meg jól ezt az adást, annak pontos idejét, szombat este 10 óra, hiszen várjuk önöket. A beszélgetés következő második részét, tehát mához egy hét, szombat este 10 órától hallgathatják meg, annak címe a Teremtett Világ, mint Isten üzenetének hordozója, benne pedig már konkrét példákkal ismerkedünk meg. Várjuk tehát önöket a készülékek elé, a kedves lelkész urat pedig a stúdióba.
1: Köszönöm szépen a meghívást, lehetőség szerint Nagy szeretettel válaszol.
0: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünk tehát itt a végéhez érkezik, de csak azért, hogy egy hét múlva folytassuk. Maradjanak velünk még néhány percig, amíg tart az adásidő, és hallgassanak bennünket figyelemmel.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Családi kör. Egy szép délutánt kíván a Családi kör műsorában Csergezán Bernád és Magó Zsolt. Mai műsorunkban is szeretnénk néhány olyan kérdést megbeszélni, amely különösen azokat a fiatalokat érinti, akik házasságra készülnek. Szeretnék megalapozni házasságukat, szeretnék elmélyíteni barátságukat, azért, hogy a házasságuk boldog és Isten akarata szerinti legyen. Mai műsorunkban szeretnénk segíteni választ adni arra a kérdésre, amellyel nagyon sokszor találkozhatnak a fiatalok, úgy a szülők, mint a barátok részéről. Miért akarsz megházasodni? Mi lehet erre a kérdésre a helyes válasz a Szentírás alapján és személyes tapasztalata alapján?
1: A valóság az, hogy nagyon sokan megházasodnak, és egy hamis képet alakítanak ki, hamis elvárások, ami azt illeti a házasságot. Különösen akkor, amikor a házasság romantikus részéről van szó. Persze, amikor ilyen elvárásokról van szó, és ezek nem realista elvárások, akkor a két fél úgy érzi magát, mint amikor egy szakadék áll közöttük, és semmiképpen nem tudják áthidalni ezt a szakadékot. Akkor, amikor ilyen várásokra építjük a házasságot, akkor nagyon jól talál az ígének kifejezése. Fövényre vagy homokra építjük a mi házasságunkot. Így ezzel az összehasonlítással indulva, gyertek, lássuk, hogy melyik a fundamentum, amelyre szeretnünk építeni, vagy amelyre építettünk. Hogyha gyenge a fundamentum, az álmoknak, az elvárásoknak anyagából készült, akkor nagyon nehéz összhangba hozni azokat a dolgokat, amik nem találnak a mi elvárásainkkal vagy álmainkkal. Ezért oly sokszor, mivel így indulunk, akkor álmaink szertefoszlanak, és úgy érezzük, hogy tovább nem mehetünk. De akkor, amikor álmainkat tervezés is követi, akkor, amikor valahol megtervezzük a mi életünket, előttünk álló életünket, és ez egy valóságos tervezés, akkor ez segít a mi életünkben, boldogságot hozhat, és megalapozhatja a mi házasságunkat.
0: Tudjuk nagyon jól, hogy mindenhez időre van szükségünk azért, hogy minőségi legyen. Ugyanígy időre van szükség, hogy felkészüljünk a házasságra, és hogy a házasságban egy boldog légkört tartsunk fenn. Hogyan használjuk kellőképpen az időt azért, hogy a házasságunk örömteljes legyen?
1: Hát a fizikai életben is, a természetben az idő változik, és ez történik a házassági életben is. Sokszor az idő, az évszakok változnak, akkor, amikor a valóságnak esői és a stressznek szelei kezdenek fújni a házasság fölött, akkor ezek nem kellene elválasszák a két félt, hanem ennek ellenére kellene segítsenek, hogy együtt maradjanak. Persze, akkor, amikor az álmok valótlan álmok, akkor tényleg az történik, hogy a próbák nem egyesítik a két félt, hanem ennek ellenére a két fél távolodik egyik a másiktól. Különösen akkor, amikor egészséges házasságról van szó, és szeretnük, hogy ez így haladjon, és így tarthassuk meg, akkor nagyon fontos ellenőrizni és megvizsgálni a szerepeket. Ugyanakkor kell létezzen egy meggyőződés, hogy hogyan is kellene lezajlodjon a házassági élet. Akkor, amikor ellentmondások léteznek, amikor nem tudunk megegyezni némely dolgokon, hogy kellene ezeket megoldani. Például, oly sokszor és ez nem egy téves dolog, hanem természetes dolog. Különféleképpen látja a kettő, ami azt illeti a ház berendezését, az idő töltését, a pénz költését, az erőt, a családi tradíciókat, szokásokat, a barátokat, a karriert. A szerepeket, ezeket meg kell beszélni, és hogyha ezeket megbeszéljük, ezek segítségünkre lesznek, és másképp tudunk haladni a házassági életben. Amikor az újonnan házasokról van szó, nagyon fontos, hogy ők egy ilyen kalandérzettel induljanak, mert ha így indulnak, akkor nagyon sok mindent fognak felfedezni. Mi történik akkor, amikor az egyik például több megvalósítást ér el reggel, a másik pedig este? Vagy mi történik akkor, amikor az egyiknek beszélőkedve van este, a másiknak pedig reggel? Vagy mi történik akkor, amikor az egyik, amikor beteg, szereti, hogy foglalkozzanak vele, a másik pedig inkább elrejteni még a betegségét is, és érzi, hogy szüksége van csendre, és ne zavarja senki. Egyik szeretné, hogy a szobában a hőmérséklet 20 fok legyen, a másik pedig szeretné, hogy 28 fok legyen. Az egyik lecseréli ruháit, öltözetét csak 3 napban egyszer, törül között ugyancsak nagyon ritkán cserél, egy hétig is használja, vagy a másik minden nap 2-szer átöltözik. Hogy lehet ezeket összhangban hozni? Hogy lehet megoldani ezeket? És hogy lehet tovább haladni a házasságban? A kalandi érzet azt fogja mondani, mi nem vagyunk egyformák, és ezzel annyi. Tovább kell haladnunk.
0: Ez a különbözőség is mind-mind arról beszél, hogy mennyire fontos felkészülnünk. Igaz, hogy én hiszek a boldog házasságban, de nem szeretnénk megbújni a statisztikák rideg valósága mellett, amelyek azt mondják, hogy nagyon sok házasság boldogtalan. Melyek azok a tényezők, amelyek leginkább kiváltják, amire nem figyelnek oda a fiatalok, és így ugyanazt a hibát követik el?
1: Hát létezik néhány tényező. Az első lehet az, amikor a fiatalok, ha frissen házasok, nem mérik fel azt, hogy az életben léteznek olyan szakaszok, amiket a változások szakaszának nevezünk. Vagy máskülönben az élet évszakaszai. És ezek nagyon komolyan befolyásolják a házasságot. A második lehet az, amikor az emberek elindulnak téves, hamis alapot vetve az ők házasságuknak, és erre az alapra építik az ők azonosságukat, személyiségüket. Persze, amikor az alap az, aki teremtette a házasságot, tehát az Úr Jézus Krisztus, Isten, akkor teljesen más lehet az identitás, teljesen más lehet a biztonság a házas életben, de ezeket a tanításokat Isten igéjében tanuljuk meg, és ezekben mélyen kell gyökerezni. És ha pedig ez nem így van, akkor persze a statisztikák valóságát tapasztaljuk meg. A harmadik tényező lehet az, amikor a fiatalok nem készültek fel arra, hogy elvárásaik megtörténhet, hogy ne teljesedjenek. Amikor hiányzott a valóság az álmokból, persze ez megint hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállás bekövetkezzen. Egy családi tanácsos a következőket mondta, azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent, amikor hiányzik ez a felkészülés. Akkor, amikor a házasfelek eljönnek tanácsért hozzám, nagyon fontos, hogy elbeszélgessek velük, és újra meghatározzák, hogy mit is jelent egy igazi házasság. Mert nagyon sokszor Olyan felületes az ők felfogásuk, ami azt illeti a házasságot. És így persze, hogy nem lehet egy jó előre menetel. Ezért nagyon fontos, hogy a házasságnak komplex oldalait megérteni, legalábbis felfogni valamit ezekből, azért, hogy az egyensúlyt meg lehessen tartani a házassági élet ideje alatt. Azért, hogy ezek vezessék mindegyiknek gondolatait, érzéseit, kívánságait, és így tovább haladhassanak, és boldogan haladhassanak a hitélet útján.
0: Műsorunk második részében hadd beszélgessünk egy másik témakörről, egy másik gondolatról, ami ugyancsak gyakran elkerüli a mi figyelmünket. Hiszen mai műsorunknak a címe Miért is kötünk házasságot? És sok fiatal egyetlen válaszként azt határozza meg, azért mert szeretjük egymást. De valójában nagyon sok más tényező is van, amelyek segítenek bennünket, amelyek mint egy előre tolnak, kényszerítenek a házasság felé. Melyek lennének ezek a leggyakoribb tényezők?
1: Hát néhányat említsünk meg belőlük. Egy első tényező az, amikor úgy a férfi, mint az asszony megházasodnak azért, hogy valaki gondot viseljen róluk. Némelyek úgy képzelik el, hogy a házasság egy olyan biztonsági háló, amelybe beleesel, és aztán ez sok boldogságot hoz neked. Az alap ennél a felfogásnál nem más, mint az, hogy az egyik úgy képzeli el, hogy a másik komoly elképzelése vezetheti az ő életét, és ő nem kell gondoskodjék semmiről. Az intimitás úgy alakulhat ki, hogyha mind a két fél erős egyéniség. Különösen akkor, ne feledjük, miről beszélünk, amikor az egyik azt várja el, hogy mindig gondoskodjanak róla, ápolják az ő helyzetét, és persze itten legtöbbször nincsen korlát, nem fejeződik be sohase. Mindig elvárja, ő máskülönben azért házasodott meg, hogy gondot viseljenek róla. Egy másik ok lehet az, amikor a mennyasszony, már terhes. Sajnos ez a helyzet, de el kell mondjuk ezt is. Nagyon sok házasság nem valósult volna meg, hogyha a mennyasszony nem lett volna terhes. A kutatások azt mutatják és rávilágítanak, hogy nagyon sokszor a házasság előtti terhesség vállást szült, és ugyanakkor nagyon sok boldogtalanságot hozott a házasságban. Ezek a házasságok Isten kegyelme által megmaradhatnak, ezek a házasságok tovább haladhatnak, de csak az isteni kegyelem vezetheti őket tovább. És hogyha hiszünk a krisztusi megbocsátásban, akkor meg kell győződjünk abban, hogy lehet változás, és végképp minden jól fejeződhetik be. Ugyanakkor beszélhetünk még egy másik tényezőről, amikor egy előző barátság megszakadott, és akkor nagyon gyorsan be akarom bizonyítani az én érdemeimet annak, aki elhagyott engem, és hamar megházasodok. Ez nem annak alapján történik, hogy mit érzek az iránt, akivel házasságot kötök, hanem még mindig annak alapján történik, hogy mit érzek az iránt, akitől meg kellett váljak. Az iránt, aki elhagyott engem, és azoknak az érzéseknek alapján valósul meg. Egy másik tényező magába foglalja a lázadásnak alapját. Nagyon sok házasság a lázadásnak alapján jön össze. Miért? Amikor a szülők azt mondják, gyermekem, ez nem jó, ne indulj így. A fiatalok azt mondják, de igen. És ezért, hogy ők felülkerekedjenek a szülők felé, akkor azt mondják, de azért is megházasodok. A szülő mondja nem, a gyerek tovább folytatja, és azt mondja igen. Nagyon sokszor elég fájdalmas a vége ezeknek a házasságoknak, akkor, amikor az egyik felhasználja az ő barátját vagy házastársát azért, hogy megbosszulja magát az ő szüleire. Léteznek olyan helyzetek is, amikor a házasság azért jön létre, hogy az egyik meg akar szabadulni az otthoni helyzettől. Nagyon sokszor, amikor a családban otthon sok a szívódás, a veszekvés, amikor a szeszes italokról van szó, amikor fizikai bántalmazásról van szó, akkor minél hamarabb ez a fél megszabadulna ettől a helyzettől, és aki elsőnek útjába kerül, azzal megy is. Nem is gondol arra, hogy mi lesz a következménye, nem gondol arra, hogy ez egy szövetség, ez a házasságnak szövetsége, és hogy ennek az alapja teljesen más kellene legyen. Ő így elgondolta, ezzel megszabadulok ettől a helyzettől, és megteszi a lépést. Mivel a szeretet nem egy érett szeretet, nem volt idő, amikor ez fejlődjön, a következmények oly sokszor síralmasak. Még említhetnünk sokat, és még említeni fogok ezekből a tényezőkből. Mások megházasodnak azért, mert egyedül őrzik magukat. Egyesek nem tudják elfogadni ezt, hogy egyedül legyenek. Életük minden pillanatában szeretnék, hogy valaki mellettük legyen, valaki megértse őket, és ezért megházasodnak, hogy ne érezzék magukat egyedül. Ez egy olyan katasztrofális érzés számukra, egyedül lenni. És emiatt megteszik ezt a lépést. Így szeretnének megmenekülni az egyedül léttől. Ez az elvárás. Légy velem mindig, mert nem bírom az egyedül létet. Elég kellemetlen egy ilyen házas féllel élni, aki ezt várja mindig tőled, hogy légy mellette, mert nem bírja az egyedül létet. Vannak még más tényezők is. Például a fizikai kinézés. Tény az, hogy számít minden házasságba, számít a fizikai kinézés. És ami társadalmunkat befolyás alatt tartja, az ifjúság és a szépségnek kultusza. Ezért nagyon sokszor a mérce, ami azt illeti a fizikai kinézést, nagyon sokszor ez az, ami döntő és határozó akkor, amikor házassági szövetségre lépek. Habár fontos, de nem kellene a döntő tényező legyen ez. Legtöbbször az, ami kielégít engem, nem más, mint az, hogy mások csodálják, hogy milyen jó kinézésű az én házastársam. Ugyancsak a társadalmi nyomásról beszélve, befolyásról beszélve, el kell mondjuk azt, hogy nagyon sokszor a barátok, a szülők, sokszor az egyház, az iskolák ezt az üzenetet közvetítik. Csak természetes, hogy megházasodjál. És hogyha te szeretnéd, hogy alkalmazkodj, akkor meg is fogod tenni ezt. Létezik egy ilyen pánik is, különösen az egyetem utolsó éveiben, amikor már ott tartsz, hogy az egyetem utolsó éveit éled át, és még nincs egy barátod, ez már egy nagyon-nagyon komoly gond. És nagyon sok jegyváltás történt, és nagyon sok házasság történt, csak azért, hogy az én társadalmi pozícióm helyes legyen, elfogadott legyen másoktól. Hát én is fejezem be az egyetemet, és akkor meg kell házasodjak. Sokszor még az egyházban is ez a dolog befolyásolja a fiatalokat, hogy megházasodjanak. Például léteznek olyan egyházak, ahol az ifjú lelkészt, aki befejezi a teológiát, nem alkalmazzák addig, amíg nincs megházasodva. És akkor ő neki neki sietnie kell, hogy megházasodjék, azért, hogy alkalmazzák őt. Vagy más ilyen helyzetek. Létezik még egy másik tényező is, és ez a tényező eléggé érzékeny tényező. Akkor, amikor a bűntudatról vagy sajnálatról van szó. Sajnálok egy személyt, valamit történt közöttem is közötte, és emiatt bűnösség érzete oda vezet, nem tehetek másképp, csak úgy, hogy megházasodjak vele. Vagy akkor, amikor valakinek van egy fizikai hiányossága, vagy beteg, vagy szegény, sajnálom őt, és ezért megházasodok vele. Soha nem kellene egy házasságot kötni, csak ezért. Mások pedig azért házasodnak meg, hogy beteljesítse valaki az ők fizikai szükségleteiket, és ugyanakkor érzelmi szükségleteiket. Persze, ezek a tényezők arról beszélnek, hogy nem helyes ilyen alapra helyezni a mi házasságunkat. Ezért oly fontos az isteni alapokra helyezni a házasságot, azért, hogy a házasságunkban örömben, boldogságban legyen részünk, és végképp vissza tudjunk tekinteni, és azt mondjuk, hogy Isten velünk volt házasságunk alatt.
0: Köszönöm szépen Csergezán Bernárdnak, hogy felhívta figyelmünket ezekre a tényezőkre, amelyek sokszor meghúzódnak házasságkötési szándékunk mellett. És bár ezek önmagukban lehetnek károsak, de mégis, hogyha Isten iránti hűségünk és egymás iránti szeretetünk az, amely összeköti házasságunkat, akkor ezeket meg lehet oldani, be lehet gyógyítani. Köszönöm kedves figyelmüket, és sok szeretettel várjuk Önöket jövő héten is a Családi Kör műsorában. Viszont hallásra!

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenél.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is a reménység hullámhosszára hangoltak. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban Háló Sándor előadásában Máté evangéliumából fogunk meghallgatni egy újabb fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Dzsida Jenő írta a legszebb dalom édesanyámnak című vers, amelyet Komáromi Csaba fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

0: élő ige, élő hit.
1: Máté evangéliuma, 5. fejezet. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzá menének az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja őket mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ti vagytok a földnek savai. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok nem több, az írástudók és farizeusok igazságánál semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig ezt mondja az ő atya fiának, ráka, méltó a főtörvényszékre, aki pedig ezt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Azért, ha te ajándékodat az oltára viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békülj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Légy jó akarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszlók kezébe, és tömlöcbe ne vessen téged. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájt ki azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehenára vettessék. És ha te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, sem hogy egész tested a gyehenára vettessék. Megmondatott továbbá, valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról való levelet. Én pedig azt mondom néktek, valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt. És aki elbocsátott asszonyt veszel, paráználkodik. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek, se az égre, mert az az Istennek királyi széke, se a földre, mert az ő lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek úgy-úgy, nem-nem, ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogad fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem de a vámszedők is nem azonképpen cselekesznek-e? Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes.

0: Dzsida Jenő, a legszebb dalom édesanyámnak.
1: Fogok dalolni édes szerelemről, jövő napoknak bíbor hajnalán. Füvek, virágok mind reám figyelnek, bűvölten hallgat minden csalogány. A föld mámoros, mély álomba szédül, s a dal csak zeng az ajkamon. Kezem a lantnak aranyhúrjain jár, de mégsem ez lesz a legszebb dalom. Behatolok a titkos műterembe, hol a nagymester vésője alatt a jövendőnek márványszobra készül, s ihletve zengek Isten titkokat. Elzengem végig önfelett ajakkal, kinek jut bukás, kinek hatalom, nagyobb leszek a régi prófétáknál, de mégsem ez lesz a legszebb dalom. Elzengem halkan, fátyolos kobozzal, fájdalmaimnak zordon énekét. Elpanaszlom, hogy hányszor is csalódtam, hogy vesztettem el mindent, ami szép. És akkor, aki tündérvarázslatban úgy élt bánattól, bútól szabadon, szívéhez kap, és forró könnye csordul. És mégsem ez lesz a legszebb dalom. Ott leszek majd a szörnyű harcmezőkön, hol bosszút állhat, aki sokat tűrt, hol vért gőzölgő paripák robognak, s az én ajkamon harsog majd a kürt, s e kürtnek hangja elnyel ágyudörgést, halálkiáltást, véres rohamon, arcokon ég a lelkesülés lángja, de mégsem ez lesz a legszebb dalom. Hanem amikor, csendes alkonyatkor, úgy ülsz borongón, édes jó anyám, megtámadva az élet fájdalmától, s könnyes szemekkel tekintesz rám. Én egy újjongó, édes dalba kezdek, szívem derűjét mind neked adom. Te átölelsz, és némán összecsókolsz, és ez lesz nékem a legszebb dalom.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

azt olvashattuk, hogy az ember egy állandó szolgálattal, feladattal áll szemben az életben, hiszen emberek szomorkodnak, sírnak, és le kell törölni a könnyeiket, emberek gondokkal küzdenek, és melléjük kell állni, és ugye az ének szerző is azt osztotta meg velünk, hogy ez a legszebb dolog, amit az ember végezhet, de nem én, mert én ahhoz kevés vagyok, én abba belefáradok. Az embernek annyi gondja van a saját maga életében is, hogy néha azon töpreng, hogy hogyan is tudnék átvállalni még a mások gondjaiból. Nagyon szép a 12. Zsoltárnak az az igéje, a 6. vers, amiben az Isten ezt mondja: a szegények elnyomása miatt és a nyomorultak nyögése miatt felkelek, azt mondja az Úr, és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Milyen szép vers, nem? Azt mondja, hogy a szegények nyomorúsága és a nyomorultak nyögése miatt felkelek, és én biztonságba helyezem, megvédem azokat, védelem alá helyezem azokat, akik arra vágynak. Az Istennek erről az oltalmáról nagyon sokat lehet gondolkodni, sőt, nagyon sokat lehet olvasni a Bibliában, ugyanis Jézus Krisztus például a szolgálata legvégén az egyik utolsó példázatában beszélt arról, hogy mit is jelent ebben a földi életben küldetéssel élni. Mit is jelent gazdagnak lenni ebben az életben? Gazdagnak lenni nem azt jelenti, hogy 5 megfelelő számot, vagy 6 megfelelő számot, ki melyiken játszik. Be-x-el az ember, és aztán megnyer valami irdatlan nagy papírmennyiséget, amin különböző számok sok nullával állnak, és aztán valahogy ezek segítségével, mivel ha ezzel bemegy a boltba, akkor telepakolhatja a kosarát, és ha tele van a kosár, akkor gazdag vagyok. Mi van, hogyha üres kosárral vagyok gazdag? Mi van, hogyha megismeri az ember azt a gazdagságot, azt a jólétet, azt a nagy nyereséget, amit az Isten akar adni az embernek? Mert hogyha csak minden 43 milliómodik ember juthat hozzá egy ilyenfajta nyereséghez, akkor abszolút nincs igazság. De hogyha minden ember megismerheti ezt a gazdagságot, amit az Isten akar adni az embernek, és amire ő maga is utal, hogy ő azért gazdag, mert az ő örökkévaló életében megéli a teremtményei felé azt az életet, hogy szolgálni a másiknak. Amikor ma elmész a munkahelyedre, amikor ma felhúzod a redőnyt, és átintegetsz a szomszédnak, vagy megeteted a macskáját, vagy nem tudom én, bármilyen formában interakcióba lépsz az embertársaddal, akkor te gazdag lehetsz, amennyiben valami olyasmit adsz neki, ami az ő szükségletére egy válasz. Nagyon szép Jézusnak az a tanítása, amit a Máté idézett, Máté Evangélium a 25. fejezetében mond, hogy az utolsó ítéletben, amikor az Isten majd maga elé állítja az embereket, akkor tulajdonképpen ezt a gazdagságot fogja megvizsgálni. De nem a pénztárcánkat fogja megnézni, hanem azt olvassuk a leírásban, hogy elébe gyűjtetnek majd mind a népek, és külön választja őket jobb kéz felől és bal kéz felől, és azt mondja majd a király a jobb keze felül állóknak: gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mert éhen

És nagyon érdekes az, amikor azt tanítja nekünk, hogy vedd észre, hogy ő héhes. Tehát észreveszed az ő éhségét. Észreveszed az ő szomjúságát. Észreveszed azt, hogy a korabeli szokás szerint az ókori világban a település kapuján egy jövevény, egy vándor érkezik, és ha senki nem fogja befogadni, akkor majd magára húzza a felső ruháját, és ott a kapu tövében meghúzza magát reggelig. De aki kinéz a kapun, és azt mondja, hogy jaj, miféle idegen ez, ki tudja, vagy a másik, aki kinéz a kapun, és azt mondja, hogy lehet, hogy éhes, lehet, hogy szomjas, lehet, hogy hát nekem van itt egy ágyam, jöjjön be és feküdjön le itt. Szóval van ember, aki úgy néz ki az ablakon, és úgy lép ki az ajtón, az életben minden nap, és legyünk mi is ilyen emberek, hogy nyitott szeme van az emberek szükségleteire. Nyilván megvannak a magunk rossz tapasztalatai, amikor emberek tolakodó módon tolják elénk a szükségleteiket, és tartják a markukat, hogy adjál már, nem erről van szó. Te vedd észre, hogy mi az ő igazi szükséglete. És amikor mindenáron ő akar valamit belőled kivasalni, akkor te rájössz arra, szépen leszerelve őt, hogy én inkább töltök vele időt, és megpróbálok vele elbeszélgetni. Jó, először majdnem elzavar, de meg akarom vele kóstoltatni, hogy milyen az, hogyha ember számba veszik, és nem csak egy üres persejnek tekintik, amiben beledobják a rossz lelkiismeretüket a rohanó emberek, hanem lehajolok hozzá, hanem hozok neki a méretére egy ruhát. Még egyszer mondom, a méretére, mikor hajléktalanokkal foglalkoztam, és ruhagyűjtést hirdettünk, a legtöbb, amit kaptunk, magas sarkú cipő volt, nyaksál és használhatatlan balerina kesztyű. Ez volt a legtöbb. Senki nem kérdezte meg, hogy mire van szükség, mert hogyha elmondtuk volna, hogy mire van szükség, akkor elmondtuk volna, hogy meleg zoknira, alsónadrágra és munkanadrágra van a leginkább szükség. Akkor döbbentem meg, hogy az emberek miket tartanak otthon a szekrényeikben, mennyiféle felesleges ruhát. Nyisd ki a szekrényedet te is, és nézd be a ruhás szekrényedbe. Mi szoktunk ilyen takarítást tartani a családdal tavasszal meg ősszel, hogyha van olyan ruhadarab, amit az elmúlt egy évben nem vettünk fel, akkor keressünk neki gazdát, mert ezek szerint ez nem annyira életbevágóan fontos. És amikor van 5 ilyen ruhadarab, akkor lehet, hogy ideje van egy jókedvű nagy takarításnak a ruhás szekrényünkben. Hát Jézus Krisztusnál is ezt látjuk, hogy erre bátorít bennünket. Vedd észre a szükségletet, és amikor észreveszed a szükségletét, hogy ő éhes, de most akkor annak ne inni adjál, a szomjasnak megenni, és öltöztesd a jövevényt, és ágyat kínálja a betegnek, akinek azt kell, hogy meglátogassák. Nagyon szép Jézus felsorolása. A mezítelent felruházni. Ha felruházod, akkor nézd meg a méretét. Beszélgess el vele. Vedd figyelembe, ismerd meg a szükségleteit. Hallgass meg a másik embert. És különösen szép az utolsó két mondata Jézusnek, azt mondja, beteg voltam, és meglátogattatok engem. Beteg voltam, és küldtetek egy SMS-t, hogy gyógyulj meg, Szeva. És hát ezzel letudtuk, nem? Mert én legalább küldtem neki SMS-t. Amikor az idődből adsz a másik embernek, akkor az életedből adsz. A legnagyobb kincsed az időd, amivel gazdálkodhatsz. Azt mondja, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Fogoly, hú, itt már Jézus nagyon rázós területre megy. Hát miért kellett bezárni ezt az embert? Lehet, hogy veszélyes. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Eljöttetek, és megkérdeztétek, hogy mi volt ez. Mert érdekel az életed, mert érdekelsz te a másik ember. Nem körülvenni magunkat dolgokkal, és bezárni magunkat a magunk komfortjába, és biztonságba helyezni magunkat a rossz emberekkel szemben, hanem egyfajta bizalomépítéssel, egy értelmes, nyitott érdeklődéssel. Nem rögtön rá kell iratni a hajléktalanra a házadat, meg az autódat. Értelmesen, érdeklődéssel, nyitottsággal, meghallgatással elmenni, és a mezítelennek megnézni a ruha méretét, és segíteni neki úgy, ahogy az neki jó, úgy, ahogy azban érzi a gondoskodást, a figyelmet. A beteghez elmenni, meglátogatni, időt szánni rá. Valódi luxus az, valódi milliómosnak számít a mai életben, akinek van ideje a betegekre és a foglyokra, hogy valóban elmenjen hozzájuk. De itt jön a csattanója az egész történetnek, hiszen Jézus ezt hogyan fogalmazta meg? Engem, velem tettétek. És amikor visszakérdeznek a példázatban az emberek, hogy mikor láttunk téged? Hát Jézus, téged sose láttunk. Ó, ha láttunk volna téged, hogy te vagy fogoly, te vagy beteg, te vagy éhes. Hát rögtön egy étterembe vittünk volna, rögtön a legdrágább ruhát vettük volna. És mit van Jézus? Amikor megcselekedtétek egyel, a legkisebb, a legszerencsétlenebb, a legjelentéktelenebb figurával ezen a földön, akkor ne felejtsétek el, hogy én voltam. Ne felejtsétek el, hogy amikor belenéztek,

néztek emberek szemébe. Szimpatikus, nem szimpatikus, félek tőle, nem félek tőle, sokszor becsapott, nem sokszor csapott be. Akkor tulajdonképpen Isten egy teremtményére néztek, akit ő a maga képére, hasonlatosságára alkotott, és a mai napig nem mondott le arról, mert még lehellett van az órában annak az embernek. Nem mondott le arról, hogy valamit akar kezdeni vele. Lehet, hogy éppen általad akar valamit kezdeni vele. A te bölcs és együttérző, hallgató és bátorító, meghallgató és bátorító jelenléted által. Szóval gyönyörű az, amiről Jézus beszél. Gyönyörű az, ami az Isten Zsoltárok könyvében megfogalmazott mondata, hogy a szegények elnyomása miatt és a nyomorultak nyögése miatt felkelek, így szól az Úr, és védelmembe veszem őket. Lehet, hogy te vagy az ő eszköze. Én kívánom, hogy az Isten mutassa meg ezeket az általa elkészített jó cselekedeteket, hogy észrevegyük, és azt az örömet megtapasztaljuk, amit a mennyei kincsek, nem a lottó ötös, hanem a mennyei kincsek jelentenek nekünk. Talán a zsebed üres maradt, talán még üresebb, mert segítettél, de belenéztél egy szempárba, és ahogy időt szántál rá, észrevetted benne az isteni lenyomatokat, észrevetted benne a pislákoló fényt, észrevetted benne, hogy az Isten fáradozik érte, és te most egy nagy fáradozásnak a részesévé lettél. Végezd ezt a munkát ma is, munkahelyen, mindenütt. Kérjük ez az ő segítségét. Jó atyán, köszönjük, hogy felébresztettél minket, köszönjük, hogy ennivalót adsz az asztalunkra, innivalót, köszönjük, hogy ruhát vehettünk magunkra, hogy ágyban aludhattunk, köszönjük, hogy a betegség elmúlóban meggyógyítasz minket, köszönjük, hogy nem vagyunk foglyok, és köszönjük, hogy mindezeken túl valami nagyon nagy kincset akarsz nekünk adni, hogy olyanok legyünk, mint te, és úgy lássuk az embereket, ahogy te látod, és téged lássunk ő bennük. Legyél velünk, és taníts erre ma is minket, akár ijesztő emberekkel, akár hatalmaskodó emberekkel, akár elrontott életű emberekkel találkozunk. Mi magunk is csak úton vagyunk, egy vagyunk közülük. Kérjük, legyél velünk, és segíts meg, hogy tudjuk őket jól az ő javukra szeretni. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időn.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma este újból a szombatiskolai tanulmány igen értékes gondolataival fogunk foglalkozni. Ebben a negyed évben hétről hétre azt próbáltuk megérteni, hogy milyen jelentősége és fontossága van annak, hogy találkozásunk a Jóistennel a mindennapi életben az egyre mélyüljön, és a kapcsolatunk ővel az erősödjön meg. A mai alkalommal egy olyan kérdéskört fogunk megvizsgálni, hogy hogyan is erősödhet meg kapcsolatunk az Úrral akkor, amikor a próbákat éljük meg, talán kudarcainkat. Fontos kérdés ez, mert sokszor találkozunk a mindennapokban nehéz helyzetekkel, érkezik az életünk olyan szituációba, amiben a megoldást nem igazán találjuk önmagunk, és szükségünk van a Jóisten megoldására. A mai beszélgetésünknek a címe Kudarcaink, és az alapigét olvasom a Római Levél 5. fejezet 3. versétől. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által kiadatott nekünk. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, és a mai alkalommal belföldi és külföldi vendégeket tudok köszönteni. Száz Barna Szilárd lelkipásztor, aki Magyarországról érkezett. Mindjárt egy néhány gondolatban elmondott, hogy milyen zónából is érkeztél. Isten hozottal köszöntünk téged.
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
1: Ugyanúgy szeretettel köszöntöm Erszény Tihamér presbitert, a mezőfelei gyülekezet részéről, akit már jól ismerünk, és többször velünk volt ezeken a beszélgetéseken, Isten hozott körünkbe.
3: Én is köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
1: Barna, honnan érkeztél, mert a szolgálatod az távol történik, de örömmel fogadtuk ezt a lehetőséget, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
2: Amikor ezt a kérdést szoktam megkapni, akkor mindig azt szoktam vissza kérdezni, hogy röviden vagy hosszan meséljek. Valóban Magyarországon élünk családommal, feleségemmel és két gyermekünkkel, de amúgy nagyon közelről érkeztem, hiszen Erdélyből származom, Fickón születtem, itt nevelkedtem, a Fickói gyülekezetnek voltam a tagja, de az élet úgy hozta, Isten úgy hozta, hogy Magyarországon szolgálok, magyarországi Tiszavidéki Egyházszerületnek vagyok a segédlelkésze, és a Magyarország legkeletebbi részén élünk, ott van három gyülekezetem, Mátészalka, Fehérgyarmat és Nyírmegyes, illetve egy kis csoport Nyírbátorban és Csengerben, és itt szolgálom Istent, és itt szolgálom az embereket családommal együtt.
1: Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk, szeretettel üdvözöljük természetesen a testvéreket, ahonnan érkeztél, és örvendünk annak, hogy közösen haladunk minden magyar hallgatóval, nézővel, akik belföldről, külföldről, és nem csak Magyarországról követnek bennünket. A mai alkalommal egy olyan kérdést próbálunk megbeszélni, megérteni, ami kötődik a mindennapi életünkben a kudarcokhoz, de talán nevezzük inkább úgy próbákhoz, mert nem kell azok, hogy kudarccal végződjenek, vagy nem feltétlenül. Hogyan mélyülhet a Jóistennel való kapcsolatunk a próbák idején?
3: Nem csak a jó alkalmakat használja fel Isten, ami jellemünk fejlesztésére, hanem a próbákban akar bennünket megerősíteni. Hiszen, hogyha mindig csak jó dolgokban lenne részünk, akkor elbíznánk magunkat. De a Jóisten a nehézségekben akarja megmutatni, hogy mi valóban megváltozott jellemű emberek vagyunk-e, vagy nem. És mi is ott mérhetjük le igazán magunkat. Hiszen, hogyha a nehézségben megtapasztaljuk, hogy elestünk, akkor újból oda vagyunk kényszerülve, hogy Istent keressük még mélyebben, hogy miért estünk el, mi volt az oka annak, hogy nem tartottunk ki mellette és az igazság mellett. és így Isten visszahoz bennünket ő magához és az igazsághoz, és így erősíti a mi hozzáállásunkat, jellemünket.
2: Ahhoz, hogy elmélyüljön a kapcsolat, vagy a mi kapcsolatunk Istennel egy próba, vagy egy megmérettetésnek az alkalmával, az első feltétele az, hogy legyen valamilyen féle kapcsolatunk Istennel. Mert annak az embernek, akinek nincsen kapcsolat Istennel, vagy csak egy felületes kapcsolata van Istennel, annak nincs, ami elmélyüljön. Az jutott eszembe, hogy ugye az aranyat is tűzzel próbálják meg. A vasat is kovácsolással edzik meg. És hogyha nincsenek olykor kihívások, problémák az életünkben, akkor nincs, ami elmélyüljön, nincs, ahogy megérezzük azt, hogy milyen Istenhez menekülni, mert akkor úgy gondoljuk, hogy természetes az a kapcsolat, amiben élünk. Nem teszünk érte semmit. És amikor jön egy megpróbáltatás, egy kísértés, akkor rá tudunk arra eszmélni, hogy mennyire csodálatos Istenünk van, mennyire hatalmas Istenünk van, és mennyire jó hozzá menekülni, és mennyire jó tőle megoldást kérni.
1: Az egyik nagy probléma, amit megfigyeltem, és biztos ti is megfigyeltétek, hogy a próbák azok egyeseket tényleg megerősítenek, tényleg jó Istenhez közelebb kerülnek, tényleg úgy érzik, hogy ez egy jellemfejlesztő folyamata az Úrnak, de vannak olyanok, akiket a próbák elgyengítenek, és még távolabb kerülnek a jó Istentől. Mi határozza meg azt, hogy egyesek megerősödnek az Istenben, mások pedig elgyengülnek a próbák idején?
3: Úgy gondolom, hogy az határozza meg ezt, hogy hogyan tekintünk a nehézségekre. Hogyha levesszük a tekintetünket Istenről, akkor elkezdünk lázadni vele szemben. Hogy miért engedte meg ezt a nehézséget, miért pont velem kell ez történjen. De hogyha úgy gondolkodunk, ahogy a Szentírás tanítja, ugye a Korintusi első levél 10. fejezet 13. verse, amely azt mondja, hogy nem hagyad Isten fennebb kísérteni bennünket, mint ahogy elszenvedhetnénk, sőt a kimenekedés útját is megmutatja nekünk, akkor minden nehézség egy keresztény ember életében legelőször azt a gondolatot kell előtérbe hozza, hogy miért engedte meg Isten ezt a nehézséget, mit kell ebből tanuljak? Mi az, ami ebből a nehézségből az én számomra előnyt tud kovácsolni az életben? És hogyha így állunk hozzá a nehézségekhez, akkor a javunkra fog válni. Hogyha nem így állunk hozzá, akkor a Isten újabb nehézséget kell megengedjen, amivel elgondolkodtad, ha akkor sem vagyunk hajlandók, akkor még egyet, ameddig ráeszmélünk arra, hogy vissza kellene forduljunk őhozzá, vagy nem lázadnunk kellene ellene, hanem elfogadnunk azt, amit megenged az életünkben.
2: Korintusokhoz írt első levél 10. fejezet 12. versében azt mondja az ige, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát én abban a kísértésben, vagy kihívásban biztos megállnék. És elkezdünk követ dobálni a másikra. És mondok egy merészet, én úgy gondolom, hogy egy kísértéssel próbára nem igazán lehet felkészülni. Mert úgy gondolod, hogy te megállsz. Te úgy gondolod, hogy neked az nem lesz kihívás, nem lesz probléma. Viszont mindig a jelen mutatja meg azt, hogy te készen álltál, vagy nem álltál készen. Felkészülni nem lehet, de készülni lehet arra. És hogyha ma, a jelenben, én törekszem arra, hogy az Istennel való kapcsolatom az színen legyen, hogy az erős legyen, hogy keressem azt, tegyek azért, hogy legyen kapcsolat, akkor a próbában megvan az az esély, hogy megállsz.
1: Válaszaitokból azt érzem, és azt értettem meg, és nagyon is egyet tudok érteni azzal, hogy egyenlő esélyeink vannak. Tehát a Jóisten nem tesz különbséget egyikünk vagy másikunk között, hanem felelősséget is hagyott, hogy a próbák idején döntést hozzunk, és végül is ez dönti el, hogy a próbában kibekapaszkodunk, és hogy milyen eredménye lesz annak a próbának végül is. Van azért egy olyan kérdés, amit nem tudunk kimeríteni egészen, de fel kell tegyem, és választ kell adjunk erre. Mégis, hogyha tényleg a Jóisten annyira szerette az embert, hogy az ő fiát adta érte, és érezzük a Jóistennek munkáját, értünk, hogyha a Jóisten szereti az emberi családot, miért engedi meg a próbát, a nehézséget, és sokszor azt a fájdalmat, hogy az elválás, a halál megtörténjen, miért nem alakította másképpen a Jóisten a dolgokat, ha tényleg igazán szeret?
3: Úgy gondolom, hogy a Jóisten soha nem a pillanatnyi helyzetet nézi, hanem a jövőbe tekint. És az, ami most pillanatnyilag nekünk úgy tűnik, hogy ez lenne a jó, az Isten szempontjából lehet, hogy nem az a jó, hanem valami más. És ő azt a mást engedi meg a mi életünkben. Ezért nekünk is meg kell tanulnunk, hogy ne a pillanatnyi dolgokra tekintsünk, hanem tekintsünk előre az örök életre. Mert a Jóisten nem biztos, hogy minden problémára itt hoz megoldást a jelenben. De az örök életben, hogyha ő benne bízunk, akkor biztos, hogy megoldást szerez a mi számunkra. És még talán gondolkodjunk egy kicsit azon, hogy ugye az a leckénknek a címe, hogy kudarc, vagy a kudarcaink. Mi a kudarc, hogyha egy kitűzött célt nem érünk el? Kitűztünk valamit, és nem értük el. Ezt úgy éljük meg, hogy kudarc. Mikor érhet bennünket kudarc? Vagy akkor, amikor olyan dolgot hiszünk, ami nem igaz, és a végén, mikor kiderül, hogy nem igaz, akkor egy kudarc. Vagy nem hiszünk el olyan dolgot, ami igaz. És bele kellett ma kapaszkodjunk, de nem kapaszkodtunk bele, és ezért kudarc ér bennünket. És lényegében erre a két esetre vissza lehet bontani minden egyes történetet, amelyet a Szentírás elénk tár, amikor emberek kudarcot éltek át, és ide juthatunk, hogy vagy nem fogadták el az igazságot, vagy olyan dolgot fogadtak el, ami nem volt igaz.
1: Ugye a beszélgetésünk során lesznek olyan történetek, amelyekből kiderül az, hogy a Jóisten megengedi a próbát az ember életében, de vannak olyan helyzetek is, amelyeket az ember vált ki, és a Jóistennek nincs hozzá köze. Különbségeket tenni, már abban az értelemben, hogy nem járult hozzá, de az ember az ő életébe előidézett dolgokat. Különbséget kell tegyünk a lelki természetű próbák, kudarcok között, amiket a Jóisten megenged az ember életében, jellemünk csiszolása érdekében, és különbséget kell tegyünk olyan kudarcok, próbák között, amelyek a mindennapi életben, a munkahelyi problémáink, a megélhetőségi problémáinkkal, kapcsolatainkkal kapcsolatosak, mert ott nem járunk el megfelelően, és ezért kudarcot élünk meg. Hogy látjátok ezt a dolgot?
2: Isten az ő tökéletességében is tiszteletben tartja mi döntésünket, a mi szabad akaratunkat. És hiába van egy iránytű, ami az ő igéje. Hogyha én attól eltérek, ő tiszteletben fogja ezt tartani, és érhetnek emiatt kudarcok, érhetnek olyan kihívások, amelyeket ő nem szeretett volna, mert nem biztos, hogy a jellemünk javulására szolgál. Viszont ami ebben is megfigyelhető, és úgy gondolom mindannyiunk életében már megfigyeltük ezt, hogy ha ilyen rossz utakra tértünk, és abból is próbálja a legszebbet kihozni. Lehet, hogy lesznek kudarcok, de Isten akkor sem engedi el a kezedet. Hogyha te úgy döntesz a mindennapi életben, hogy te más utakon akarsz menni, te úgy döntesz munkahelyeden, megélhetésed szempontjából, hogy nem kérdezed ki az ő véleményét, tanácsát, és hozod egy olyan döntést, ami nem biztos, hogy épülésedre vagy javadra szolgál, ő akkor is fogja a kezedet. És mi nagyon sokszor hogy megkövezzük egymást, amiután valaki hozott egy rossz döntést. És elfelejtjük azt, hogy Isten akkor is ott van. Lehet, hogy az ember hozott egy rossz döntést, akár a fizikai életben, akár a lelki életben. De Isten akkor se áll ki mögüled. Isten akkor is a lehető legjobbat akarja kihozni abból a kudarcból is, abból a nehéz helyzetből is, amit talán magadnak idéztél elő.
3: Ez a kérdésnek van még egy oldala, mert nem mindegy, hogy az Isten ott van melletted, de kívülről van melletted, vagy pedig benned tud lenni belülről. Tehát, hogyha hoztál egy rossz döntést, annak ellenére, hogy Isten figyelmeztetett, akkor te kitetted Istent az életedből. Ő nem hagy el, akkor is ott van kint melletted, és akar újból meggyőzni, hogy vigyázz, mert amit akarsz tenni, az rossz. De teljesen más a helyzet, amikor te erre hallgatsz, és azt mondod, igen, Uram, elismerem, hogy rossz volt ez a döntés. Bocsáss meg, újból befogadtad a szívedbe, és akkor újból elindultál azon az úton, amelyből a legjobbat hozza ki, újból visszavezett téged az igazság útjára. Ez olyan csodálatos.
1: Igaz, csak a probléma ebben az, hogy a megtörtént rossz dolgok és döntéseknek is megvannak maga következménye. Sokszor erről felejtkezünk el, mert a Jóisten megbocsájt, kijavítja olyan értelemben, hogy haladunk a valódi cél felé, de ami tévedés történt, annak a következményeit talán egy életen át hordozzuk magunkkal, és sokszor ezt nem tudjuk megérteni, hogy a megbocsájtás miért nem törli el a rossz következményeket. Na hát, van, amit tanuljunk a Jóisten szeretetéből. Az alapigét szeretném, hogyha egy néhány gondolatban elbeszélnénk, hiszen itt arról olvastunk, hogy Isten szeretete, Isten szent lelkének vezetése, és eljutni a háborúságból egészen a reménységig, ezeket a gondolatokat, ha kiemelnénk, hogy miként van jelen a mi életünkben, és hogyan élhetjük meg.
3: Érdekes, ahogyan az apostol gondolkodik, hiszen azt akarja elültetni a mi fejünkbe, a gondolkodásunkba, hogy ne csak a jó dolgoknak örüljünk. És ezért azt mondja, hogy dicsekedünk a háborúságokban is, örülünk a háborúságokban is. Tehát ez az igazán keresztény gondolkodás, amikor nem csak a jó dolgot tudjuk elfogadni Istentől, hanem a rosszat is. Mert tudjuk azt, hogy Isten nem véletlenül enged meg nehézségeket, próbákat az életünkben, hanem arra szükségünk van. És akkor nem az a feladatunk, hogy azt kérjük Istentől, hogy Uram, vegyél ki ebből a próbából. Tehát Isten akarna csiszolni, hogy tisztuljon az életed, és te azt mondod, hogy Uram, hagyd abba. Hát nem, ezt kérjük, amikor azt mondjuk, hogy vegyél ki a próbából. Tehát ezért meg kell változni a gondolkodásunk, és azt keressük, hogy na most mi az, amit Isten le akar most csiszolni? Mi az, amit ki kell tegyek az életemben? Mire akar Isten rámutatni, hogy helytelen az életemben?
2: Hányan tudnánk dicsekedni egy próbában azzal, hogy milyen jó, hogy próbában vagyok? Ugye itt azt mondja a Pál apostol, hogy mert dicsekedni azzal, hogy megpróbáltatásban vagy, vagy szenvedésben vagy, a másik két fordítás. De ezzel nem szoktunk dicsekedni. El szoktunk vonulni, hogy elgondolkozunk azon, hogy most haragudjunk-e Istenre, vagy ne haragudjunk Istenre, de nem szoktunk ezzel dicsekedni. Dicsekedni mindig azután dicsekszünk, hogy Isten megmutatta azt, hogy van kiút belőle. Emlékszem arra, amikor én is egy ilyen hasonló kudarcon mentem át, úgy láttam, hogy minden sinem van. Istennel is meg volt beszélve, úgy láttam, hogy Istennek is az az akarata, hogy azt az irányt vegye az életem. És 2 perc alatt minden romba dőlt. És nem értettem. Hónapok munkája volt benne. És nem értettem azt, hogy Isten miért nem tudott csak egy kicsivel többet. Évek kellett eltérnek ahhoz, hogy eltmerjem azt mondani, hogy dicsekszem azzal, hogy Isten akkor próbába tett, de akkor nem dicsekedtem vele.
3: Figyeljük még tovább, hogy mit mond az apostol, hogy amikor elfogadjuk a nehézségeket, akkor ezzel türelmet szerzünk Istentől. És ebben a világban, ahol a bűn uralkodik, nagy szükség van a türelemre. Nem csak a jó emberek között, ugye, mert még magunk között is szükség van a türelme, türelmesen meghallgassuk egymást, elfogadjuk, hogyha esetleg másképp gondolkodik valaki valamiben, mert más a tapasztalata. De mi van akkor, amikor a jóé rosszat kapsz? És azt is türelemmel el kell viseljed, mert így fogod visszatükrözni azt, hogy megváltozott-e az életed, vagy nem. Mert hogyha rosszra fizetsz, akkor még mindig a Jóisten vissza kell vezessen egy kicsit, hogy még tanulj egy kis türelmet, és utána a türelem mellett kipróbáltság legyen, és a kipróbáltság reménységet adjon, ugye Istenben reménykedni, mert az ő szeretete öntetett ki a mi szívünkbe a Szentlélek által, és lényegében arról szól az egész, hogy mert Isten a szeretet, ezt a tanítja a Szentírás, és hogy kihez hasonlítunk. Mert a bűn miatt elveszítettük az Isten képűségünket, de Isten épp azért akar nevelni bennünket, hogy visszaszerezzük az Isten képességünket. És az minden egyes próbában ez fog megmutatkozni, hogy milyen mértékben szereztük vissza az Isten képességünket.
2: Ugye itt Pál apostol említett türelmet. A mai felgyorsult világunkban nincs időnk türelmesnek lenni. Nincs időnk arra, hogy megvárjuk azt, hogy Isten mit miért. Én egy olyan ember vagyok, aki szeretem megérteni a dolgokat. Ha valaminek nem látok értelmet, akkor azt nem csinálom, vagy csak úgy immelámmal csinálom. És nagyon sokszor, vagy a legtöbb próbában emberileg nem látunk értelmet, és nincs türelmünk kivárni azt, hogy vajon Istennek milyen szuper, milyen tökéletes megoldása lesz arra. És ilyenkor jönnek a már említett rossz döntések. Mert úgy gondoljuk, hogy ezt a próbát nekem kell megoldani. Úgy gondoljuk, hogy ezt a helyzetet nekem kell megoldani, és nem várunk türelmesen arra, hogy vajon Isten milyen tökéletes megoldást fog hozni, vajon mit akar lecsiszolni, vajon mennyivel jobban fogok kijönni ebből, mert én kézbe akarom venni a dolgokat. És emiatt van a rengeteg vakvágány, emiatt van az, hogy utána csak nézzünk ki a fejünkbe, hogy de én ezt nem akartam, de igen, te hoztad a te döntésed, de miért? Mert nem voltál türelmes, és ez a folyamat végig kell menjen ahhoz, türelmesen kell várni ahhoz, hogy Isten a legjobbat hozza ki abból a helyzetből.
3: Eszembe jutottál egy igeverset. Jó megadással, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.
1: Hát vannak igeversek, amelyek bátorítanak, és vannak történetek, és ezekből a történetekből, amelyek most a tanulmányunkban benne vannak, egy néhány gondolatban mindegyikre térjünk ki röviden. Az egyik az a Márk evangélium a 4. fejezet 35. versétől így szól: azután mondta nekik azon a napon, amint este lőn, ugye az Úr Jézusról van itt szó, menjünk át a túlsó partra, elbocsátván azért a sokasságot, elvivék őt úgy, amint a hajóban vala, de más hajók is valának vele. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig becsapnak vala hajóba annyira, hogy már-már megtelik. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejajon aluszik valam. Felkölték őt is, mondának neki: mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgál a szelet, és mond a tengernek: hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség, és mondta nekik: miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják vala egymásnak: kicsoda hát ez, hogy mind a szél és mind a tenger engednek neki. Egy olyan történet, amiben Jézus Krisztus megengedi a próbát a tanítványai életében. Beszélgessünk akkor erről a történetről, milyen gondolatok ragadtak meg benneteket, és beszélhetünk arról a kérdésről, hogy Isten miért engedi meg ilyen módon, amikor ő visz bele egy bizonyos helyzetbe, illetve ugye az a kérdéskör, hogy a hitetlenség is, ami kiderült a tanítványok életébe, kiderült egy olyan komoly gond, komoly probléma, ami megoldásra szorult, és Jézus igazából valószínűleg erre akart rávilágítani. Hogy látjátok ti?
3: Hát igen, ebben a történetben talán először emeljük ki azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, ahol már áthaladtunk nem egyszer, nem kétszer, sokszor, és hajlamosak vagyunk utána úgy gondolkodni, hogy na itt most már ez megy Isten nélkül is. Uh-huh. És a tanítványok egy ilyen helyzetbe kerültek, hiszen tapasztalt halászok voltak, és amikor jött a vihar, akkor azt gondolták, hogy mi megoldjuk ezt a helyzetet. Mert értünk hozzá. És amikor odáig jutottak a dolgok, hogy már rájöttek, hogy nem sokára elsüllyedünk, mert képtelenek vagyunk úrrá lenni a helyzeten, csak akkor jutott eszükbe, hogy hát Jézus is velük van. És nagyon sokszor kerülhetünk ilyen helyzetben az életben. A napi rutin munkánkkal kapcsolatban nem imádkozunk már Istenhez, hogy Uram, ugyanazt a dolgot teszem, amit már ezredjére teszek, de én elfogadom azt, amit te mondtál, hogy nálad nélkül semmit sem cser, semmi jót nem tehetünk, mert rosszat azt tudunk tenni eleget. És akkor neki indulunk magunktól. És utána megtörténik a kudarc, és akkor csodálkozunk, hát hogy, hát ezt már sokat gyára csináltam. De hát nem kértem ki az Isten segítségét. És ilyenkor mutat rá itt a tanítványok esetében is, Jézus erre akarta ráirányítani a figyelmet, hogy ne utoljára jusson eszetekbe az, hogy én is itt vagyok, hanem legelsőre, ne is induljatok neki, mert emberi erő kevés legyőzni a rosszat ebben a világban. Isteni jelenlét kell, szükséges oda. És az életetekben mindig állandó jelenlét, Isteni jelenlétre van szükség ahhoz, hogy győzelmes életet éljünk.
2: Úgy kezdődik ez a rész, hogy ugyanezen a napon. Mi volt ezen a napon? Érdekes, mert Márk és Máté máshova helyezi a történetet. Máténál a történet a hegyi beszéd utáni este. Márknál arról van szó, hogy Jézus egész nap tanított a hajóban, egész nap tanítja a sokaságot, és van egy nagyon érdekes megjegyzés a 34. versben, mikor azt írja, hogy a példázat nélkül nem is szólt hozzájuk már, mint a sokasághoz, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Mustármag példázata, magvetés példázata, ez van Márknál. És a tanítványok lehet, hogy úgy érezték, hogy azért ők, tudjátok, gyülekezetben járó adventisták vagyunk. Mi azért többek vagyunk. És jön az első próba ez az érzés után, és a tanítványok elfeledkeznek arról, hogy mit is tanultunk. De ők úgy érezték, hogy ők nyeregben vannak, mert itt van a Messiás, Ugye majd később kiül a jobb és bal keze felől, majd vezető miniszterek leszünk, és jön az első próba, amikor mindennek meg lett volna a felmérője, és a tanítványok elbuknak. Vajon mennyire elegendő a mi hitünk, a mi kapcsolatunk Istennel? A tanítványok ott voltak egész álló nap Jézussal, és hallgatták őt. Mégis, amikor jön a próba, jön a megpróbáltatás, jön a vizsgáztatás, akkor a megoldást elfelejtik. Nem elegendő végighallgatni Istent, nem elegendő gyülekezetbe elmenni. Ha nincsen szoros kapcsolatunk Istennel, ha nem Isten jut elsőre eszünkbe a megpróbáltatásban, akkor engedhessé meg azt mondani, hogy semmi értelme nincs.
1: A próbák idején talán a legérzékenyebben az érint bennünket, amikor fizikai egészségünk gyengül és romlik. Márk evangélium 5. fejezet 28. versétől olvasunk egy ilyen történetet, csak egy részletet ragadunk ki a vérfolyásos asszony életéből, aki azt mondta magában, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És folytatja a történet tovább, és vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokasságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruháimat. Ma is rendelkezésünkre áll ez az isteni erő. Hogyan érhetjük el mi hétköznapi emberek, mulandó emberek, Istennek ezt az életet adó erőforrását, amely meggyógyít bennünket fizikailag is, nem csak lelkileg?
3: Erről az asszonyról azt írja a Szentírás, hogy a teljes vagyonát ráköltötte a gyógyulására, és nem értek el eredményt. Mondhatni azt, hogy gyógyíthatatlannak nyilvánították. És ekkor hallott Jézus gyógyításairól. És elfogadta az ő szívében azt, hogy Jézus a messiás, mert másképp nem kereste volna fel. És a hit érintése volt az, amit ki kell emeljünk. Tehát érdekes a történetben, ahogy Jézus, amikor visszafordul, miután megérintette az asszony, azt kérdezi a tanítványoktól, hogy ki az, aki érintett engem. És a tanítványok is csodálkozva kérdezik, hát itt a tömeg tolon körülötted, löknek ide-oda, hogy kérdezel ilyet, hogy ki érintett téged? Tehát Jézus különbséget tudott tenni a hétköznapi tolakodás érintés között, és a hit érintése között. És ezt várja el Isten mindannyiunktól, hogy hittel forduljunk hozzá. Mert akkor tud válaszolni, és ilyen csodálatos módon közbelépni életünkben, hiszen minden megtérés az egy ugyanilyen isteni csoda. A mindennapi életben egy isteni segítség, illetve mikor megtapasztalunk, az egy ugyanilyen isteni csoda, mint ennek az asszonynak az életében. És még azt engedjétek meg, hogy emeljem ki, hogy Jézus azt szeretné, hogy ismerd el azt, amit emberek előtt, azt, amit Isten veled tett. Mert utána megfordul, és várja, hogy az asszony színre lépjen, tehát kéri, hogy ki volt az, és a nő el akart bújni először, mert megérintette, meggyógyult, és el akart menni. Jézus azt akarja, hogy nem, tegyél bizonyságot arról, amit Isten tett a te életedben. És így fogod végezni azt a munkát, hogy mások életében is vágy keletkezzen egy ilyen isteni beavatkozásra.
2: Hogy van-e ma is csodálatos gyógyulások? Azt mondom, hogy igen. Akkor mindenki meggyógyult Jézus idejében? Nem. Fel van jegyezve néhány csodálatos történet, de Galilea vidékén nem csak az a tucatnyi, két tucatnyi beteg ember volt. Van itt is egy-két kulcs ebben a történetben. Az egyik az, hogy ez a nő nem törődött bele a sorsába. Mert ha ő otthon maradt volna azon a nap, ő nem vállalja fel azt, hogy mit mondanak a többiek, hiszen ő mózesi törvény szerint tisztátalan volt, akkor nem gyógyult volna meg. Van egyfajta tenni akarás, illetve van egyfajta felvállalna a hitet benne. Mert ő felvállalta azt, hogy ő igenis hisz. Ugye te is mondtad, hogy ez a hitnek az érintése volt. Ő hittel ment oda, és azt mondja, hogy ha csak a ruhája szegélyét érintem, biztos.
3: Tehát nem a ruhában volt valami
2: csoda tévé erő. Nem a ruhában volt. Ő nem a ruhában hitt. Benne ott volt az, hogy ő a messiás. Neki hatalma van az én bajomon is, hatalma van az én betegségemen is, és ő így ment oda. Ha ő otthon marad, hogy nem tesz semmit, valószínűleg, hogy nem lett volna benne a Bibliában. Ma is vannak csodálatos gyógyulások, de valószínűleg, hogy úgy elmegyünk mellettük, vagy nem is emlékszünk már rájuk, mert a mai felgyorsult világunkban, amit már mondtam, egyszerűen az ilyenekre nincs időnk. A rosszakra emlékezünk, de a jókra valahogy nincs időnk emlékezni.
1: Egy másik hasonló történet az időhiánya miatt, muszáj innen is még egy szeletet vegyünk, ami ugye a Jób pátriárkának története, és lépünk egyet, hiszen a tanulmányunk ezt is szóba hozza. Jób, aki elveszített, mondhatni mindent, vagyonát, családját, felesége követeli, hogy tagadja meg az Istent. Hogy látjátok, Jobnak mi volt az életében a kapaszkodó? Mert ő mégis megmaradt a jó Istenben, és akkor a próbát, amikor a Jobot érte, ugye betegségben is szenvedett nem kevés ideig, kevés ember közülünk élt meg. Hogy látjátok az ő életét?
3: Itt ugye egy olyan történettel állunk szemben, ahol nyilvánvaló, hogy nem Jób okozta magának ezt a helyzetet. A Szentírás nagyon szépen leírja róla azt a szép jellemzést, amit gondolom, hogy örömmel olvasunk, hogy voltak ilyen emberek, és hogy lehetnek ilyen emberek, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő volt. És ennek ellenére éri őt ez a nehéz helyzet. És emellé még ugye, amikor jönnek a barátai, akkor olyan gondolatot próbálnak sugallni neki, hogy hát biztos, hogy csak azért kellett ez történjen, mert van az életedben valamilyen bűn. És Jób kitart amellett, hogy ő igazságos volt, és Isten félő volt, és szerette a jó Istent, és olyan igeverseket olvasunk róla, hogy a sántának a lába volt, az árvának a segítője volt. Tehát és ez adott neki egy kapaszkodót, hogy nem fogadta el azt, amit mondtak a barátok, hanem ő Istenben bízott, és el tudta mondani, hogy én tudom, hogy az én megváltom, és utoljára az én porom felett megáll.
2: Mi volt a kapaszkodója? Én úgy gondolom, hogy a helyes Isten ismerete. Mert hogy nem olyannak ismerte volna az ő Istenét, amilyen, hanem elhitte volna az ő barátainak a vágyait, akkor nem tudott volna ennyire szilárdan kiállni amellett, hogy de én nem. Ha nem olyannak ismerjük Istent, amilyen ő valójában, hanem egy büntető Istennek ismerjük meg, aki csak azt akarja, hogy hol tud elgáncsolni, hogy aztán valami legyen belőled. Hanem tényleg egy jobb, egy szerető Istennek, egy kegyelmes Istennek ismerte az ő Istenét, és ő emellett kitartott. És azt mondja, hogy az Úr adta, és az Úrnak jogában van elvenni. Hogyha örültünk annak, amikor adta, akkor most azt is el kell fogadjuk, amikor elvette. És Jób ilyennek ismerte az Istenét. Ő nem félt az Istentől. Ő nem rettegett, ő barátjának tekintette az Istent.
1: Említettétek a helyes Isten ismeretet, hogy Jobnak ez egy mérföldkő volt és kapaszkodó az életében. Tanítványok, amikor az Emmausi úton haladnak, akkor találkoznak igaz az Úr Jézus Krisztussal, nem tudják ezt az úton haladva, és ők is egy kudarcként élték meg azt, hogy Jézus Krisztus kereszthalállal kellett meghaljon. Mi volt az, ami Jézus tanításában, beszélgetésük során letisztázta a helyzetet, reménységet hozott a kudarcok közepette? Hogyan értékelitek ezt a történetet, tapasztalatot a tanulmányunk szempontjából?
3: Hát éppen az, amit az előbb már említettél, hogy vajon mennyire, milyen mértékben fogadjuk el azt, amit az ige tanít. Mert a tanítványok elfogadták Jézust Mesiásnak, de a Mesiásról volt egy olyan képük, amit a Biblia nem tanít. Vagy tanít, csak beszélnek a proféciák Jézus első eljöveteléről, és beszélnek Jézus második eljöveteléről. Az első eljöveteléről a Biblia leírja, hogy kiirtatik a Mesiás, és senki nem lesz, de erről nem akartak nagyon hallani, mert milyen Mesiás az, amit kiirtanak, és senki nem lesz. És akkor inkább elfogadták azt, amikor vasveszővel legelteti majd a pogány népeket, tehát ez már jobban tetszett nekik, hogy majd ők kerülnek uralomra, és akkor majd mindenkit ők akarnak irányítani Jézus által. És ez a helytelen ismeret járult hozzá ahhoz, hogy ebben a kudarcban lett részük. és nézzük meg, hogy éppen az, ami Istennél a megoldás volt az emberiség számára, az jelentett az ő számukra elkeseredést, kudarcot. És ezt kellett kijavítsa Jézus, és ezért hogyan javítja ki minden kudarcunkat Isten, mivel akarja kijavítani? Vissza akar vezetni bennünket az igéhez. És elkezdte magyarázni a proféciákat, Mózestől közve a profétákon át, mindazokat a dolgokat, amire előre megírattak a messiásról.
2: Jézus azt akarta, hogy kudarcként éljék meg a tanítványok az áldozatát? Nem. A kialakított kép, az évszázados félreértelmezett proféciák voltak azok, amelyek kudarcként csapódtak le a tanítványokban. És hogyha ezt átültetjük a mi életünkbe, nekünk is vannak olyan kudarcaink, olyan megpróbáltatásaink, amiket nem Isten akar. Nem ő akarja azt, hogy te abban a próbában benne legyél, hanem saját magadnak idézed elő. A kérdés az, hogy amikor Isten jön és megpróbálja elmagyarázni, hogy mi a történet, vagy miért van így, meghallod-e vagy nem? Az emberi tanítványok nem az úton értették meg azt, hogy kivel mennek. 11 kilométer Jeruzsálemből Emmausba az út. Ez azt jelenti, hogy minimum 2-2,5 órát mentek egymás mellett, és a tanítványok nem jöttek rá arra, hogy kihalad mellettük. Elmondta Jézus nekik, de még akkor is csak azon kattogtak és döbbentek, hogy miért így, mi nem ezt vártuk. És amikor megszegi a kenyeret, akkor jönnek rá, hogy kivel is jöttek. Amikor Krisztus az ő kegyelemteljes megjelenésében megmutatja azt, hogy én vagyok az. Vajon kíváncsiak vegyünk-e arra, hogy Istennek mi a megoldása? Felfigyelünk-e, amikor megmagyarázza a dolgokat, vagy még mi is csak nyalogatjuk a sebeinket, és megyünk az emberi úton?
1: Talán most a beszélgetésünk végén ezt a gondolatot emelném ki, ami az emmausi úton haladó tanítványok életében is valóságá vált, hogy felismerték Jézust. Talán mindegyik történetben a lényeg az, hogy találkozni a jó Istennel a kudarcok idején, és így tud mélyülni a kapcsolatunk. Ugye Lukács evangélium a 24. fejezet 40. versében, aztán amikor a többi tanítványoknak is megjelent az Úr Jézus, úgy olvassuk, és ezeket mondván megmutatá nekik kezeit és lábait. Hogyan találkozhatunk az Úr Jézus Krisztussal a próbák idején, hogy meglássuk őt, és ez erőt adjon nekünk a nehézségekben. Legyen szó arról, hogy mi tévedtünk, és egy olyan helyzetbe kerültünk, amiből szeretnénk Isten segítségével kikerülni. Legyen szó arról, hogy a jó Isten a bűn következtében, a bűn világában megengedte életünkbe a próbát.
3: Látnunk kell talán azt a helyzetet, hogy a jó és a rossz közötti küzdelem az nem csak a mi személyes életünkben folyik, hanem az egy kozmikus küzdelem. És ez egy teljesen más rálátást enged meg innentől kezdve. Hiszen benne vagyunk egy életben itt a Földön, és Istent választjuk. Isten nem teheti meg azt, amikor Sátán azt mondja, hogy igen, de ez az ember nem tiszta szívből imád téged. És azt mondja, Isten, jó, akkor próbáljuk meg. És úgy, ahogyan láttuk a Jób esetében, kiderült, hogy őszintén imádta Jóisten, nem érdekből, ahogyan Sátán állította. És ez ma is megtörténhet, ma is kerülhetünk ilyen helyzetbe, és én egy igeverset szeretnék idézni, hogy ugye az a kérdés, hogy hogyan találkozhatunk Jézussal. A Példabeszédek könyve 3. fejezet 5.-6. versét, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, és akkor ő igazgatja a te utaidat. Hogyha meg tudjuk ezt tenni, hogy Istenre hallgatunk, akkor is, hogyha mi értelmünk szerint ez így lenne, én így látom, de Isten másképp mondja, akkor elfogadom azt, ahogyan Isten mondja, és akkor fogok találkozni vele. Akkor be tud lépni az életembe, akkor ő vezeti az én életemet, felismerem az ő vezetését az én életembe, és akkor ő igazgatja az én útjaimat.
2: Nagyon sokszor úgy érezhetjük, hogy egyedül maradtunk a próbában. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy Isten is elhagyott bennünket, és elengedte a kezünket. Visszatérve a tanítványok példázatára, vagy történetére, úgy érezték, hogy elveszettek ott a tengeren. De Jézus akkor is ott volt. Ott volt a hajóban. Ott volt Jobb történetékkor. Jobb is úgy érezhette, hogy Isten elhagyta, pedig Isten akkor figyelt rá a legjobban. A vérfolyásos asszony is érezhette úgy, hogy Isten elhagyta. de Isten ott volt és felfigyelt rá a tömegbe. Nincs olyan, hogy Isten leveszi a tekintetét rólad. Lehetsz bármilyen próbában, lehetsz bármilyen nehézségben, ne feledkezz el arról, hogy Isten ott vagy, és ott tudsz találkozni vele. Oda tud jönni az életedbe. Nem lehetsz olyan távol Istentől, hogy Isten ne érjen el téged. Nem lehetsz olyan mélyen, hogy Isten ne tudjon értetlen nyúlni.
3: Látjuk, hogy mindegyik történetben isteni hatalomra volt szükség a megoldáshoz. Az a kérdés, hogy milyen hatalom nyilvánult itt meg. Mert Jézus felteszi a tanítványoknak a kérdést, hogy van, hogy nincsen hitetek. És akkor mi gondolhatnánk, hát könnyű, Jézusnak istenként ott van a hajóban, és ilyen kérdést tesz a tanítványoknak, hogy nincs hitetek. Ne felejtsük el azt, hogy Jézus emberként élt ezen a földön. És a Szentírás több ige helyen bizonyságot tesz arról, hogy Jézus nem a saját hatalmával csendesítette le a tengert, nem a saját hatalmával gyógyította meg a vérfolyásos asszonyt, hanem az Isten, az Atya Isten hatalma nyilvánult meg az ő életében, azért, mert ő hitben járt, ugyanúgy, mint mi, ahogy kell járjunk. Tehát Jézus egy példakép a mi számunkra. És őt kell kövessük, és akkor azon az úton fogunk haladni, hogy el fogjuk kerülni a kudarcainkat, vagy ha élünk is meg, azok a javunkra fognak válni.
1: Köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat. Nagy léptekben, de fontos gondolatokat kiemelve tudtuk ezt a beszélgetést megejteni. Az Úr maradjon velünk, és legyen a mi segítőnk. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
1: Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. A mindennapjainkról beszélgettünk igazából, hiszen a mindennapjainkban ott vannak a próbák, ott vannak a kudarcok, de Isten kegyelméből ott lehetnek, és legyenek ott a megoldások. Mert van kapaszkodónk az Úr Jézus Krisztus által, és ebben az életben nincs más megoldásunk, csak ez a hit, ez a reménység, és milyen jó lenne, hogyha a próbákat, úgy, ahogy a tanulmányban elhangzott, úgy élnénk meg, hogy ez egy kiváltságos helyzet, amiben a Jóisten foglalkozik velünk, mellettünk van, nem hagy el, mert akiket a Jóisten szeret, azok tudják, hogy minden javukra van. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Most a következőkben szeretettel várom Önöket egy zeneszám meghallgatása után a rendszeres bibliaolvasás alkalmával felvetődő kérdések megválaszolására Jankó Kristóf lelkipásztorral.

Nagy örömmel üdvözlöm a kedves tévénézőket, újból a naponkénti tanulmányzás résznél tartunk, ahol a megadott kérdésekre fogunk szokásosan választ találni. A tanulmányunk az Ezsrás könyve 7. fejezetétől egészen a Néhémiás könyve 3. fejezetéig terjedt, és Ellen White az Étrend és táplálkozás című könyvéből a 17. és 18. fejezeteket vettük át. Az első kérdésünk így hangzik: mi nyugodott meg Ezsráson, amikor megérkezett Jeruzsálembe? Ez egy nagyon szép igevers, és Ezsrás könyvében a 7. fejezet 8. és 9. versét szeretném olvasni. És Ezsrás megérkezik velük.

0: Jeruzsálemben az 5. hónapban, a király 7. esztendeiben. Ugyanis az első hónak első napján határozál a Babilonba való feljövetelt, és az 5. hó első napján érkezett Jeruzsálembe az ő Istenek rajta nyugvó jó kegyelme szerint. Egy más fordítás szerint az ő Istenének jó keze volt rajta. Esdrás ezt a megérkezést és az egész utat Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Nem saját erejéből érkezett meg, hanem Isten gondviselése vitte őt előre az ő útján. Ez azt mutatja, hogy Isten jelen van, ott siker, előre menetel van, és Isten vezetése láthatóvá válik. Mi is hasonlóképpen kérjük, bárhova indulunk, Isten kegyelmét és vezetését a mi jutunkra, a mi lépéseinkre. A második kérdés így hangzik. Mennyi ideig volt bánatos Esdrás azok vétke miatt, akik a fogságból érkeztek? Esdrás könyvében a 9. fejezet 3. versétől olvasnám. Így hangzik. Mihelyt a dolgot meghallottam, megszagadtam alsó és felső ruhámat, és téptem fejem hajszálat és szakállamat, és vesztegültem. És hozzám gyűlének mindjárt, akik kereskedve gondoltak Izrael Istenének beszédeire, azoknak vétkei miatt, akik fogságba megjöttek vala, és én vesztegülök vala mind az estféli áldozatig. Az estféli áldozatkor pedig felkeltem sanyargatásomból, megszagadtam alsó és felső ruhámat, és térdemre esvén kiterjesztém kezémet az Úrhoz, az én Istenemhez. Esdrás nagyon szépen itt bemutatja számunkra, hogy mennyire megviselt őt azoknak a bűn, akik a fogságból visszatértek. Esdrás nem közömbös, nem tekint el a vétektől, hanem szörnyen megragadja őt, szomorúvá teszi ez a vétek, és ez imára vezeti őt, és ahhoz, hogy az Úrhoz fohászkodjon. Egy lelki vezet akár csak Esdrás nem lehet közömbös, nem együtt érez a néppel és azokkal, akik a fogságból visszatértek problémákkal. A harmadik kérdésünk, ki döntötte el, hogy mikor tér vissza Nehémiás a királyhoz? Nehémiás könyvéhez térve, a 2. fejezetből szeretném olvasni az igét, a 6. versből. És mondta nekem a király, felesége pedig mellette ül vala. Meddig lészen utazásod, és mikorra jössz vissza? És tetszik a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt. Tehát Nehémiás tudatja az időt a királlyal, a pontos távollétét, és a király ennek mértékében megengedi, jóvá hagyja az ő útját. Ez is, ebben is láthatjuk, hogy Nehémiást csak ugyan az Úr vezetés, akár emberi döntések által is, még sokszor az Isten terve halad előre. Isten akkor is munkálkodik, amikor az emberi döntések születnek. 4. kérdés, mi okozott bosszúságot Szamballatnak és Tóbiásnak? Csak ugyan a 2. fejezetben a 10. verset szeretném olvasni a Nehémiás könyvéből, ami ezt mondja, mikor pedig horomba való Szamballat és az ammonita Tóbiás a szolga meghallották ezt a nagy bosszúságot, ezt nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiának javukat keresi. Tehát ezek olyan emberek, akik nem Isten táborához, Isten követőknek vallják magukat, és mikor meghallják, hogy jött egy ember, aki Isten javát és az ő névnek javát keres, akkor felbosszannak és próbálnak minden mértékben ellentenni, és ezt láthatjuk a következő versekben is, hogy hogyan tettek, hogyan akartak lázadást vagy ellenállást szítani. Sajnos, mikor Isten emberei munkálkodnak, lesz ellenállás is, mert a rossz erők, az ördög is munkálkodik. 5. egyben utolsó kérdésünk egyszerű is így hangzik, melyek az igazi gyógymódok? Ellen White-tól a 17. és 18. fejezetből az Étrend és táplálkozás című könyvből a következőket találtam. Az igazi gyógymódok nem csupán emberi szerek, hanem Isten által adott természetes eszközök, és sorolhatnánk a tiszta levegő, napfény, víz, helyes táplálkozás, mértékletesség mindenben, mozgás, pihenés, és nem utolsó sorban bizalom Istenben, és tehetnénk hozzá az imádságot is. Ezek együtt szolgálják a test és lélek helyreállítását, tehát ezek a természetes gyógymódok. Köszönöm, hogy velem tartottak, ezek voltak a 11. tanulmány kérdései. A következő héten átveszük a következő tanulmány kérdéseit is, ami a Nehémiás könyve 4. fejezetétől egészen a 10. fejezetig terjed, valamint a megszokott Ellen White könyvből a 19. fejezetből válaszolunk a megadott kérdésre. Addig is, hogy Jó Isten legyen önökkel, a viszontlátásra!
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. A mai alkalommal arról beszélgettünk, hogy mit is tegyünk a kudarcok, próbák idején, és ezek hogyan segítenek bennünket, hogy kapcsolatunk elmélyüljön a Jóistennel. Egy hét múlva szeretettel várom Önöket, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy fontos mindezekről beszélgetni. A beszélgetés, vagyis a tanulmány címe, beszéljünk róla. A viszontlátásra!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Mi az igazság?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága jó Jézusunk, a szívünk most is hálával telik meg, mert mindannyian tudjuk, hogy szeretsz bennünket, és hogy szeretetből van a kezünkben a Biblia, amelyet azért hagytál ránk örökségül, hogy újra meg újra feléd forduljunk, hogy téged jobban és jobban megismerjünk belőle. De köszönjük a jelenések könyvét, a maga különös szimbólum rendszerével, amely sokak számára érdekesnek, talán különösnek és érthetetlennek tűnik, de hálásak vagyunk azért, hogy a mai alkalommal is üzenni akarsz. Ezért hívunk téged, hogy légy itt közöttünk, és mindenek fölött te taníts bennünket. Kegyelmességedből kérjük mindezeket. Amen. Témánk egy izgalmas és nem könnyű téma, megmondom őszintén. A jelenések könyve talán legnehezebb témája. Tudnék, a legnehezebb részénél vagyunk. Sokak számára 13-as szám önmagában is nehézséget okoz, de nem ezért nehéz a 13. fejezet, hanem azért, mert a jelenések könyve központi részéhez jutunk el. Egy néhány dolgot el szeretnék mondani arról a két fejezetről, tehát a 13. és a 14. fejezetekről. És most már nem annyira arra keresünk választ, hogy kicsoda Sátán, illetve hogy honnan ered a bűn, vagy volt-e lesz egy csillagháború, hanem valami más kérdésről, amelyet úgy lehetne feltenni, hogy nekünk keresztényeknek mit is jelent a keresztény vallásunk? Milyenné tesz minket a vallásunk? Vajon türelmessé, vagy türelmetlenné? Vajon lesz-e keresztény üldözés? Már a keresztény üldözésnek az a formája, amikor a keresztények üldözték a keresztényeket, mert bizonyára önök is tudják a történelemből, hogy volt olyan időszak, amikor a keresztényeket mások üldözték, akik nem voltak keresztények, de volt olyan időszak sajnos, amikor a keresztények egymást üldözték. Ez egy izgalmas kérdés, hogy vajon a jövőben lesz-e esetleg valami ilyen, vagy ehhez hasonló. És mi az, amit egy vallásos keresztény ember meg tud tenni Isten nevében? Tudnék, az a különös minden ilyen üldözésnél, és a történelem során minden vallási üldözésnél ez így volt, hogy az Isten nevében üldözte az egyik ember a másikat. Sőt, Isten nevében nem csak hogy üldözte, hanem kínoszta, sőt, az Isten nevében sokszor el is égette mágián, vagy lefejeztette, vagy bármi borzalmas dolog, ami ehhez hasonló. Na, ezek a kérdések jogosan felvetődnek bennünk, hogyha ilyen volt a múltban, vajon lesz-e ilyen a jövőben? Vagy van valami, ami megvéd bennünket attól, hogy visszaéljünk a hatalmunkkal? Na, nézzük a jelenések könyve szerkezetét egy pillanatra, hogy hogyan válaszol erre a problémára. A könyv szerkezetéről többször elmondtam minden előadáson, hogy egy nagyon érdekes szerkezet, amelyet nehéz magyarul elképzelni, vagy magyarul meg is magyarázni. Ez egy tükrös szerkezet, hogyha egy papírlapot elképzelünk, papírlapot, például egy ilyen lapot, aminek az egyik oldalára tintával írunk valamit, és utána összehajtjuk azt a lapot, és jól összenyomjuk, akkor a lap másik oldalán ugyanaz jelenik meg, ami ezen az oldalon volt, hogyha még friss a tinta. Na, ez a tükrös szerkezet, ez azt jelenti, hogy a könyv egyik oldalán, vagy egyik részén, pontosabban a bevezető részén, egészen a középső részig terjedő leírás megegyezik, ha nem egész pontosan szó szerint, hanem a nagyvonalakban, megegyezik azzal, amit a könyv második részében olvashatunk. Mint hogyha egy kétkötetes mű úgy épülne föl, hogy az első kötet vége felé eljutunk egy csúcsponthoz, és azután a második kötetben bizonyos dolgok ismétlődnek, ha nem is szó szerint, de mégis érdekes módon ismétlődnek, amelyekről már korábban hallottunk. Annyit hadd mondjak, ez nem valami olyan dolog, amit ráöltetünk a Bibliára, hanem éppen ellenkezőleg, minél többet tanulmányozunk, arra a következtetésre jutunk, hogy szinte a Bibliának majdnem minden könyve, mondhatnám ezt, valahogy tükrözi ezt a szerkezetet. Tudnék, az ókori ember úgy gondolkodott, hogy hallott dolgokat, ugye az ókorban az emberek többsége, főleg a nők többsége írástudatlan volt. És nem úgy tanultak az emberek, mint ahogy mi ma tanulunk, hogy olvasunk egy könyvet, és a könyvből vagy a tankönyvből megértünk valamit, vagy esetleg jegyzetelünk, és azokat is elolvassuk, hanem az ókori ember úgy tanult, hogy hallott, csak hallott és hallott, és hallgatta, amit a rabbi, vagy a tanító, vagy a mester mondott, és a mester úgy építette fel az előadását, hogy amit elmondott az elején, azt elmondta a végén is. És az előadás a közepén volt a lényeg. Mindenki tudta, hogy amikor ismétlődik már valami, amit már addig hallott, na ott volt valahol a lényeg, ott előtte. És ezzel az ügyes technikával az emberek lényegében kétszer hallották ugyanazt a dolgot, és jobban megegyezték. Tehát a memorizálás eszköze volt az, hogy az emberek ilyen érdekes formában írtak is, és beszéltek is. Na, a Jelenések könyvének tehát ez a szerkezete, amelyben mi minden egyes részt vázlatosan megvizsgáltunk, tehát beszéltünk a prológusról, azután az epilógusról, a hét gyülekezetről, az egy gyülekezetről, a hét pecsétről, az ítélt hét jelenetéről, hét trombitáról, a hét csapásról, és végül eljutottunk néhány alkalommal ezelőtt a sárkány harcához, tehát följutottunk a csúcsra. Olyanok vagyunk most, mint egy hegymászó, aki fönt van a csúcson, és most körülnéz. Na, a Jelenések könyve 12. fejezete egy nagyon érdekes fejezet. A fejezetben van három főszereplő. Egyrészt az asszony, aki terhes volt és szült, másrészt a sárkány, aki ott állt az asszony előtt, és meg akarta enni a gyermekét. Végül pedig Mihály, aki megjelenik, és legyőzi ezt a sárkányt. De azt kell mondanunk, hogy a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete valahol nagyon szorosan összefügg, mert úgy tűnik, hogy a sárkánynak vannak eszközei. A 13. fejezetben megjelenik két állat, két vadállat, az egyik a tengerből jön fel, a másik a földből. Ők a sárkány eszközei. De nézzük egy pillanatra még egyszer azt, hogy mit tudunk a sárkányról, a sárkány haragjáról. Nézzük a sárkány haragját, tehát a Jelenések könyve 12. fejezetéhez halapozunk. Ez a 295. oldalon található. A Jelenések könyve 12. fejezete. Úgy találjuk, hogy a sárkány többszörösen átél csalódást. Olvastuk a 12. rész első néhány versét, amelyben arról hallottunk, hogy ez a sárkány odáll az asszony elé, hogy amikor szül, megegy a gyermekét, de nem sikerül neki, mert a gyermek elragadtatik az Isten elé. Utána az asszony elfut a pusztába, tehát a sárkány nem tudja az asszonyt sem utolérni. Nem tudta megölni a gyermeket, nem tudja utolérni az asszonyt sem. Utána a következő jelenet a 7. verstől arról szól, hogy az égben is viaskodás támad, és Mihály és az angyalai legyőzik a sárkányt és az angyalait. Na, ettől kezdődően valami érdekes dolog történik, mert úgy halljuk a 10. versben, hogy egy szózat hallatszik az égben, amely azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség és az erő, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal az Istenünk előtt. És a 12. vers azt mondja tovább, hogy annak okáért örüljetek, egek és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát a sárkány, azaz sátán, ahogy itt a 9. versből ezt akkor megértettük, csalódott akkor, amikor nem tudta elpusztítani az asszony gyermekét, utána nem tudta elpusztítani az asszonyt sem, utána kivetetett a mennyből úgy, hogy a helyük sem találtatott, és erre nagy haraggal teljes, és egyenesen azt olvassuk, hogy jaj a föld és a tenger lakosainak, mert most már ez a sárkány nem csak, hogy tele van pusztító szándékkal, hanem a korábbi kudarcok miatt egyre indulatosabb. egyre dühösebb, nagy haraggal teljes. Na most éppen ezért a következő versek azt mondják, hogy akkor a sárkány újra csak üldözni kezdte az asszony, de az asszony elfutott a pusztába, utána ment a kígyó, azaz a sárkány, hogy vizet bocsásson a szájából, és az asszonyt elragadja, de akkor meg a föld segített az asszonynak, elnyelte a vizet, és utána azt olvastuk a 17. versben, hogy megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyság tétele. Tehát a sárkány haragja az, amiről lényegében a 12. fejezet visszatérően beszél. És a sárkányról azt olvastuk, hogy ő maga Sátán. Tehát ez a szimbolikus lény a Jelenések könyvében maga Sátán. Vagy a régi kígyó, akit ördögnek is, azaz vádolónak is lehet nevezni. De ő maga a Sátán, azaz ő az ellenség. Na kérem, hogy lapozzuk most a 12. fejezet végéhez, a 18. vershez. Tudnék, mielőtt a sárkány eszközeiről beszélnénk, nézzük meg egy pillanatra, hogy hol is áll meg a sárkány. 18. vers szerint, ez a 296. oldalon található, áll a tengernek fövenyére. Tehát a sárkány megáll a tengerparton. Ki az közülünk, aki már volt tengerparton, és megállt úgy a parton, közel a vízhez, ott a homokos parton? Na, ha álltunk ott egy ideig, én is voltam többször tengerparton, ott álltam egy ideig a homokos parton, egyszer csak azt vettem észre, hogy kezdek süllyedni. Úgy szépen lassan, mert a nedves homokban süllyedek. Na most, ha ez így velünk emberekkel is megtörténik, vajon mennyivel inkább egy sárkánnyal? Hogy ott a parton, a homokban süllyedni kezd, de mégis ott áll, mert várja, hogy valami történjék. Na ezután jutunk el a 13. fejezethez, hogy amikor János apostol látja azt, hogy a sárkány ott áll a tengerparton, a következő pillanatban megérti, hogy miért ment oda a sárkány, mert tudnélik, onnan jön ki az egyik eszköze. És ez egy nagyon furcsa lény, egy tengeri állat. Kérem, hogy olvassuk el a 13. fejezetből az első 4 verset. A 296. oldalon vagyunk. És látték egy fenevadat, szó szerint vadállatot, feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És ez a fenevad, amelyet látték, hasonló volt a párduchoz, és a lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és a nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat, és imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádák a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Na, egy különös kép ez, mert egy állat, amely mintha nem is egy állat lenne. Hát ilyen állatot nem látunk sehol az állatkertben. Ilyet nem lehet sehol látni. Hogy olyan, minthogyha a párduchoz lenne hasonló, de a következő pillanatban, mintha a medvéhez hasonlítana, de a szája, mintha az oroszlán szája lenne, és valójában a sárkány adja az erőt. Na, milyen furcsa állat ez? Hogy tudjuk megfejteni ezt a képet? Hát ilyen állat nem létezik. Amikor a Jelenések könyve beszél egy sasról, vagy beszél madarakról, beszél a bárányról, beszél a kígyóról, vagy beszél a sárkányról, akkor mindig egy állatról beszél. De itt úgy tűnik, mintha egy ilyen hibrid állat lenne, vagy egy ilyen mutáns állat, ahogy ma mondjuk, hogy egy része, mintha medve lenne, egy másik része, mintha párduc lenne, mintha oroszlán is lenne, de végső fokon mégis, mintha a sárkányhoz is hasonlítana, tudnék, ne felejtsünk el egy dolgot, hogy 7 feje volt ennek az állatnak, és 10 szarva. Lapozunk egy pillanat a 12. fejezethez, vissza, és ott a 3. verset újra olvassuk. Láttaték más jel is az égben, és imi vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. Tehát van valami hasonlóság még a sárkányhoz is, van 7 feje és 10 szarva. Tehát akkor felvetődik az a kérdés, hogy vajon kiről is lehet itt szó? Ez valami új állat, vagy mégsem új állat? Ez a sárkányhoz hasonló végső fokon, vagy nem a sárkányhoz hasonlít? Hogy tudnánk erre válaszolni? Ha nem lenne a Bibliában Dániel könyve, akkor elég nehéz lenne ezt a képet megfejteni. De Istennek hála, hogy ott van a Dániel könyve az Ószövetségben, és kérem, hogy lapozzunk most a Dániel könyvéhez. A Dániel könyvéből olvasnék először is a 7. fejezetből egy néhány mondatot, a 2. verstől a 7. majd a 23. verstől a 25. Tehát Dániel könyve 7. fejezetéből, ez a 839. oldalon található, a Biblia Ószövetségi részében, tehát visszafelé kell lapozni balra a könyvjelzőtől. Dániel könyve 7. fejezetéhez, és onnan olvasom a 2. verstől, a 7. versig először. Szól a Dániel, és mondta, látám az én látásomban éjszaka, és íme az égnek 4 szele háborút támaszt a nagy tengeren. És 4 nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Az első olyan, mint az oroszlán és sas szárnyai valának. Nézzén, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember lábaira állítaték, és emberi szív adaték néki. És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és 3 oldalborda volt a szájában, fogai között, és így szóltak neki, kelj fel, és egyél sok húst. Ezután láttam, és íme egy másik olyan, mint a párduc, és 4 madárszárnya volt a hátán, és 4 feje volt az állatnak, és hatalom adatik néki. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme 4. állat, rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős, nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És különbözék mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva volt néki. Találtunk valami hasonlóságot az itt felsorolt állatok és a jelenések 13. fejezetében lévő egy állat között, amelyik a tengerből jön fel? De az egyik hasonlóság az, hogy itt mind a 4 állat a tengerből jön fel. Ugye ezt olvastuk a 2. versben, hogy láttam éjszakai látásokban, és az égnek 4 szele háborút támasztott a nagy tengeren, és abból a háborgó tengerből jöttek fel ezek az állatok. Az érdekesség csak az, hogy ezek között egyik sem tengeri állat. Mert mindannyian tudjuk, hogy sem az oroszlán, sem a medve, sem a párduc nem él a tengerben. Ezek nem tengeri állatok, de mégis a tengerből jönnek fel. De bizonyára felfigyeltünk arra, hogy a tenger valójában nem is tenger. Mert a 4 szél háborút támasztott a tengeren. Hát a tengeren legfeljebb vihart lehet támasztani, de háborút nem nagyon. Ha csak nem tengeri ütközetről van szó. De itt nem tudunk arról, hogy tengeri ütközetről lenne szó. Viszont mégis a háború kifejezése ott van. Ez azt jelenti, hogy valami történik, minthogyha háborús helyzet lenne, és ebből a helyzetből emelkednének ki ezek az állatok. Na de mit szimbolizálnak ezek az állatok? Nyilván szimbolizálnak valamit, hiszen nem valóságos vízi állatok ezek. Tehát nem ott élnek a vízben, hanem ahogy a víz is szimbolizál valamit, az állatok is hasonlóképpen valamit ki akart Isten fejezni ezzel a képpel. Ugyanitt Dániel könyv a 7. fejezetében a 23. verstől olvasom a 25-ig. Így szól, tudnélik az a mennyei lény, aki Dániel profétának magyarázza a látomást. A negyedik állat, negyedik ország lesz a földön, amely külön lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez, ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és az külön lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Na, mit tudunk ebből? 4. ország lesz a földön. Tehát akkor a 3. állat előtte a 3. ország, a 2. állat, a 2. ország az 1. állat, az 1. ország. Csak hogy melyik ország? Na, melyik ország lehet? Kérem, hogy lapozzunk Dániel könyve 2. fejezetéhez. Dániel könyve 2. fejezetében találunk egy nagyon érdekes leírást, ami kicsit hasonló ahhoz, amit a 7. fejezetben találtunk. Dániel könyve 2. rész, ahol visszalapoztunk. Olvassuk a 31. verstől a 33-ig. Te látádó király, és ímé egy nagy kép, egész pontosan egy szobor. Ez a kép az a szobor, amely hatalmas volt, és kiváló az ő fényesége, előtted állt vala, és az ábrázata rettenetes volt. És annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből valának. Ez egy látomás, amit Isten Nabukodonozor királynak megmutatott, egy nagyon furcsa szobor, amely különböző fémekből áll, de mintha agyaglábakon állna, vagy cseréplábakon, a valójában ilyen nem képzelhető el, mert az agyaglábak nem tudnák hordozni azt a súlyt, ami fölötte van, mint ahogyan az se képzelhető el, hogy az oroszlán a tengerből jön fel, vagy a párduc, vagy a medve. De ez egy látomás, ugye a látomásban minden elképzelhető végső fokon, csak hogy Isten közölje a tervét a királlyal és a prófétával. De azután a 37. verstől olvassuk tovább, akkor már magyarázatot is találunk. Te, ó király, királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott, és valahol emberek, fiai, mezei, állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken, te vagy az aranyfej. És aztán, ha olvashatnánk tovább, ha lenne idő, akkor azt mondanánk, hogy utána egy más birodalom támad, alább való, mint te, azután megint egy, a 3. részből való, amely az egész földön uralkodik. Azután a 4. birodalom erős lesz, mint a vas. Na, van itt valami, amit össze kell vettünk a másik látomással. Az egyik az, hogy itt is 4 különböző fém van, ott pedig 4 állat. A 4 egymást követi, itt is, ott is. A végén ott van a vas, a 4. állatról azt olvastuk, hogy vas fogai voltak, meg érts körmei. Sőt, itt a 2. fejezetből azt is megtudtuk, hogy Dániel azt mondja Nabukodonozornak, aki az időszámítás előtti 7. században uralkodott, hogy te vagy az aranyfej. Tehát ez a látomás abból a korból indul, amelyikben Dániel élt. Tehát az újbabiloni birodalom korából. Ha egy kicsit a régi történelemre gondolunk, az ókorra, akkor bizonyára emlékezünk talán a babiloni birodalomra, csodálatos függőkertekre, Babilon gyönyörű városára. De tudjuk azt, hogy a perzsa birodalom valamikor a 6. század 30-as éveiben lerohanta ezt a birodalmat. Erről olvashatunk egyébként Dániel könyvében. Sajnos az idő ezt most nem teszi lehetővé, de az 5.-6. fejezethez lapozunk, akkor kiderül, hogy Dániel megélte azt a változást, hogy az új birodalom jött és felváltotta az újat, azaz a Médó-Perzsa birodalom, de az a birodalom se tartott sokáig, egy néhány évszázadig, de azután jött valaki, akinek a nevére már bizonyára emlékezünk, ugye Alexandrosz volt a neve, magyarul Sándor, és mi hozzátettük azt, hogy Nagy Sándor, mert az ő birodalma túlhaladt minden birodalmat, ugye az időszámítás előtti 4. században vagyunk, a 330-as években, mindössze 10 évig uralkodott, és amikor meghalt, alig volt 31 néhány éves. És azután valami történt, a birodalma nem hullott egészen szét, hanem négy részre oszlott. Na, érdekes módon Dániel könyve 7. fejezetében azt olvassuk, hogy a párducnak, tehát a harmadik állatnak 4 feje volt. És ezt tudjuk szintén a történelemből, hogy tényleg Nagy Sándor, amikor meghalt, és ugye csak egy kiskorú gyermeke volt, a tábornokai vagy a hadvezérei osztoztak a birodalmon, és lett 4 birodalom abból az egy birodalomból, de nem sokáig tartott, mert a birodalmat egymást emésztették fel. Míg végül megjelent egy hatalom, és hadd tegyem hozzá, hogy nagyon érdekesen, úgy tűnik, hogy ez a hatalomváltás keletről nyugat felé haladt. Mert egészen keleten volt a babiloni birodalom, majd jöttek a perzsák egy kicsit északról, talán nyugatról, lehet, hogy keletről is a médek, és lerohanták ezt a birodalmat, de terjeszkedtek nyugat felé. Egészen addig, míg összeütköztek a görögökkel. A görögök még inkább nyugatra voltak, lerohanták ezt a birodalmat, és amikor széthullott Nagy Sándor birodalma, akkor egy ideig csak a 4 utódállam létezett, azután megjelent egy új hatalom, amelyet már nagyon ismerünk, úgy is, hogy a Vas Róma a történelemből. És érdekes módon Dániel könyve 7. fejezete és a 2. fejezete is valahogy úgy érzékeltet, hogy a 4. birodalom a vassal függ össze. De ez a birodalom uralkodott talán a leghosszabb ideig. Azt tudjuk, hogy időszámítás után 476 volt az, amikor a birodalom összeroppant, és a birodalom után azt lehet mondani, hogy mai napig nem támadt egy olyan birodalom, amely a földközi tenger medencéjét úgy uralta volna, mint Róma. De egy érdekes dolog történt Rómával, hogy amikor a császár úgy döntött, hogy elköltözik Rómából, mert a népvándorló törzsek olyan sok gondot okoztak, és elköltözött Bizáncba, amiből Konstantinápoly lett később, áthelyezte a székhelyét, valaki ott maradt Rómában, azt lehet mondani, hogy örökölve bizonyos hatalmat, ő volt a római püspök. És a történetírók azt mondják, hogy ő a püspök nem pápa volt, míg püspök volt, megörökölte azt a hatalmat a városon keresztül, ami a császáré volt korábban. Egészen pontosan, ha történelmet nézzük, akkor körülbelül 538 volt időszámítás után, az az időpont, amikor a keleti gótokat el tudták űzni Rómától, és akkor a püspök hatalma kezdett megerősödni. És ez a hatalom végig a középkor idején tartott, amit szintén tudunk a történelemből, egészen 1798-ig, amikor is megjelent Napóleon. Na, Napóleonnak is volt olyan szándéka, mint korábban Nagy Sándornak, meg másoknak, hogy meghódítja az egész világot. Csak az volt a baj, hogy rossz irányba indult el. Ugye, mert tudjuk Nagy Sándorról, hogy Moszkva ellen vonult, bár ne azt tette volna. Tehát ő rossz irányba indult, nem délre, nem annyira keletre, hanem inkább észak-keletre, túl hideg volt, és a tél megölte a katonái jó részét. És végül összeroppantotta a birodalmát. Tehát a jelenések könyvére térve azt mondhatjuk, hogy Dániel könyve alapján itt valami különös hatalom jelenik meg a színen. Egyrészt ez a hatalom nyilvánvalóan hordoz olyan vonásokat, amelyek közel állnak a római birodalomhoz, hiszen a 4. vadállat, Dániel könyve 7. fejezete szerint, a negyedik birodalom, már pedig a negyedik nagy világbirodalom, a római birodalom volt, és azután megjelent, én így mondanám, a lelki Róma, ugyanott, ahol a római birodalom székhelye volt korábban. És ez a hatalom, amely a mai napig megvan, lényegében a középkorban hosszú évszázadokon keresztül gyakorlatilag uralta a földközi tenger medencéjét, egész Európát. Azonban a Jelenések könyve 13. fejezetében van még egy hatalom, egy nagyon érdekes hatalom, amelyről a 11. verstől kezdődően olvashatunk. Na ez a fenevad a földből jön fel, két szarva van, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Na a Biblia magyarázókat nagyon sok gond kíséri, amikor megpróbálják azonosítani ezt a vadállatot. Tudnélik, ez látszólag békés állat, mert két szarva van, a bárányéhoz hasonló, nem olyan, mint a párduc, nem olyan, mint az oroszlán, nem olyan, mint a medve, nem olyan, mint a sárkány, vagy mégis. Úgy tűnik, hogy mégis van valami, ami a sárkányhoz köti, tudnélik, úgy szól, mint a sárkány. Hogy tudjuk azonosítani ezt a vadállatot, ha az előbbieket Dániel könyv alapján azonosítottuk? Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy nem tudjuk azonosítani Dániel könyv alapján, mert Dániel proféta nem beszélt erről a hatalomról, de van valami, ami segítséget jelent nekünk. És ez itt van a Jelenések könyvében, a 12. 13. fejezetben. Tudnék, honnan jön fel ez az állat? Itt van a kulcs. Na ez az állat a földből jön. Az előző állat a tengerből, és Dániel könyvében az a négy állat mind a tengerből jön. Dániel könyvében nem olvasunk arról, hogy egy állat a földből jönne föl. De itt a Jelenések könyve 13. fejezetében a második állat a földből jön fel, és a föld bizonyos érdelemben valami pozitív dolgot jelent, legalábbis a 12. fejezet szerint. Ha oda tekintünk a 12. fejezet 16. versére, ott azt olvassuk, hogy segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld a száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából bocsátott. Tehát a föld segít az asszonyon. Korábban azt mondtam, hogy az asszony az egyház szimbóluma, a Jelenések 12. fejezetében, mégpedig a keresztény egyházi. És ha azt mondjuk, hogy az 1700-as évek, a 700-as évek vége, végénél vagyunk a történelemben, vajon megjelente azokban az években, vagy évtizedekben valami olyan hatalom, amely nem a háborúk nyomán, ahogyan a Dániel könyve 7. fejezete mondja, hogy a szél háborút támaszt a tengeren, és azután jönnek elő a hatalmak, a birodalmak, hanem mint egy békésen, mint egy bárány természettel előjött volna szinte a földből. Hát azt hiszem, hogy nem kell messzire mennünk, hogy megtaláljuk ezt a hatalmat, mert történelmet mindannyian tanultunk, és azt, hogy 1776, mindannyian tudjuk, 1776, amikor is a függetlenségi nyilatkozat volt, és létrejött egy hatalom, amely mai napig megvan, érdekes módon még nyugatabbra, mint a korábbi birodalmak, sőt, a föld másik oldalán, ha úgy tetszik. Hogy a föld miért jelentős itt? Egyszerűen azért, mert Amerika bizonyos értelemben védelmet nyújtott sok kereszténynek, akik elmenekültek Európából, és ott nyugalmat találtak. Ott nem volt inkvizíció, nem volt üldözés, békésen élhettek. Legfeljebb meg kellett küzdeniük a bölényekkel, meg kellett küzdeniük az indiánokkal, és az ord időjárással, és sok mindennel, de ezek az emberek ott végső fokon békésen élhettek. Csak hogy ez a prófétai vers azt mondja, hogy bár bárányhoz hasonló ez az állat, de mikor megszólal, olyan lesz, mint a sárkány. Hát sokáig nem lehetett azt mondani, hogy az Egyesült Államoknak sárkány természete van. De hogyha ma figyelmesen körülnézünk, akkor azt kell mondanunk, hogy mintha az Egyesült Államok változna. Sőt, az 1980-as évektől változott. És manapság ott vagyunk, hogyha bármi történik a Földön, aki először fölfigyel, különösen akkor, ha veszélyeztetve érzi a hatalmát, az Amerikai Egyesült Államok. Na egész pontosan nem tudjuk annak a részleteit, amit itt a Jelenések könyve 13. fejezet utolsó része leír. De egy biztos, hogy ez a hatalom egyre erőteljesebb lesz, és egyfajta kényszert fog alkalmazni. Gondoljunk csak arra, amit itt a 15. és 16. versekben olvashatunk, hogy adaték néki, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. És azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Sőt, tovább a 17. vers azt mondja, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy a neve, vagy nevének száma. Na ez a hatalom a Jelenések könyve szerint egy üldöző hatalom lesz, amellyel kényszeríteni fog valamiféle imádatot, ami nem helyes imádat, de egyrészt gazdasági kényszert alkalmaz, másrészt pedig fizikai kényszert is, egyrészt, hogy ne adhassanak, ne vehessenek, másrészt pedig, hogy megöljék őket. Az előadás elején föltettem azt a kérdést, hogy türelmesé vagy türelmetlenné tesz-e a vallásunk, vagy hogy lesz-e újra keresztény üldözés, és mi mindent megteltünk az Isten nevében. Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy a történelem arra tanít bennünket, és ismerjük a régi latin mondást, hogy a történelem az élet tanító mestere. A történelem sajnos arra tanít bennünket, hogyha valahol vissza lehet élni a hatalommal, akkor az ember visszaél azzal a hatalmával. Hogyha valakinek nagy hatalma van, akkor még inkább visszaélhet a hatalmával. És ha egy ilyen bekövetkezik, akkor kibiztosít bennünket arról, hogy egy ilyen dolog nem történhet meg. Kérem, hogy lapozzunk János evangélium a 16. fejezetéhez, amelyben egy megdöbbentő dologról olvasunk. János apostol előre tekintve a jövő felé, és idézi Jézus szavait, János evangélium a 16. fejezetében, ez a 132. oldalon van, a könyvezőtől jobbra. János evangélium a 16. rész. Az első három verset olvasom, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldökölt titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ki mondja ezeket? Maga Jézus. Ez a megdöbbentő ebben a leírásban, hogy Jézus a búcsú beszédei között, ugye a 14. fejezettel kezdődően a búcsú beszédeit olvashatjuk, beszél arról, hogy ne botránkozzunk meg, mert ilyen is előfordulhat, hogy aki öldököl, azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Azt is tudjuk a történelemből, hogy minden emberi szervezetnek a legnagyobb kárt maga a szervezet okozta. A keresztények legnagyobb ellenségei a keresztények lehetnek. A mohamedánok legnagyobb ellenségei a mohamedánok lehetnek. És ez minden vallásra, de minden emberi csoportra igaz, hogy mi magunk lehetünk önmagunk legnagyobb ellenségei, és közben azt hisszük, ahogy itt Jézus mondja, hogy Isten tiszteletet cselekszünk. nem úgy állok itt, mint aki tudja a jövőt, és nem vagyok abban sem egészen biztos, hogy pontosan értjük, hogy a jelenések könyve 13. fejezete mit is mond, amikor a fenevad bélyegéről, meg a képéről és a számáról is így tovább beszél. De az egyértelmű, hogy valami üldözés vár, mégpedig a kereszténységen belül. Ha ennek nem tudjuk minden részletét, egy dolog biztos, hogy ebben valahogy az Amerikai Egyesült Államok is aktív szerepet fog játszani. Hogy ez majd hogy történik, ezt sem tudjuk egész biztosan. De amit biztosra tudunk, az az, hogy a jelenések könyve 13. fejezete mellett, hogy ott van a 14., ezt követi három angyal. A 6. verstől a 13. versig a jelenések könyvében van egy különleges hármasság itt, amelyre azt lehet mondani, hogy angyali hármasság. Megjelenik az első angyal, és azt mondja, hogy az Istent kell imádni a 6. 7. versek szerint, mégpedig azért, mert eljött az ítélet órája, és imádjuk azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Na, olvashatunk-e valahol a Bibliában arról, hogy Isten ezt parancsba adta nekünk, hogy imádjuk őt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Kérem, hogy lapozunk még egy pillanatra Mózes könyvéhez, és Mózes második könyvében, a 20. fejezethez lapozunk, ez a könyvezőtől balra 81. oldalon van egészen a Biblia elején. A 20. fejezet 8. versétől olvasom a 11. versig. Megemlékezél a szombat napról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Na, ebből az utolsó mondatból, mintha egy kis idézetet találnánk, nem pontosan, de néhány szó ismétlődik a jelenések könyve 14. fejezetében, ahogy olvastuk a 7. verset, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Itt is szó szerint így van, hogy nyugodjunk meg, mert Isten teremtette az eget, és a földet, és a tengert, és mindent, ami azokban van. Na, ez a 10 parancsolaton belül a 4. parancsolat, amely végső fokon arra kér bennünket, hogy Istent imádjuk ezen az adott napon, azaz a szombati napon, a 7. napján. De visszatérve a jelenések 14. fejezetére, ezt az első angyalt még követi további 2 angyal. A második angyal Babilonról beszél, Babilon leomlásáról. Babilon ott a 7. csapás során szétszakad, a nagy város szétszakad 3 részre. Ugyanarról a pusztulásról beszél itt a Biblia, hogy leomlott Babilon a nagy város, a 8. vers szerint. Aztán jön a 3. angyal, amely azt mondja, hogy ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és a bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, ezzel vissza utal a 13. fejezetre, erre a bizonyos kényszerre, hogyha valaki ennek enged, akkor a 10. vers azt mondja, hogy az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett a haragjának poharába. És így tovább olvashatnánk végig ezt a fejezetet. Tehát, mintha Isten válaszolna ezzel a 3-as üzenettel arra a hármasságra, amiről a jelenések könyve 12. és 13. fejezetében olvastunk. Tehát egyik oldalon van egy kényszer, másik oldalon pedig van egy bátorítás, hogy Istent imádjuk, illetve hogy ez a hatalmi csoport összeomlik, és vigyázzunk arra, emberek, hogy engedünk-e egy ilyen kényszernek, vagy pedig az Isten mellett hűségesen megmaradunk. Ez az üzenet végső fokon a 12. és 13. verssel ér véget, és én itt szeretném befejezni, amely azt mondja, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Na, ehhez hasonló gondolatot olvastunk a 12. fejezet 17. versében, hogy amikor a sárkány üldözi az asszonyt és az asszony utódait, akkor közöttük ott vannak azok, akik az Isten parancsolatait őrzik. Itt is azt olvassuk, hogy eközben, a hatalmas harc közben kitetszik a szentek békességes tűrése, és ők megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Anélkül, hogy a teljességre el tudtunk volna jutni, sajnálatos módon időnk lejár. Tudnék, az igazi győzelmet a 15. fejezet első néhány verse mondja el nekünk. De ezt szeretném kapcsolni majd azt a győzelmet,

2. fejezete, és valójában ott visszatérünk ahhoz a részhez, ahonnan elindultunk. Hiszen onnan indultunk el a prológustól és az epilógustól, oda visszatérünk, és megértjük azt, hogy mindezek után a sok-sok véres csaták, háborúk, hatalmak és hatalommal való visszaélések után, amiről a Jelenések könyve, a Dániel könyve beszél, végül mi lesz, amit az Isten készít nekünk. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Isten segítségét. Mennyei Atyán, köszönjük Te néked, hogy segítettél bennünket abban, hogy ezt a szerteágazó és nehéz kérdést, a Jelenések könyve központi részét, a 13. 14. fejezetet legalábbis vázlataiban láthassuk. Köszönjük néked azt a fontos segítséget, amit Dániel könyve jelentett, vagy a Biblia más részei, amikor megérthettük azt, hogy Te vagy valójában a történelem igazi ura. Hiszen Te tudod előre kezdettől a véget, Te vagy az Urunk, aki teszel királyokat, de ha szükséges, döntesz királyokat. És közben csak egy dolgot kérsz tőlünk, hogy legyünk türelmesek, hogy legyünk olyanok, mint akikről a Jelenések könyve 14. fejezete beszél, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Itt vannak azok az emberek, akik ragaszkodnak a Te törvényedhez. Köszönjük néked, Urunk, ezt az órát, és arra kérünk, hogy erősíts meg mindannyiunkat. Erősíts meg a hitünket, és tarts meg bennünket a Te örök országodra is majd. Kegyelmet sokasságából. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét.